Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit május 28-án csütörtök hajnalban, homokóra későjeli műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Hauman Péter színész és rendező gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így hangzik. Egészen különböző egyéniségek is tudnak közös szellemi légkört teremteni, amelyben lehetségessé válik a kölcsönös bizalom. A következőkben későjeli műsorunkat sugározzuk a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. Adásunk első órájában klasszikus zenéből válogatunk. Második órában felcsendül a nap ájtata, majd kalendáriumot lapozunk és a mai nap ünnepeltjeit köszöntjük. Ezt követően keresztény életfelekezet közirovatunkkal várjon Önöket, Szecsődi Árpád. A harmadik órában szempontok című rovatunkat ismételjük meg, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban. Most Antonin Dvorsák műveiből csendül fel néhány hosszabb tétel.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat május 28-án csütörtökön, hajnalban Homokóra késői műsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál és ma Hauman Péter színész rendező gondolatával köszöntöm Önöket. Egészen különböző egyéniségek is tudnak közös szellemi légkört teremteni, amelyben lehetségessé válik a kölcsönös bizalom. A következő percekben a nap áidatát tolmácsolom és keresztény ének csendül fel.

Mai állítatunk címe: Isten tökéletes időzítése. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. János evangéliuma 15. fejezetének 16. verse. Mai állítatunk szerzője: Christina Ryan Claypool, Ohio-ban élő testvérünk. Nehézséget okoz számomra másoktól segítséget kérni, bár a nővérem szerint az emberek segítőkészek, ha tudatjuk velük, mire van szükségünk. Múlt évben egyedül tartottam egy garázsvásárt, és a körülmények úgy hozták, hogy kipróbáljam ezt az elméletet. Egy idős hölgy vásárolt egy fadohányzó asztalt, de egyedül nem tudta betenni az autójába. Nagyon csalódott voltam, hogy nem segíthettem, mert ízületi gyulladás miatt az utóbbi időben mankóval járok. Kétségbeesésemben odafordultam egy idegenhez, aki épp egy régi kávéfőzőt vásárolt. Tudna segíteni ennek a hölgynek? A férfi azonnal akcióba lendült, egymaga felkapta a nehéz asztalt. Amikor végzett, hálásan megköszöntem neki. Gyakran elfelejtünk imádkozni és segítséget kérni mennyei atyánktól, amikor szükségünk lenne rá. Csak cipeljük tovább ijesztő problémáinkat attól tartva, hogy szükségleteink nem lesznek kielégítve. Mégis amikor imádkozunk, hálával bízhatunk abban, hogy Isten felelni fog. Ő jobban szeret minket, mint ahogy el tudjuk képzelni. Isten megadja nekünk mindazt, amire szükségünk van, gyakran titokzatos módon, csak kérnünk kell. Imádkozzunk! Drága Istenünk, ne felejtsünk el hálát adni neked, amikor jó idők járnak. A nehézségek idején pedig, amikor támogatásra szorulunk, segíts hozzád fordulnunk. Amen. A segítség elfogadása áldás lehet nekem és másoknak is. Bajest, Christina Ryan Claypool, Ohio-ban élő testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azokért, akik félnek segítséget kérni.

Május 28-át írunk, ez az év 148. szökőévben 149. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 217 nap van hátra. Tekintsük át, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz. május 28-án a Versailles kormány csapatai elfoglalják Párizst, leverik a párizsi kommünt, az elfogott kommünártokat kivégzik. 1937. május 28-án a német munkafront megalapította a Volkswagen céget Berlinben. A Volkswagen népautót jelent, székhelye Wolfsburgban található. A Volkswagen az ugyanilyen nevű mai koncern elődjének számít. A koncern 2016-ban és 2017-ben a világ legnagyobb autógyártója volt. Több mint 20 modellt gyártottak, ebből legnépszerűbb a Golf, a Passat, az Atlas és a Tiguan. 1999. május 28-án újra megtekinthető lett Leonardo da Vinci 1498-as mesterműve, az utolsó vacsora, amely a milánói Santa Maria del Grazia kolostor refektóriumát díszíti. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek május 28-ához kötődnek. Most tekintsük át, hogy kik a napírás szülöttei.

Május 28-án született 1825-ben gróf Galándai Esterházy Miguel, aki egzotikus nevét keresztapjáról, a későbbi portugál királyról kapta. Tanulmányait Kolozsváron végezte, hadnagy volt a Sándor Huszár ezredben, és 1848-49-ben végig görgei seregével vett részt a hadjáratban. A szabadságharc leverése után az aradi várban letöltendő fogságra ítélték. 1851-ben kegyelemmel szabadult. Sírja a házsongárdi temetőben található. 1872-ben ezen a napon született Horger Antal nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja.

1881. május 28-án látta meg a napvilágot Dávid Lajos, magyar matematikus, matematika történész, szakíró. Tanulmányait Kolozsváron, Göttingában és Párizsban végezte. 1908-ban a Székelyudvarhelyi Református Kollégium tanárává nevezték ki. 1910-től Kolozsváron magántanár, 1916-tól Budapesti Egyetemi Tanár. Magyarországon elsőként tartott matematika-történeti előadásokat 1918-ban Budapesten. Monográfiát írt a Két bolyai élete és munkássága címmel, amely Budapesten jelent meg 1923-ban, bővített kiadása pedig 1979-ben. Bolyai geometria az Appendix alapján című könyve Kolozsváron jelent meg 1944-ben. 1884. május 28-án született Edvard Beneš, cseh politikus, Csehszlovákia második vitatott megítélésű elnöke. A második világháború után az általa hozott Beneš dekrétumok az ország területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét rögzítették, ennek alapján az emberi jogokkal összeegyeztethetetlen bánásmódot alkalmaztak a kisebbségekkel szemben. Külpolitikai tevékenysége nagy mértékben hozzájárult Magyarország első világháborúkban betöltött szerepének hátrányos megítéléséhez és a trianoni békeszerződésben meghatározott területvesztéseihez. 1898-ban ezen a napon született Guido Falvini Pataki Etelka, erdélyi magyar festőművész, akvarellista. 1914-15-ben Münchenben, majd 1917-ben a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán végzett művészeti tanulmányokat, és 1924-től a nagybányai művésztelepen dolgozott. Vízfestményein, melyeket olykor pasztellel kevert, nagyszámú erdélyi műemléket és városképi részletet örökített meg, ezeket Kelemen Lajos is felhasználta művészettörténeti írásainak illusztrációjaként. 1908. május 28-án látta meg a napvilágot Ian Lancaster Fleming, brit író, újságíró, a II. Világháborúban tengerésztiszt és hírszerző. James Bond karakterének megteremtője, kiválóan megírt regényeit ma is élvezetes olvasni, nemzetközi népszerűségük évtizedek óta töretlen. A Casino Royale című regénye lett a titkos ügynök James Bond első története. A 14 részes könyvsorozatnak az utolsó kötete az Aranypisztolyos férfi volt, amelyet az író már nem tudott befejezni. 1923. május 28-án született Ligeti György magyar zeneszerző. 1928-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Szécsi Margit magyar költő, grafikus illusztrátor. 1942. május 28-án született Fodor Zsóka magyar színésznő. Az 1960-as években kezdett filmekben szerepelni, 25 filmben és több mint 300 színdarabban játszott, 240 filmhez adta a hangját. Ismerté a Barátok közt című tévésorozat tette, amelyben Kertész Magdit alakította 1998 és 2009 között. 1945. május 28-án látta meg a napvilágot Muhi Sándor, erdélyi magyar grafikus, művészeti közíró, helytörténész, gimnáziumi rajztanár, főiskolán, majd egyetemen óraadó. Érdeme szülővárosának Szatmár Németi és vidéke magyar képzőművészeti emlékeinek számbavétele, gyarapítása. 207 magyar közéleti, tudós vagy művész ember portréját rajzolta meg az 1990-es években. A magyar tudomány és kultúra iránti önzetlen elkötelezettsége és eredményessége mind grafikáiban, mind könyveiben kézzel fogható. A szatmári, nagykárói, székelykeresztúri múzeumok és számos hazai és külföldi magángyűjtemény őrzi grafikáit. 1972. május 28-án látta meg a napvilágot Kovács Antal, magyar közgazdász, cselgáncsozó olimpiai és világbajnok. Ők voltak a nap híres szülöttei,

Most lássuk, hogy mely ismertebb személyek halálozási fordulója kapcsolódik május 28-ához. 1805. május 28-án hunyt el Luigi Boccherini, olasz zeneszerző és virtuóz csellista. 1872-ben ezen a napon távozott az élők sorából Zsófia Friderika bajor királyi hercegnő. 1910. május 28-án halt meg Mikszáth Kálmán, magyar író, újságíró, országgyűlési képviselő. 1963-ban ezen a napon hunyt el Ion Agurbicianu, román író, költő, görög-katolikus pap, a Román Akadémia tagja. 1970. május 28-án halt meg Júlió Hosszú, román görög-katolikus pap, Kolozsvár, Szamosújvári püspök. 1910-ben szentelték pappá. 1918-ban a gyulafehérvári román nagygyűlésen ő olvasta fel az Erdély Romániához csatolásáról szóló kiáltványt. 1948-ban a román görög-katolikus egyházat betiltották, templomait a román ortodox egyháznak adták, és a püspököket is megpróbálták rábírni az áttérésre. Mivel ellenszegült, letartóztatták, és több püspök társával együtt elhurcolták. 1950-től számos más román és magyar értelmiségivel és egyházi vezetővel együtt politikai fogolyként tartották fogva a Máramaros szigeti börtönben. Élete végéig különböző kényszer lakhelyeken élt, a román kommunista rendszer áldozatai közé tartozik. 1972. május 28-án halt meg 8. Eduard brit király. 2017. május 28-án hunyt el Varga László, erdélyi református lelkész. Középiskoláit az Ilahi Református Veselényi Kollégiumban végezte. A Bolyai Tudományegyetem jogi karán kezdte tanulmányait, Búza László mellett gyakornok volt, közben a főiskolás IKE titkára, politikai nézetei miatt azonban eltávolították az egyetemről, így 1948-tól a protestáns teológián folytatta tanulmányait, ahol lelkészi képesítést szerzett. 1957-ig abrudbányai lelkész. Hitépítő és teológiai írásai 1970-től jelennek meg a református szemlében. Munkatársa volt a Kozma Zsolt szerkesztésében megjelent bibliai fogalmi szókönyvnek. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk május 28-ához kötődik.

Ma van az Azerbajdzsáni Köztársaság nemzeti ünnepe, a Köztársaság napja. Valamint az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaságban a nemzeti ünnep, a győzelem napja. Május 28-ai kalendári munkát hallották.

0: Konzsuzsától szólt az Így volt szép című dal. A továbbiakban ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Május 28-án Csanád és Emil napját ünnepeljük. A Csanád férfi név az ismeretlen jelentésű régi magyar csana személynévből származik, és annak a dékicsinyítő képzős alakja. Az Emil férfi név a latin Emilius nemzetségnévből ered, jelentése versengő, igyekvő. Női párja Emilia. Köszöntjük tehát Csanád és Emil nevű hallgatóinkat, és mindazokat, akiknek születésnapjuk van május 28-án, vagy egy fontosabb eseményre emlékezve ünnepelnek. Isten éltesse sokáig őket. Következő dallal ünnepeltjeinket köszöntjük.

0: Zorándalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Most következzen Keresztény Élet felekezet közi magazin műsorunk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóinkat. Mai műsorunkban Isten igéjének mélységeivel és a lélek épülésével szolgáló gondolatokkal érkeztünk Önökhöz. Műsorunk első felében Isten hozzánk intézett üzenete hangzik el, a Rómabeliekhez írt levél 8. fejezetének 18-tól 25-ig terjedő versei alapján. Az ige hirdetéssel Dobos Ágoston, a magyarországi Békés Szent Andrási református gyülekezet lelkipásztora szolgál köztünk. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Isten akarta az embert című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békességet kívánok sok szeretette az Úr Jézus Krisztusban, Dobos Ágoston békés szentadási református lelkész vagyok. Nagy öröm számomra, hogy vannak kedves hallgatók itt a rádió hullámhosszán, akik most Isten ígére figyelnek velem együtt. Olvasom Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 8. rész 18. versétől a 25. verséig. Isten fiainak reménysége. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk

reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Amen. Nem tudom, mennyire szeretsz várakozni, de általában a várakozás nem könnyű. Különösen, hogyha sokat kell várakozni, vagy sokáig kell várakozni, de mégis a várakozás könnyebb, hogyha látjuk az alagút végét. Pál apostol itt most egy ilyen várakozásról szól, az egész emberi életünk egy nagy várakozás, de sokkal könnyebb ebben a várakozásban létezni, hogyha előre tekintünk, és az úgynevezett alagút végét látjuk, és az egészet, egész várakozást Isten igéje szempontjából nézzük. Pál apostol először is arról ír, hogy előttünk a végén egy csodálatos nagy dicsőség van. Isten dicsősége. E felé halad az életünk, viszont addig nem könnyű, olyan, mint egy vajudás. A vajudáskor is ember születik, hatalmas nagy öröm, csodálatos ajándék, de előtte bizony fájdalmak vannak, szülési fájdalmak. És arról szól ez a szentírási rész, hogy az egész világ egyfajta vajudási fájdalmakon megy keresztül, míg végre elérkezik egy csodálatos végkifejlet. Maga Jézus Krisztus is beszél erről, amikor az utolsó időkről kérdezik a tanítványok, Máté evangélium a 24. részén, vagy pedig az evangéliumok vonatkozó egyéb szinoptikus fejezeteiben, megkérdezik, hogy mi lesz az ő visszajövetelének a jele és az ideje. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy a vajudás kínjainak kezdete ez, miközben elsorolja mindazokat, akik jelen korunkra is eléggé és erre intenzívebben jellemzőek. Lehet, hogy teged is sok minden terhel, de tudsz-e arra gondolni, hogy Isten kezében tartja a történelmet, ő új eget és új földet teremt, és a vajudási fájdalmak után egy csodálatos megszabadulás és egy csodálatos végkifejlet vár bennünket, viszont nekünk arra van szükségünk, hogy ebben részesek legyünk, hogy elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus helyettünk, miattunk, érettünk, meghalt a kereszten, feltámadott, hozzátartozunk, ő megváltott bennünket, bűneinket megbocsátotta ezáltal Isten, és hozzá hűséges életet élünk. Így vár bennünket valóban majd egy nagy dicsőség minden szenvedés és problémák közepette is ellenére. Ugyanakkor Pál apostol a teremtett világra is kitér, hiszen az emberi bűn következtében Isten csodálatos világa nagyon nagy kárt szenvedett. Rengeteg helyen és lépten nyomon láthatjuk az emberi bűnnek, kapzsiságnak, nemtörődömségnek a pusztító nyomát. Az egész teremtett világ vár arra, hogy itt valami végkifejlet, itt valami jó dolog, az Isten gyermekének a csodálatos megjelenése bekövetkezzen. Az ige itt arról a megjelenésről szól, amikor lelepleződik, a lepel Isten gyermekeiről levétetik, és valóban az Isten csodálatos újjáteremtése látszik meg rajtunk, de igaz ez a mindennapokra is, amikor egy Istentől megszentelt drága lélek odalép, és a teremtett világban egy gyógyítást hajt végre. Rád is vár a teremtett világ. Legyél Isten ilyen gyermeke, sóvárogva vár rád a világ, és majd egyszer akkor fog igazából örvendeni, amikor Isten egyértelműen megmutatja, hogy te az ő megtücsül gyermeke vagy. És ugyanakkor az oda vezető út bizony hit útja. Nem bizonyítás, reménység útja. Hiszen ha valamit már látunk, akkor nem kell remélni, akkor ez egy bizonyított tény. A jól felfogott érdekünk az, hogy engedelmeskedjünk. De Isten nem egy ilyen kikényszerített, vagy jól felfogott érdekű kapcsolatra vár, hanem szeretet és bizalmi kapcsolatra. Hitben járunk, nem látásban. El kell fogadni ennek a bizonytalanságát, nehézségét, de merjünk ráállni. Ezért imádkozzunk. Mennyi édes, ezért imádkozzunk. Mennyi édes, Atyán, köszönjük, hogy ebben a várakozó életben

szeretettel, kitartással meg tudjuk futni, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus nevében. Addig is most közben járó imádságban eléd visszük a háborúkban, keresztjén üldözésben szenvedőket, enyhíts fájdalmukon. Tedd eredményessé a misszionáriusoknak, lelkipásztoroknak az igei magvetését, hogy gazdag gyümölcsöt teremhessen az ember szívekben. Imádunk téged, Istenünk. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete, a Rómabeliekhez írt levél 8. fejezetének 18-tól 25-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk. Dobos Ágoston, a magyarországi Békésszentandrási református gyülekezet lelkipásztorának ige hirdetésén keresztül. Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Isten akarta az embert című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Isten akarta az embert. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élő lényen. Majd ezt mondta Isten: nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Legyen mindez a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, hatodik nap. Mózes első könyve első részének 26-tól 31-ig terjedő verseiből szól hozzánk az ige. Az egykori neves berni ige hirdető Walter Lütyi könyvében olvastam a következő kis történetet. Vidám fiatalok ültek le a közelében

egy kis teázóban, ő pedig akaratlanul végighallgatta, ahogyan az egyik fiatal a többi halsógó kacagása közben elmondta, hogy egy öreg szomszédjuk elindult hazulról, ám beérve a városközpontba, elfelejtette, hova is indult. Egy ideig tétován áldogált az utcán, aztán bement egy telefonfülkébe, feltárcsázta saját lakását, és megkérdezte a feleségétől, hogy hova is akart ő menni. Az ige hirdető hozzáfűzi a történethez, hogy kedve lett volna megkérdezni a nevető fiatalokat, vajon ők tudják-e, hova tart az életük? Az a bizonyos öreg ember legalább azt tudta, hogy honnan jött. Ők tudják-e, honnan jöttek? Miért vannak egyáltalán a világon? És mi? Mi tudjuk-e, honnan jöttünk? Miért vagyunk ezen a bolygón? Tudjuk-e, hova tartunk? Egyáltalán, hogy ki az ember? Erre a kérdésre érkezik ma válasz és üzenet az ige időt álló és titokzatos vezetékén át. Ki az ember? Hogy mi az ember, és hogyan lett azzá, ami, arra a természettudományok keresnek választ. A kettő között való feszültségre a második rész szövegének magyarázatakor még visszatérünk. De hogy a kétféle válasz között levő különbséget megvilágítsam, egy példát mondok. Ha egy vad idegen megállítana kis templomunk előtt, és azt kérdezné tőlem, mi ez, kérem, és a templomunkra mutatna, kétféle választ adnék. Elmondanám neki, hogy ez egy épület, és azt, mikor kezdtük építeni, hogyan épült fel olyanná, amilyen, és így tovább. Ez volna a szakszerű válasz, vagy mondhatjuk úgy, a tudományos válasz. De adhatnék ilyen feleletet is. Ez, kérem, egy kis templom. És elmondanám, mire való, mi a célja. Ez volna a célszerű, egy másik síkon adott válasz. Most ez utóbbi válasz hangzik el, mi végre, mi célból teremtett Isten embert? Azaz, mit akar vele? Azaz, ki az ember? Talán már az ősi szöveg olvasásakor feltűnt, hogy az eddigi teremtő és parancsoló isteni legyen szó helyett. Most valami egészen mást hallottunk, alkossunk embert. Egy néhai neves, ige magyarázó, egzegéta merész kifejezést használ ezzel a szöveggel kapcsolatban. Mintha Isten itt visszatartaná a lélegzetét. Sőt, szinte egyedül álló többes szám hangzik el itt, teremtsünk. Mintha Isten önmagával folytatna dialógust, megbeszélést. Kétségtelen, most vállalja Isten a nagy kockázatot, embert teremt, aki sorsa felől dönteni tudó lény. Aki önmaga színvonala alá is süllyedhet, de önmaga fölé is emelkedhet. Egy állat nem lehet kevésbé állati vagy állatibb, de az ember lehet embertelen, és lehet emberibb, sőt lehet igazán ember. Az isteni agapé kockázata ez, amikor olyan lényt teremt, akit letegez, s aki majd vissza is tegezheti, aki föl is lázadhat ellene, de aki önként viszonozhatja szeretetét. Ez az isteni agapé nagy rizikója, kockázata, hogy nem viszont szeretetre programozott automatát teremtett, hanem embert. Mert a szeretet önkéntes, valódi szeretetre vágyik, ha szabad ezt a kifejezést Istennel kapcsolatban használnom. Hogy Isten mit kockáztatott az ember teremtésével,
Azt igazán csak a kereszt tövében tudjuk meg, ahol az ember alatti ember kockát vet az emberfia vérző és szenvedő teste alatt annak köntösére. De térjünk most vissza az ősi szöveghez. A nagy kockázaton túl az első, amit világosan meg kell értenünk, hogy Isten akarta az embert. Milyen keserű kegyetlenséggel tudja egy-egy fiatal a szülei szemébe vágni, ha emberi kötelességére figyelmeztetik, hogy ti akartátok, hogy a világra jöjjek, én nem. Vajon a szülők akarták-e, hogy a világra jöjjenek? Ők sem, és a nagyszülők sem, azok elődjei sem. Közülük többen ismerhették, s talán idézték is az ősi keleti közmondást. Jó az alvás, a halál még jobb, de legjobb volna meg sem születni. Lehet, hogy sokan így gondolják egy-egy keserű pillanatukban, de egy biztos, Isten akarta az embert. Ezért nem vagyunk nem kívánatos jövevények a földön, se véletlen biológiai produktum. Azok sem, akiket mi talán kevésbé látunk szívesen ezen a zsugorodó kis bolygón. Minden emberi életnek értelme van. Nincs értelmetlen élet, csak meg nem értett élet van. Milyen megrendítően vall erről a zsoltáros, a 139. zsoltár 15-től 17-ig terjedő verseiben a következőképpen. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. Mert Isten akarta az embert, s mert minden életnek értelme van, lehet-e ember alattibb az ember, mint amikor lemészárolja embertársát, vagy amikor sorozatosan, tudatosan, kényelme érdekében nem engedi megszületni az életet? De bölcsünk feliratának szövegéből nem csak az tűnik ki, hogy Isten akarta az embert, hanem az is, hogy mi végre akarta. Azt is megtudjuk az ősi szövegből, hogy kik vagyunk, és mi végre vagyunk a földön. Sok rezignált ember teszi fel magának, sőt másnak is a kérdést, ha már vagyok, legalább azt tudnám, ki vagyok, és tulajdonképpen mi végre. Ha megkérdi ki ő, legyen elkészülve, hogy hátborzongatóan sokféle, és különböző választ kap rá. Magasabb rendű emlős állat, mondja egy tudós. Maga az Isten, mondja a másik. Shakespeare így vall Lear királyon keresztül. Csak ennyi az ember, nem több. Maxim Gorki Éjjeli menedékhely című művében így ír. Ember. Ez gyönyörű, ez büszkén hangzik. Rolf Hochhut a Helytartó című drámában ezt írja, a teremtés koronája az ember, az a disznó. És sorolhatnám. Bölcsünk feliratából megtudjuk, az ember Isten teremtménye. De azt is, hogy ugyanazon a napon, a hatodik teremtési korszakban teremtetett, amikor az állatok. Ekkor áldotta meg Isten az embert és az állatot. Milyen szívesen elfelejtkezünk erről.
mennyivel szívesebben lennénk a teremtés arisztokratái, akiknek különb bölcső illene. Pedig nem kevesebbről beszél itt az ősi szöveg, mint arról, hogy ugyanazok a hormonok keringenek bennük is, mint bennünk. Ugyanúgy nyűszítünk az éhségtől, és koslatunk a másik nem után, mint azok. Arra figyelmeztet bennünket itt a közös hatodik nap, korszak. Nem vagyunk csupán emelkedett szellemi lények, nem illő és nem jó elfelejtkeznünk a közös napról, korszakról és az akkor kapott áldásról, mert sok közös van bennünk. Mint ahogy egyáltalán nem véletlen az sem, hogy Jézus Krisztus, a tökéletes ember, az ember fia, az Isten fia istállóban született. Nem díszlet csupán a mellette kérődző barom, hogyan is sóhajtja a zsoltáros a 36. zsoltár 7. versében? Uram, az embert és barmot te tartod meg. Ugyanakkor ezt olvassuk a 6. teremtési nap korszak szövegében, Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára alkotta, teremtette. Tragikusan eltévedtünk ennek a sornak a megértésében, mert mindig az emberből indultunk ki, következésképpen emberformájúnak gondoljuk, sőt képzeljük az Istent. Így lett belőle nagyszakállas öreg úr, hogy Adit idézzem. Ennek a sornak az igazi értelmét csak akkor közelíthetjük meg, ha Isten lénye felől kíséreljük megérteni az embert. Azaz, van valami az emberben, ami tökéletesen más, mint állati. Lényegében és döntően más. Pontosan ezt teszi emberré, akkor is, ha sok közössége van az állatival is. Van benne valami isteni. Van benne valami, ami belevaló, valami, ami hozzátartozó, és ami mégis kapott sajátosság. Minden hasonlat sántít, ez is, de nem tudok jobbat. Valahogy úgy van ez, mint egy tévékészülék képernyőjén a kép. Belevaló, hozzátartozó, ezért a képért van az egész készülék, de azt a képet kapja. Szüntelen kapja. De el is ronthatja a készülék a képet, vibráló, elmosódott lehet, sőt, élvezhetetlen, pedig az adás szüntelen jó. Sőt, igen jó. Ahogy ennek a napnak, teremtési napnak a végén olvashatjuk. Hogy tudunk vigyázni egy drága tévékészülékre? Igazgatjuk, állítgatjuk, hogy szép, jó és tiszta legyen a kép. De törődünk-e azzal, hogy ezzel az állatéval oly annyira rokon test képernyőjén, azaz életén tiszta, világos, élvezhető legyen a kép? Jó, sőt, igen jó. Hiszen az adás a 6. teremtési nap korszak óta, amióta elhangzott, hogy alkossunk embert képünkre és hasonlatosságunkra, szüntelen igen jó. Ha elmosódott, ha egyre rosszabb minőségű a képünk, a hiba a mi készülékünkben van, nem az adásban, pedig a Teremtő Isten egyszer az idők teljességében fiát, Jézus Krisztust is elküldte, s emberfiának, a tökéletes embernek küldte el, hogy legyen kire ráállni, ráhangolódni. Nem. Nem az arcára, alakjára, hanem teljes lényére, azaz életére és ígéjére,
hogy ismét igen jó lehessen az elmosódott kép és hasonlatosság. Ám az ősi szöveg nem csak arról beszél, hogy kik vagyunk, hanem arról is, mi a dolgunk itt ezen a földön. A dolgunk pedig, milyen büszkén hangzik, uralkodjunk a földön és a természeten. Ám a szövegből és a teljes ígéből mindenütt világosan kitűnik, hogy azért uralkodhatunk, mert mi a Teremtő Isten uralma alatt állunk. Így uralmának csak sáfárai vagyunk, de mert felelni tudunk neki, mint fiak az atyának, felelősek vagyunk ezért az uralkodásért. Ha az ember elfelejtkezik erről a felelősségről, elfelejt vagy nem akar felelni többé Istennek, és magához ragadja a teljes hatalmat, és egyedül akar uralkodni, akkor válik felelőtlenné. Nincs többé, akinek feleljen tetteiért, uralkodásáért. Elért eredménye úgynevezett sikeres hatalom átvétele válik büntetésévé. Így az uralkodásra teremtett, de felelőtlen ember egyszer csak arra ébred, hogy szolgává vált a természet és az erők rabszolgájává. Végül nem csak azt tudjuk meg bölcsünk feliratából, hogy ki az ember és mi végre él ezen a bolygón, hanem azt is, hogy Isten férfivá és nővé teremtette őket. Azaz társas és házas életre. Erről a 13. fejezetben elmélkedünk majd részletesen. Most pedig áldjuk a Teremtő Istent, aki nem csak megteremtette az embert, hanem azt is megmondta, kik vagyunk, mi végre vagyunk a földön, és hogy tudjuk, honnan és hová is tart az életünk.

Mai műsorunk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak és velünk együtt figyeltek a Lelki útra valóra. Műsorunkban előbb Dobos Ágoston, magyarországi békés szentandrási református lelkipásztor áhítatát hallhattuk a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetének 18-tól 25-ig terjedő versei alapján, majd Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Isten akarta az embert című részt ismerhettük meg, amelyet önkéntes munkatársunk Fejsmit Mária olvasott fel. Bízom benne, hogy a hallott üzenetek erőt és békességet adnak a mindennapokhoz. Tartsanak velünk legközelebb is. Addig is áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat május 28-án csütörtökön Homokora későjeli műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. Ma Hauman Péter színész és rendező gondolatával köszöntöm Önöket. Egészen különböző egyéniségek is tudnak közös szellemi légkört teremteni, amelyben lehetségessé válik a kölcsönös bizalom. A továbbiakban Szempontok című rovatunkat ismételjük meg, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. A mai részben a pletykáról lesz szó.
3: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok rovatunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Múlt héten a pletykáról kezdtünk el beszélgetni Portik Tímeával, Albert Máriával és Mádli Andrással. A következő percekben a beszélgetés második részét hallhatják. Jövök egy idézettel.
1: Gyere.
0: Harold Robbins mondta, hogy senki se olyan rossz, mint amilyennek mások beállítják. Egyetértetek?
1: Szerintem ez fordító is igaz, hogy senki sem olyan jó, mint ahogy mások beállítják.
0: De én most nem ezt kérdezem.
1: Jó, de hogy nekem ez a válaszom.
2: Nekem startból problémám van az ilyen abszolút kijelentésekkel. Szerintem ezeket óvatosan kell felvenni, és hogy túlnyomóan, hogy legtöbb helyzetben ez így van, ezzel tökéletesen egyetértek, mert minél jobban ismerünk meg valakit, minél jobban ismerjük meg a körülményeit, a hátterét, a terheit, a traumákat, amiken átment. Néha el is csodálkozunk, hogy wow, ez hogy tudja magát fékezni, hogy tud, igen, hogy lássuk, hogy nem jókedvű, lássuk, hogy néha kis dolgokból felrobban, de hogy nem ütött még fejbe valakit, hogy nem lett öngyilkos, hogy tudja annyira jó.

0: jól uralni magát, amikor, vagy én a helyében nem tudnám olyan jól viselni azt, amit ő visel. De ehhez az is hozzájárul, hogy a másik érett, tanult az életben, fejlődött, és szerintem azzal is, hogy tehát az, akiről van szó, és a hallgatóságról is szó van, tehát szerintem minél felnőttebbek, minél kiegyensúlyozottabbak azok, akik figyelnek, akik hallgatnak, vagy mi, akik hallgatunk, figyelünk, hallunk dolgokat, minél többet értünk az életről, engedünk másnak is egy kicsi helyet, hogy szusszanjanak, vagy hogy ne legyenek tökéletesek, vagy ne legyenek úgy olyanok, amilyeknek nekünk tetszene, hogy ők legyenek.
1: Hát szerintem meg az is ide tartozik, hogy az ember azt hiszel, amit ő el akar hinni. És ami még érdekes, hogy amúgy az agyunk az úgy működik, hogy nem szereti az ilyen semleges állapotot. Tehát, hogyha nekem valakiről mondanak egy negatívat, akkor az agyam azt egyből elkönyveli negatívnak. Nem mindig jut eszünk be helyzetben, hogy belegondoljunk abba, hogy de állj meg, mert lehet, ennek a sztorinak van egy másik oldala is, hanem mivel az agyunk nem szereti azt, hogy ott van egy köz, és az nincsen megmagyarázva, ezért egyből, nem tudom, case closed, le van zárva az egész, tudom, hogy ez az ember nem jó, és akkor szervusz. De hogy közben nyilván ez nem fekete-fehér, de így működünk. És ebből elég nehéz kijönni. Mert amúgy én is nagyon sokszor beleesem, hogy valakiről rosszat mondanak, és akkor azt az embert el is könyveltem kész rossznak, közben aztán meg nem tudom, idővel kicsit közelebb kerülök hozzá, vagy megismerem, és látom, hogy ó, wow, amúgy nem is igaz feltétlenül, amit mondtak róla. Vagy hogy megvan az oka arra, hogy ezt miért csinálta úgy, ahogy. Szóval, igen.
0: Hát azt már bevallottam, hogy nekem volt egy időszakom, amikor benne voltam a pletykába jó komolyan, és azt hiszem meglehettem egy olyan 30 éves, amikor megtudtam valakiről valamiket, aki nekem nem volt szimpatikus, úgyhogy nem fájt a negatív híreket továbbadni, amíg szembeállított valaki a családból, aki jobban ismerte a helyzetet, és azt mondta, nem, szó se róla. De nem volt. Ez se volt negatív, az se volt, az is csak csupán kitalált dolog, és akkor komolyan szembeálltam magammal, és mondom, miért kellett nekem azt csinálni, és mennyire vagyok hajlandó más jövőben is ilyen helyzetekben saját magamat lehordani. És talán segített. Tehát azóta úgy tudom, hogy sokkal óvatosabb lettem ilyen dolgokkal, de le kellett járassam magamat ahhoz, hogy mindenkinek kívánom, hogy tudja megtanulni, anélkül, hogy lejáratna magát valaki előtt.
2: Igen, mert ha belegondolsz, akkor egy apró pletykával tönkre tudsz tenni egy másik embernek egy napját, egy hetét, vagy esetleg az egész életét. Tehát nagyon fontos az, hogy neked mennyi kontrollod van arra, hogy másikkal hogy bánsz, és a másikról mit mondasz.
0: Ennél egy kicsit pozitívat is tudok szolgálni, amikor már valamennyire gyakorolt voltam a pletyka kerülésbe. Egy svájci építész nagyon barátságos volt felénk, és egy Lugano tónál volt egy ilyen vontatója, hát nem luxus körülmények, de fú, gyönyörű hely, jó volt, ott voltunk. Azt hiszem, amikor másodszor voltunk ottan, mert nem csak egyszer ajándékozott vele. A szomszédok, akik még többet szoktak ottan lenni, az idős szomszéd elkezdi lehordani a mi barátunkat, a vontatónak a tulajdonosát, hogy hát, az milyen építész, hogy itt ezt úgy kéne csinálni, és azt amúgy kéne csinálni, és mondom, pillanat, hogy tisztázzuk, ezt mondja meg én neki, amikor visszaviszem a kulcsot, vagy majd megmondja ön neki legközelebb, amikor találkozom. Ne.
2: Hát akkor meg csináld meg te jobban. Szóval ez a másik.
3: Jó, de hát mindig vannak okosabb emberek. Ezt nem lehet kikerülni. Mindig van, aki jobban tudja, van, aki jobban ért hozzá, van, akinek több tapasztalata van benne.
1: És közben nincs semmi, csak igen, azt hiszi, hogy van.
0: Na most az okosság az nem egy rossz dolog, az jobb, mint a butaság, de az még mindig nem bölcsesség.
2: Pontosan.
3: Az okosság embert idézőjelesen mondtam.
0: Na, és az okoskodás az nem egy okos dolog?
3: Pontosan. Akkor most visszatérek arra, amit Mari válaszolt.
1: Mit válaszolt?
3: Hogy senki se olyan jó, mint amilyennek mások mondják. Ezzel amúgy egyetértek. Nagyon. Nem egyszer és nem kétszer jártam meg, hogy egy-egy barátom nagyon oda volt egy harmadik emberért, most nemtől függetlenül, és valahogy én úgy vagyok, hogy én mindig szkeptikus vagyok azokkal az emberekkel, akikről túl jókat mesélnek, és csak jókat mesélnek. És nekem ez mindig gyanús, de mindig. És mindig próbálom hangoztatni, hogy nem biztos, hogy ezt csak így kéne nézni és látni, de hát ez nyilván nem mindig hasznos. Aztán a végén csak nekem lesz igazam.
2: De nem azt jelenti feltétlenül, hogy amúgy egy negativista ember vagy, mert hogy a másikban a rosszat látod, hanem reálisan akarod látni.
3: Én amúgy realistának mondanám.
2: Pontosan.
3: Pont ezért. Apukám nagyon jó emberismerő, szerintem ezt így tőle tanultam, vagy örököltem, nem tudom ezt most, hogy ez tanulás inkább. Igen. Szóval szerintem én ezt aputól szedtem el. Ő is mindig mindenkire megmondja, hogyha ott van valami rejtett dolog. Nem egy és nem két barátnőmre mondta meg az évek alatt, hogy Orsi, ő ott fog hagyni, és mindig igaza lett.
1: De hát anyum ez.
2: Akartál volna mondani? Akartam hozzászólni, hogy van egy ilyen mondás, hogy ugye, hogy ami túl szép, az nem igaz.
1: Igen.
0: Nagyon jól meg van fogalmazva, én rövid és megmondja. Nem csak, hogy nem igaz, de megterhelünk másokat a mi projekciónkkal, mert gyakran ez a szuperpozitivitás, ez a tökéletesség, ez egy csupa projekció, és nem engedjük meg annak a személynek, hogy igaz személy, igaz ember legyen. És hát talán jobb, mint hogyha lehordjuk és rossz dolgokat mondunk róla, de amikor rossz dolgokat mondunk, néha az is projekció. Tehát jobban megterheljük rossz dolgokkal, mint amilyen a valóság.
2: Mert hát egyik ember se csak jó, vagy csak rossz. Uh-huh. És ez így van rendjén.
0: Egy vicces mondást olvastam megint nemrég, hogy többet vártam el tőled, és ezért kihibás.
3: Pontosan. Visszatérek egy kicsit, mind negatívként beszélünk a pletykálásról, visszatérek a kutatáshoz, ami szerint ugye 52 percet pletykálunk naponta.
1: Ezt nem tagadom.
3: Sem. Egyáltalán. Azt mondja ez a tanulmány, hogy gyakrabban szolgál információ megosztása, mint mások lejáratására, többször semleges tartalma, mint sem pozitív vagy negatív. Ez az, amit mondtatok. A kutatás eredményei azt mutatták, hogy a pletyka 85%-ban ártalmatlan csevegés, és 15%-ban rossz indulatú. Ha ez valóban így van, milyen pozitív hatásai lehetnek a pletykálásnak? Ez egy itteni kérdés, de én is meg akartam kérdezni, úgyhogy szerintetek milyen pozitív hatása van?
1: Tanulunk valakiről, valakivel valami rossz történt, megtanuljuk, hogy oké. Lehet, hogy ezt nem kéne csinálni. Vagy csak így példát veszünk másoknak az életéből ezáltal. Meg nyilván kapcsolódáshoz tökéletes az, főleg, hogyha mondjuk harmadik fél egy ismerős, lehet, hogy két személy között ott áll egy harmadik, akivel mind a kettő nagyon jóba van, és akkor ez egy jó kapcsolódási pont tud lenni. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy a másikat kibeszéled, hanem megad egy alapot, hogy oké, ott van ez az ember, ezt ismerem, és hogy akkor innen kicsit, nem tudom, könnyebben indul a beszélgetés, szerintem. És könnyebben tud fejlődni, akár erre is jó.
0: Most hát önmagába az, hogy időt töltök másokkal, és könnyedén szavakat változtatunk, hogy mennyi információ van ottan, az se éppen mindegy, de szerintem már az, hogy valamit együtt csinálunk, egyfajta társasjáték, tehát nem egy szervezett társasjáték, de egyfajta társastánc, hogy csak szavakkal történik, hogy a zene tulajdonképpen a téma vagy a szavak, amíg ottan vagyunk, hogy semleges vagy enyhén pozitív, és volt egy nagyon érdekes tapasztalatom ezelőtt vagy két évvel, amikor egy eseményen az egyik fiatal hölgy, aki azt hiszem, hogy a szervezők közt volt, és segítette a frissen megérkezteket, hogy találjanak jobb helyet, és volt egy kicsi ilyen nekem small talk, tehát nem pletyka, elfér az ilyen semleges pozitív pletyka. Elkezdtünk beszélni, azt hiszem, az ingemre szólt valamit, én arról valami, megint teljesen semlegeset. Egy fél óra múlva, vagy egy óra múlva kint az egyik szünetbe újból találkoztunk, és vup, sikerült belemélyülni egy témába, hogyha nem lett volna meg az a small talk egy órával azelőtt, akkor nem lett volna meg az a deep talk, a komoly beszélgetés. Szerintem azon kívül, hogy milyen információkat cserélünk, nagyon sokat tanulunk egymásról, a nonverbális kommunikációból, ami azt is jelenti, hogy mi van az arcomon, hogy hogy állok, hogy hogy vagyok öltözve, hogy állok a témákhoz, hogy reagálok. Olyan dolgok, amik nekem se tudatosak, és szerintem apukádnak se tudatos, hogy na most lehet, hogy tudatos, de lehet, hogy nem. Hanem az összhatása, valami abból, ami a másik sugároz, amit visz magával, az kommunikál. S ez olyan idő, amikor meg tudjuk egymást figyelni, tanulni egymásról, találni saját magunkról, amit hogyha valahol egy számítógép előtt ülünk, vagy elmegyünk egymás mellett az utcán, vagy akár párhuzamosan megyünk, de nem szólunk egymáshoz, akkor az nem történik meg.
3: Szerintem amúgy a pletykálás ugye alapjáraton nem muszáj harmadik félről, akit mindenki ismer, de szerintem azt a két pletykáló embert is közelebb hozza, és valahol bizalom, mélyül a bizalom, hogy igenis lehet beszélgetni vele, megértjük egymást, lehet ugyanaz a véleményünk, lehet nem ugyanaz a véleményünk, de normálisan elmondja, és innen lehet látni azt, hogy rászámíthatok, ő ott van nekem, megbeszélhetem vele a dolgokat.
2: De ez is kettős, mert most mondok egy másik példát. Tehát ha veled valakit megcsalnak, mi a garancia arra, hogy utána ugyanaz az ember téged nem fog megcsalni? Tehát ha valakivel te pletykálsz, mi a garancia arról, vagy arra, hogy utána másnak nem fog téged kipletykálni?
0: Sőt, ez általában, ezt megtalálta, így fogalmazva, hogy figyelj oda, hogy mások hogy beszélnek másokról, mert nagyon nagy az esély, nem kicsi, komoly az esély, hogy hasonlóképpen beszélnek rólad másokról. Ez párkapcsolat, nem párkeresésbe például az egyik tényező, hogy a potenciális pár az hogy beszél a múlt társairól, párjairól. És hogyha minden rossz, negatív, te leszel valószínűleg a következő ezen a listán, ha meg oké, elváltunk, de tiszteljük egymást, azt az időt meg tudjuk becsülni, ha van közös gyerek, akkor ottan igyekszünk jól működni a gyerekek javára, nem lőjük egymást hátba, akkor egy olyan valakivel talán van jó esély, és nem kell minden ilyen drámai legyen, hogy vállás meg, közös gyerek, stb., de az, amit mondtál, szerintem az én ezt is meg kellett tanuljam. Ezt is későn tanultam.
1: Ezt én is. Az ember nem gondolja, hogy róla úgy fognak beszélni, azért, mert néha annyira specifikusan és mélyen beszélnek bizonyos dolgokról ezek a személyek, akik aztán másnak is ugyanúgy kibeszélnek téged, hogy elhiszed azt, hogy na jó, hát akkor bennem így megbízik, úgy gondolja, hogy ezt így nekem el tudja mondani, és akkor te valahol úgy viszonzásként te is megosztasz magadról dolgokat. Vagy ő megoszt valamit magáról, és te is megosztod, mert hogy úgy vagy vele, hogy oké, ebben az emberben megbízos, aztán kiderül, hogy hát amúgy nem kellett volna feltétlenül, mert úgy ugyanazt megcsinálja veled, mint amit egy nagyon jó barátnőivel megcsinált. Tehát, hogy igen, ebben igazat adok, hogy itt kell vigyázni, hogy hogyan kommunikálsz, hát
3: nyilván,
1: és mit mondasz.
3: Nem élheted le úgy az életet, hogy egyfolytában azt nézed, hogy jaj, mi van, ha kibeszél másnak.
2: Persze.
1: Mi szabad.
3: Hát igen, csak hogy...
1: De az információt megszűrheted, hogy te mit mondasz el neki.
3: Persze, nyilván, de hogyha eleve ilyen emberről van szó, akiről azt látod, hogy továbbadja, akkor nem beszélsz mélyebb dolgokról. És ez ennyi.
0: Ezt megtanuljad, meg kell járjad, vagy általában megjárod egyszer-kétszer, hát háromszor, ha harmadszor járod meg, akkor az már nagyjából a te hibád.
3: Soha nem jártam még így.
1: Mert te nagyon tartózkodó vagy.
3: Igen. Igen, amúgy, de ez ebből a szempontból azért jó, mert így kevés ember van, akit közel engedek, viszont azok tényleg olyanok, akikről tudom, hogy aztán nem fognak kibeszélni, vagy mondani. Vagy ha rosszat mondanak, akkor azt a szemembe mondják, mint hogy a hátam mögött.
0: Hát és... úgy néz ki, hogy hasznos az életben jó emberismerő lenni, főleg fiatal korban.
3: Én mindig is szkeptikus voltam az emberekkel.
1: De nem feltétlenül jelenti ezt, hogy igazad volt a rossz megérzések.
3: De, amúgy sajnos mindig.
1: Velem is rossz megérzésed
3: volt? Nem, velem nem volt rossz megérzésem. Nem, nem rossz megérzésem volt veled, csak tartózkodó voltam. Ez most nem is ezért. De hogy így akikkel kapcsolatban így megmondtam valamit, vagy hogy nem is most pontosan megmondani, de hogyha valahol gyanús volt a viselkedése, akkor általában igazam lett, és bejött az, amit feltételeztem.
2: Te sámán.
1: Orsolya a sámán, következő munkahely. Vállalja a tenyérből olvasást.
3: Nem, szembe kell nézni, nem megy a tenyérből.
0: Nem, szerintem egy olyan kunszt, ami van, akinél természetesen megjelenik, vagy a családból kapta explicit vagy implicit, gyakran csak implicit. Szerintem a mai társadalom nem segít a többségen ebből a szempontból, mert nagyon nagy súly van a szavakon, a szavaknak a felépítésén. Sokkal kevésbé fontos a tanulásban, a működésben az emóció. Nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a szóra, sokkal kevesebb hangsúlyt fektetünk a nonverbális kommunikációra, de a tudomány meg azt mondja, a kommunikáció tudománya, hogy 7-7% a szavaknak az értelme a kommunikációból. Tehát két dolog, extrém dolog történhet, hogy hibás szavakkal a kommunikáció jó, tehát vannak olyan bölcsemberek, akik nem tudnak sok információt, de szeretetet, jó indulatot, jó dolgokat tovább tudnak adni, és fordítva, hogy a legjobb szavakkal, ige idézetekkel A-tól Z-ig, tulajdonképpen az egész egy hamisság és egy toxikus dolog, mert az egész többi, vagy nem is kell legyen az egész többi, de a többsége a kommunikációnak, a magatartás, ahogy nézek, ahogy működök, ahogy öltözök, teljesen más valamit kommunikál.
2: Ezért szoktam nagyon gyakran azt mondani például, hogy ne beszéljük már meg üzenetbe. Mert hogy nem látod, mert nem vagy ott vele szembe, és pontosan ezeket az apró jeleket egyszer nem tudod felfogni. És egy olyanból, hogy szia, mit csinálsz, annyien vicces videó volt, hogy egy-egy ilyen üzenetet hányféleképpen lehet értelmezni. És hogy ha ameddig nem ülsz vele szembe, addig nem tudod, hogy melyik féleképpen kell értelmezni. És ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos az, hogy a másikkal szemben megbeszéled a dolgokat. Úgyhogy ebből a szempontból a 21. század nem igazán vezet előre, de...
1: Hát főleg, hogy egyre kevesebb a szemtől szembeni kommunikáció.
2: Van. Ezért.
0: Vannak előnyök, mert ugye régebben is az emberek utaztak, el voltak válva, és nem volt, vagy csak a telefon volt meg. Most meg van mindenféle lehetőség világszerte, szinte instant lehet bárhonnét, bárhova csatlakozni. Van videó is, az se az igazi, de sokkal, sokkal jobb. Nekem van egy illusztrációm, ami szerintem nagyon jó ahhoz, amit mondtál, hogy ha csak egy része az információnak, ha csak a szavak jönnek, na most egy telefonbeszélgetésen már hallunk egy kicsi rezgést, egy kicsi hangnemet, tehát nem csupán a szavak vannak, és mégis, hogyha valaki mellettem van az autóba, vagy ha mögöttem is van, és én vezetek, az nem foglalkoztat nagyon. Tehát tudom a beszélgetést folytatni semmi további nélkül. Ha telefonon beszélek vezetés közben, néha rájövök, hogy automata pilótával vezetek, Tehát hál' Istennek nem történt semmi, de nem figyeltem annyira az útra, mint hogyha a szomszédommal beszéltem volna, és nekem a magyarázatom erre az, hogy hiányzik a szomszédság, hiányzik a nonverbális kommunikáció, és az agyunk köröket jár, tehát le van foglalva azzal, hogy próbáljuk azt helyettesíteni.
2: A barátom is megjárta többször, hogy egyszerűen felébredt, vagy tudatára ébredt a vezetésnek a végén, hogy hopsz, én vezetek, és 10 perc kiesett.
0: Telefonon.
2: Igen, és hogy mi történt az alatt? És mégis egészségesen hazaért.
3: Nem feltétlenül kell amúgy közben telefonálni, szerintem. Úgy is kiesett 10 perc.
1: Amúgy igen, szerintem, hogyha már nagyon benne már nagyon vagy, akkor
3: vagy,
1: igen.
3: Vagy egy nagyon hosszú úton, simán van olyan, hogy 10 perc kiesik. Nekem is volt olyan, hogy nem tudtam, hogy jutottam el A-ból B-be, úgy, hogy 3 órás utat vezettem le.
1: De nem volt olyan, hogy sétáltam.
3: De az is amúgy, hogy
1: csak így mész, és így gondolkozol, és úgy...
3: Teljesen máshol vagy helyben, a tested az úgy ott van.
1: Tudja, hogy merre kell menni.
3: Az... Így van. Igen. Igen. A berögződés az megvan, és kész. Igen. Na, jó. Ezt kitárgyaltuk, nem? Na hát akkor most érünk el a fájdalmas részhez. Abból a szempontból fájdalmas rész, hogy a szempontoknak ez a formációja, ez így most búcsúzik, a pletykálással. Kipletykáltuk itt magunkat, úgy érzem, 2 év alatt kipletykáltuk magunkat.
0: Talán 2,5 vagy...
3: Sőt, igen. Hát nem, nem. Nyáron,
0: közel?
3: Nyáron, júniusban 2, úgy van. Okay. Vagy most májusban 2, valahogy így.
0: És lett vagy 100 felvétel, vagy 100 beszélgetés?
3: Egy picit, igen. Úgyhogy úgy érzem, hogy kipletykáltuk magunkat rendesen. Jó is ez a téma, mert így akkor illik ide.
0: Hát ez jó pletyka volt.
3: Igen, ez egy jó pletykálás volt. Reméljük, hogy a hallgatók is élvezték. Mi mindenképp élveztük, szerintem mondhatom mindannyiunk nevében.
1: Határozottan.
3: Hallhatták is a lelkesedést a hangunkban. Voltak nehezebb pillanatok, voltak nevetések.
1: Az biztos.
3: Elég sok. Mi ide terápiára jártunk. Ez biztos. És én személy szerint nagyon sokat fejlődtem ez alatt a 2 év alatt. Nagyon sok mindent megtudtam. Nagyon jól megismertük egymást, szerintem. Uh-huh. Úgyhogy köszönöm nektek is ezt az elmúlt 2 évet és ezt a belefektetett munkát, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak.
1: Nagyon szépen köszönjük. Nekem határozottan sokat segített ez a... Hát nagyjából kicsit több, mint 1 éve uh-huh. vagyok. Igen. Most már én is így benne az interjúkban. Én az életemnek egy olyan szakaszába kerültem a szempontokba, amikor pont nagyon szükségem volt arra, hogy ezeket így megbeszéljük, és ki tudjam én is adni magamból a kis tudásaimat és gondolataimat, és én is úgy érzem, hogy hozzáadott az én fejlődésemhez és gyógyulásomhoz ez a sorozat, meg így amúgy a rádiós munka is. Hiszen most már többet a hangomat valószínűleg nem fogják hallani. Én itt szeretném megragadni az alkalmat, és sajnálom, de muszáj itt, mert... Műsorom nekem most már több nem lesz, áprilisi hónappal lezárult az én rádiós időszakom. 3 év volt, picivel több, mint 3 év, és nagyon gyorsan eltelt, nagyon sokat fejlődtem, és szerettem is csinálni. És én nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak is, a munkatársaknak is azt a sok élményt, amit megélhettem és megtapasztalhattam itt.
0: Akik Marikának a hangját szeretik, a felvételek megmaradnak a weboldalon, amikor működik.
3: Így van.
0: Számomra egy nagyon érdekes közreműködés volt, szó se róla pletykáról, tehát ez nem volt pletyka, ennek javarészt deep talk volt, tehát mély beszélgetések. Kellemes meglepetés volt, hogy ti fiatalok, ezt mondhatom így, mert néha elmosolyogtam, hogyha mind a hármatoknak, nem mindig hárman voltatok, de ha mind a hármatoknak a korát összeadom, akkor az közelebb van az én koromhoz, mint hogyha 2-nek a korát összeadnám. És mindig szívesen jöttem, mindig szívesen, vagy mindig feltöltve mentem el innét, mert gyönyörű embereket, gyönyörű lelkeket ismertem meg, rengeteget tanultam, és számomra, mint idős, fantasztikusan sok reményt hoz, hogyha a fiatalok közt látok bölcsességet, szerénységet, szolgálatkészséget, mert mi már nagyjából kiszolgáltunk, tehát 60 éven túl nem azt jelenti, hogy már nem tudunk semmit csinálni, de hősi tettekre nem nagyon van már se idő, se energia. Ellenben, amikor a 20 évesek között olyanokat hallok, számomra az maradt, Tamásnak az egyik mondása maradt meg az empátiáról, hogy akkor, amikor képesek vagyunk magunkat kívülről látni, és a másikat belülről, akkor az empátia, akkor közel állhatunk emberekhez. Wow! Ezt egy 20 éves fiatal embertől, és ez egy számomra egy ilyen kiálló csúcs volt, de minőség volt tőle is, és tőletek is, és meglepődtem, hogy milyen ritkán kellett, nagyon-nagyon ritkán volt olyan, hogy ez így nem helyes. Olyan talán volt egy pár, amikor azt mondhattam, mivel hogy sokkal több élettapasztalattal rendelkezek, hogy azt mondjam, megértem, hogy 20 évesen, 20-valahány évesen ez így néz ki, de én a filmet már háromszor láttam, háromszor lepergett. Nem olyan vészes, nem kell megijedni, vagy van remény. Orsi, neked külön köszönet jár, mert kitartottál, hozzájárultál a névvel, ötletekkel, kulcsszavakkal, mindig szívesen provokáltál is, tehát behoztál ilyen virtuális személyeket, idézeteket, vagy a néphangból kérdéseket, amik néha számomra furcsák voltak, és kellett egy kis idő, hogy rájöjjek, hogy állj meg, ezek a kérdések vagy szempontok jogosultak, és ott vannak kint, és sokan így gondolkoznak, és illik azokat is számításba venni.
3: Úgy hiszem, hogy ezzel a műsorral nem feltétlenül az volt a célunk, hogy most szakemberek beszélgessenek itt, mert azt igazából bárhol meg lehet találni. De olyan műsort, ahol csak barátok beszélgetnek egymás között, annyi, hogy ezt aztán majd kiteregetik úgymond a nagyvilág elé, ilyet szerintem keveset lehet találni. És úgy érzem, hogy mi ezt így teljesítettük, barátokként ültünk le, és barátokként beszélgettünk, és ha jó hangulat volt, azt átadtuk, ha kicsit mélyebb volt a hangulat, azt is sikerült átadni. Úgyhogy én nagyon szerettem ezt a műsort csinálni, és hát ez egy kicsit fájó pont, hogy ezt így itt kell hagyjam, de nagyon sokat hozzám adott, és ti is nagyon sokat hozzám adtatok. Ugyanúgy Tamás is, ő is azért egy évig ugye velünk volt, úgyhogy neki is köszönjük innen is, hogy segített. Hát, ha még elcsípitek, és tudtok vele beszélgetni egy keveset. Nem tudom, hogy ez a műsor milyen formációban, vagy hogy fog tovább menni, de reméljük, hogy ők is, a következő szerkesztők is, meg beszélgetők is ennyire fogják élvezni, mint amennyire mi élveztük.
0: Hát két dolgot bedobnék még ide, és pedig lenn, hogy az én számomra az egyik cél volt, hogy generációk közti kommunikáció híd, és ez nem jól, hanem nagyon jól bevált. A másik meg, hogy tulajdonképpen idegenekként ültünk le, és barátokként álltunk fel.
4: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
5: Szempontok című rovatunkat hallották, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. A mai részben a pletykáról volt szó. A következő percekben jazzzenéből válogatunk.

Jazzzene szólt az előző percekben. Homok ura, későjeli műsorunk ezzel a végéhez érkezett. De ne menjenek messzire, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is ébresztő reggeli magazin műsorunkban, ahol Janicskó Mihály Noémi számít majd figyelmükre. Többek között friss hírekkel, krédú hitépítő rovattal és aktuális anyaggal várjuk a velünk ébredőket. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha üzeni szeretnének nekünk, megtehetik a 0264

0614 441 968-as telefonszámon, vagy az agnus@agnusradio.ro e-mail címen. A mai napon Haumann Péter színész és rendező gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. Egészen különböző egyéniségek is tudnak közös szellemi légkört teremteni, amelyben lehetségessé válik a kölcsönös bizalom. A Homok Ura mai házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, munkatársaim nevében is. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Önök az Agnus Rádió csütörtök reggel ébreszt információs magazin műsorát hallgatják május 28-án. Műsorunkat a 88,3 MHz-es frekvencián sugározó Kolozsváron és környékén, valamint hallgathatnak minket interneten keresztül is a www.agnusradio.ro honlapunkon keresztül. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi, a pontos idő 6 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A Szociáldemokrata párt okozta a válságot, vállalja is a kormányzást, mondta a Nemzeti Liberális Párt alelnöke. Hatalmas költségvetés korrekció zajlik, nincs keret felelőtlen béremelésekre. Már az év végén autózhatunk rajta, 80%-ban elkészült az Észak-Erdélyi autópálya új szakasza. A mesterséges intelligencia áll 14. Leó pápa első enciklikájának középpontjában. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Ciprián Csoko nem érti, miért nem a Szociáldemokrata pártot bízza meg kormányalakítással Nikus Ordán államfő ahelyett, hogy a saját környezetéből választana miniszterelnök jelöltet. A Nemzeti Liberális Párt első alelnöke és Bukarest főpolgármestere tegnap egy Facebook bejegyzésben emlékeztetett arra, hogy a Szociáldemokrata párt már több mint 3 hete megbuktatta a kormányt. Kifejtette, hogy 2 dolgot nem ért. Egyrészt miért menekülnek a szociáldemokraták a felelősség elől, és miért nem állnak elő egy miniszterelnök jelölttel, aki megoldást kínál az általuk előidézett válságra. Másrészt miért nem a Szociáldemokrata pártot bízza meg egy kormánytöbbség létrehozásával, közölte az Ager Press. A Nemzeti Liberális Párt politikusa szerint Nikus Ordánnak nem kellene egy saját ember jelölésével elvállalni a nehéz kormányzást, hiszen nem ő a felelős a Szociáldemokrata párt által előidézett politikai válságért. A PSD-t már nem kellene kímélni. Itt az alkalom, hogy a párt megmutassa, miként tud többséget létrehozni, és milyen zseniális kormányzati megoldásai vannak, írta Csuku. Adrian Negrescu gazdasági elemző szerint az elmúlt évtized legátfogóbb költségvetés korrekcióját jelenti az, hogy 2026 első 4 hónapjában 23,9 milliárd lejre csökkent a deficit az egy évvel korábbi 56 milliárd lejről. A Facebookon tegnap közzétett elemzésében a szakértő kiemelte, hogy az áprilisi költségvetési hiány a GDP 1,17%-ára mérséklődött a tavalyi 2,92%-ról. Ezt egyrészt a bevételek 12%-os növekedésével, másrészt az állami kiadások 3,2%-os reál csökkenésével magyarázta, írta az Ager Press. Negrescu szerint különösen fontos, hogy a korrekció nem érintette a 75%-ban uniós forrásokból és az EU helyreállítási alapjából finanszírozott állami beruházásokat, amelyek értéke a 4 hónap alatt meghaladta a 31 milliárd lejt. Az elemző ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a kedvező költségvetési adatok ellenére nincs keret felelőtlen béremelésekre, a korábban felhalmozott államadósság kamatterhei pedig továbbra is nyomást gyakorolnak a költségvetésre. Szerinte a következő kormánynak folytatnia kell a beruházásokat, javítania kell az adóbeszedést és ösztönözni a munkaerőpiacot. Az Észak-Erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszának közel 80%-a elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt, közölte tegnap Facebook oldalán Krisztián Pisztol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság vezérigazgatója. A bejegyzés szerint a 26,35 kilométeres szakaszon a román konstrukci érbású vállalat 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. Az autópálya folytonosságát biztosító műtárgyaknál is jól haladnak a munkálatok, ami növeli annak esélyét, hogy még az idén meginduljon a forgalom ezen a szakaszon, számolt be Pisztol. A vezérigazgató biztatónak nevezte, hogy a Berettyó széplak melletti víztározó fölött átívelő híd 97%-ban, a Szoldobágy völgy felett épülő 320 méteres viadukt pedig 85%-ban elkészült. A 884 millió lei értékű beruházást uniós forrásokból finanszírozzák. Krisztián Pisztol szerint a cél az, hogy idén 72 kilométerrel bővüljön az Észak-Erdélyi autópálya használható szakasza, így az év végére a Marosvásárhely és Bors közötti mintegy 269 kilométerből már 204 kilométeren lehessen közlekedni, tájékoztat az Agerpress hírügynökség. Május 15-én a Rerum Novarum enciklika 135. évfordulóján írta alá a pápa, és május 25-én mutatták be a Vatikánban 14. Leó pápa első enciklikáját, a Magnifica Humanitas-t, a csodálatos emberiség kezdetűt. A párhuzam beszédes. Ahogy 13. Leó a 19. század ipari és szociális feszültségeire reagált, 14. Leó most a digitális korszak egyik legfontosabb kérdését helyezi erkölcsi keretbe. A pápai körlevél középpontjában az a felismerés áll, hogy a mesterséges intelligencia ma már nem pusztán segédeszköz, hanem döntési környezetet alakító erő. Jelen van a munkahelyi teljesítménymérésben, a banki kockázatbecslésben, a határvédelemben, a közösségi média hírfolyamaiban, a választási kampányokban, a haditechnikai fejlesztésekben és a nemzetbiztonsági elemzésekben. Az enciklika egyik kulcsmondata szerint, amikor a hatékonyság válik az érték végső mércéjévé, az ember könnyen kísértést érez arra, hogy önmagára optimalizálandó projektként tekintsen, nem pedig olyan személyként, aki kapcsolatra és közösségre hivatott. Ez a gondolat nem elvont teológiai fejtegetés, hanem pontos látlelet egy olyan korról, amelyben az embert egyre gyakrabban teljesítményadatok, pontszámok, kockázati profilok és termelékenységi mutatók alapján értékelik. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 49 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire napos idő várható, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel, esőzése azonban nem kell számítani, és a kánikula is alábbhagy. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet, Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Füstöstóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levele, 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalban. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Rövid hírekkel jelentkezünk 6 óra 30 perckor, most pedig Szecsődi Árpád számít figyelmükre Krédó hitépítő rovatunkban.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Róma beliekhez írott levél 12. fejezetének 9-től 13-ig terjedő versek alapján szól hozzánk ma. Simon Döme András, a magyarországi, besenyődi, leveleki és magyi református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Erőnk minden mértéket meghaladt című részt, Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvassa fel. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Simon Dema András vagyok, a besenyődi, leveleki, magyi gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Róma beli gyülekezethez írott leveléből, annak is a 12. részéből, a 9-től a 13. versig terjedő szakaszából, így szól hozzánk Istennek az igéje. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok, a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban pedig álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Szeretett testvérek, pünkösd második napján jön velünk szemben ez a bibliai ige. A Szentlélek Isten pedig ezen a bibliai igén keresztül kér bennünket, hogy gondolkodjunk el egy kicsit, vajon rendben van-e a szeretet az életünkben. Úgy szeretünk, ahogyan azt elvárja tőlünk Jézus? Vagy valami teljesen másfajta szeretet van jelen az életünkben? Mert lehet valakit felszínesen szeretni. Vannak bizonyára ilyen kapcsolataink, ahol tényleg nem azért vagyunk jóban valakivel, mert annyira szeretnénk. Mert lehet valakit így felszínesen szeretni, lehet valakit csak érdekből szeretni. Amikor nem feltétlenül az embert szeretem, csak tudom, hogy származik belőle valamilyen jellegű hasznom. Teszel valami jót, és majd cserébe elvárod, hogy veled is tegyenek már valami jót. Képmutató szeretet az ilyen, amikor valaki csak azért tűnik kedvesnek, jóindulatúnak, mert mások előtt jobb fényben akar feltűnni. Te hogyan éled az életedet, szeretett testvérem? Hogyan szereted a családtagjaidat? Hogyan szereted a munkatársaidat? Amikor végig gondoljuk az emberi kapcsolatainkat, akkor emlékezz arra, hogy volt valaki, aki feltétel nélkül szeretett téged, kedves testvérem. Nem érdekelte, hogy milyen gyalázatot műveltél a múltadban. Hányszor bántottad meg a szeretteidet, hogy hányszor nem tudtál őszintén szeretni? Jézus őszintén szeretett téged, és feltétel nélkül. Az ő egyháza, ahol hallhatod az öröm hírt, pedig pünköstkor jött létre. Az egyház születésnapjaként szoktuk emlegetni, hálás vagy ezért az egyházért. A mai bibliai ige arra biztat téged, hogyha tudatosult benned Jézusnak ez a feltétel nélküli szeretete, és hálás vagy ezért az egyházért, akkor szolgálj benne örömmel, és ne azért majd cserébe kapsz valamit, vagy elvársz valamit, hanem örömmel, Jézus iránti hálával. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, nem mindig tudunk őszintén szeretni. Nagyon sok esetben tényleg ilyen felszínesek a kapcsolataink. Jóba vagyunk valakivel, mert hát, ha lesz belőle valami hasznunk, jóba vagyunk valakivel, mert akkor népszerűnek érezzük magunkat a munkahelyen, vagy az iskolában. Próbálunk jobban lenni valakivel, mert úgy vagyunk vele, ahogyan a régiek mondták, akkor majd jön nekem egyel, és nem vagyunk őszinték ilyenkor. Ez nem őszinte szeretet. És köszönjük, hogy adod elénk fiatban a példát, ki őszinte feltétel nélküli szeretettel szeretett bennünket, aki nem azért vállalta a keresztet, mert ő ezt annyira élvezte volna, hanem azért vállalta, mert mindennél jobban szeretett bennünket, és nem kapott ő ezért idézőjelben semmit. A hálánkat tudjuk neki adni, de mi ezt nem tudtuk volna megtenni. Éppen ezért arra kérünk pünkös szent ünnepén, hogy amennyire rajtunk áll, és amennyire rajtunk múlik, és amennyire engeded a szent lelked által, ami szívünknek a mozgató rugóit, alakítsd át, hogy őszintébbek lehessünk, és tisztábban gondolkodhassunk.
Itt szeretnénk kérni, hogy hallgass meg bennünket.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Simon Döme András, a magyarországi besenyődi, leveleki és magyi református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk. A pálapostól a romabeliekhez írott levele 12. fejezetének a 9-től 13-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Erőnk minden mértéket meghaladt című részt, felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Erőnk minden mértéket meghalad. Nelson Mandela beszédéből, amelyet Dél-Afrika elnökévé választásakor mondott el 1994. májusában. Nem attól kell félnünk leginkább, hogy a kihívásoknak nem tudunk megfelelni. Félnünk attól kell leginkább, hogy erőnk minden mértéket meghalad. A bennünk égő fény ok a félelemre, nem a bennünk rejlő sötétség. Ne kérdezz, hogyan merészeltünk nagyszerűek, kiválók, másokat magunkkal ragadni tudók lenni. De kérdezd, hogyan merészelhetünk mindez nem lenni? Isten gyermeke vagy. Ha magad meghúzod, a világ javát nem szolgálod. Ha magad meghúzod, másoknak helyet adva, hogy melletted biztosabbnak érezzék magukat, ez nem alázat és nem erény. Arra születtünk, hogy általunk Isten sugározzék a világba, a bennünk lakó teremtő. Ő nem néhányunkba költözött, minden emberben benne él. Ha ragyog belőled a kapott fény, akkor majd elkezd az másokból is sugározni, és te ezt megláthatod. Ha megszabadultunk félelmeinktől, másokat már jelenlétünk maga felszabadít. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Mózes első könyve, első részének 27. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Erőnk minden mértéket meghaladt című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Krédó hitépítő rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Remélem, hogy sikerült a lelki tarsolyunkba tenni egy-két gondolatot a mai műsorból is. Újra hallgathatják még a rovatot a 7 óra híreket követően is. Most pedig Varga Katica énekel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat és Hauman Péter színész rendező gondolatával. Egészen különböző egyéniségek is tudnak közös szellemi légkört teremteni, amelyben lehetségessé válik a kölcsönös bizalom. Ez a nap gondolata, Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most rövid hírekkel jelentkezünk, aztán kalendáriumot lapozunk, majd egy izgalmas receptet ajánlok, ezt követően pedig az ünnepelteket köszöntjük. A pontos idő 6 óra 30 perc, rövid híreink következnek. Hírek. Rövid híreink először címszavakban. A szociáldemokrata párt okozta a válságot, vállalja is a kormányzást, mondta a Nemzeti Liberális Párt alelnöke. Hatalmas költségvetés korrekció zajlik, nincs keret felelőtlen béremelésekre. Már az év végén autózhatunk rajta, 80%-ban elkészült az észak-erdélyi autópálya új szakasza. A mesterséges intelligencia áll 14. Leó pápa első enciklikájának középpontjában. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Ciprián Csoku nem érti, miért nem a szociáldemokrata pártot bízza meg kormányalakítással Nikus Ordán államfő, ahelyett, hogy a saját környezetéből választana miniszterelnök jelöltet. A Nemzeti Liberális Párt első alelnöke és a Bukarest főpolgármestere tegnap egy Facebook bejegyzésben emlékeztetett arra, hogy a szociáldemokrata párt már több mint 3 hete megbuktatta a kormányt. A PSD-t már nem kellene kímélni. Itt az alkalom, hogy a párt megmutassa, miként tud többséget létrehozni, és milyen zseniális kormány kormányzati megoldásai vannak, írta Csuku. Adrián Negrescu gazdasági elemző szerint az elmúlt évtized legátfogóbb költségvetés korrekcióját jelenti az, hogy 2026 első 4 hónapjában 23,9 milliárd lejre csökkent a deficit az egy évvel korábbi 56 milliárd lejről. A Facebookon tegnap közzétett elemzésében a szakértő kiemelte, hogy az áprilisi költségvetési hiány a GDP 1,17%-ára mérséklődött a tavalyi 2,92%-ról. Ezt egyrészt a bevételek 12%-os növekedésével, másrészt az állami kiadások 3,2%-os reálcsökkenésével magyarázta, írta az Agerpress. Az elemző ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a kötvező költségvetési adatok ellenére nincs keret felelőtlen béremelésekre. Az észak-erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Telebes közötti szakaszának közel 80%-a elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt. Közölte tegnap Facebook oldalán Krisztián Pisztol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság vezérigazgatója. A bejegyzés szerint a 26,35 km-es szakaszon a román konstrukciérbású vállalat 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. Krisztián Pisztol szerint a cél az, hogy idén 72 kilométerrel bővüljön az észak-erdélyi autópálya használható szakasza, így évvégére a Marosvásárhely és Bors közötti mintegy 269 kilométerből már 204 kilométeren lehessen közlekedni. Május 15-én a Rerum Novarum enciklika 135. évfordulóján írta alá a pápa, és május 25-én mutatták be a Vatikánban 14. Leó első enciklikáját, a Magnifica Humanitas-t, a csodálatos emberiség kezdetűt. A pápai körlevél középpontjában az a felismerés áll, hogy a mesterséges intelligencia ma már nem pusztán segédeszköz, hanem döntési környezetet alakító erő. Az enciklika egyik kulcsmondata szerint, amikor a hatékonyság válik az érték végső mércéjévé, az ember könnyen kísértést érez arra, hogy önmagára optimalizálandó projektként tekintsen, nem pedig olyan személyként, aki kapcsolatra és közösségre hivatott. A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos idő várható, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel. Esőzésre nem kell számítani, és a kánikula is alábbhagy. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a masszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben megtudhatjuk, hogy milyen érdekességek. Évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz, május 28-ához. A kalendáriumot Szabó Anita szerkesztette.

Május 28-át írunk, ez az év 148. szökőévben 149. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 217 nap van hátra. Tekintsük át, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz. május 28-án a Versailles kormány csapatai elfoglalják Párizst, leverik a párizsi kommünt, az elfogott kommünártokat kivégzik. 1937. május 28-án a német munkafront megalapította a Volkswagen céget Berlinben. A Volkswagen népautót jelent, székhelye Wolfsburgban található. A Volkswagen az ugyanilyen nevű mai koncern elődjének számít. A koncern 2016-ban és 2017-ben a világ legnagyobb autógyártója volt. Több mint 20 modellt gyártottak, ebből legnépszerűbb a Golf, a Passat, az Atlas és a Tiguan. 1999. május 28-án újra megtekinthető lett Leonardo da Vinci 1498-as mesterműve, az utolsó vacsora, amely a milánói Santa Maria del Grazia kolostor refektóriumát díszíti. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek május 28-ához kötődnek. Most tekintsük át, hogy kik a naphíres szülöttei.

Május 28-án született 1825-ben gróf Galándai Esterházy Miguel, aki egzotikus nevét keresztapjáról, a későbbi portugál királyról kapta. Tanulmányait Kolozsváron végezte, hadnagy volt a Sándor Huszár ezredben, és 1848-49-ben végig görgei seregével vett részt a hadjáratban. A szabadságharc leverése után az aradi várban letöltendő fogságra ítélték. 1851-ben kegyelemmel szabadult. Sírja a házsongárdi temetőben található. 1872-ben ezen a napon született Horger Antal nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja. 1881. május 28-án látta meg a napvilágot Dávid Lajos, magyar matematikus, matematika történész, szakíró. Tanulmányait Kolozsváron, Göttingában és Párizsban végezte. 1908-ban a Székelyudvarhelyi Református Kollégium tanárává nevezték ki, 1910-től Kolozsváron magántanár, 1916-tól budapesti egyetemi tanár, Magyarországon elsőként tartott matematika-történeti előadásokat 1918-ban Budapesten. Monográfiát írt a Két bolyai élete és munkássága címmel, amely Budapesten jelent meg 1923-ban, bővített kiadása pedig 1979-ben. Bolyai geometria az Appendix alapján című könyve Kolozsváron jelent meg 1944-ben. 1884. május 28-án született Edvard Beneš, cseh politikus, Csehszlovákia második vitatott megítélésű elnöke. A második világháború után az általa hozott Beneš dekrétumok az ország területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét rögzítették, ennek alapján az emberi jogokkal összeegyeztethetetlen bánásmódot alkalmaztak a kisebbségekkel szemben. Külpolitikai tevékenysége nagy mértékben hozzájárult Magyarország első világháborúkban betöltött szerepének hátrányos megítéléséhez és a trianoni békeszerződésben meghatározott területvesztéseihez. 1898-ban ezen a napon született Guido Falvini Pataki Etelka, erdélyi magyar festőművész, akvarellista. 1914-15-ben Münchenben, majd 1917-ben a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán végzett művészeti tanulmányokat, és 1924-től a Nagybányai Művésztelepen dolgozott. Vízfestményein, melyeket olykor pasztellel kevert, nagyszámú erdélyi műemléket és városképi részletet örökített meg, ezeket Kelemen Lajos is felhasználta művészettörténeti írásainak illusztrációjaként. 1908. május 28-án látta meg a napvilágot Ian Lancaster Fleming, brit író, újságíró, a második világháborúban tengerésztiszt és hírszerző. James Bond karakterének megteremtője, kiválóan megírt regényeit ma is élvezetes olvasni, nemzetközi népszerűségük évtizedek óta töretlen. A Casino Royale című regénye lett a titkos ügynök James Bond első története. A 14 részes könyvsorozatnak az utolsó kötete az Aranypisztolyos férfi volt, amelyet az író már nem tudott befejezni. 1923. május 28-án született Ligeti György magyar zeneszerző. 1928-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Szécsi Margit magyar költő, grafikus, illusztrátor. 1942. május 28-án született Fodor Zsóka magyar színésznő. Az 1960-as években kezdett filmekben szerepelni, 25 filmben és több mint 300 színdarabban játszott, 240 filmhez adta a hangját. Ismerté a Barátok közt című tévésorozat tette, amelyben Kertész Magdit alakította 1998 és 2009 között. 1945. május 28-án látta meg a napvilágot Muhi Sándor, erdélyi magyar grafikus, művészeti közíró, helytörténész, gimnáziumi rajztanár, főiskolán, majd egyetemen óraadó. Érdeme szülővárosának Szatmár Németi és vidéke magyar képzőművészeti emlékeinek számbavétele, gyarapítása. 207 magyar közéleti, tudós vagy művész ember portréját rajzolta meg az 1990-es években. A magyar tudomány és kultúra iránti önzetlen elkötelezettsége és eredményessége mind grafikáiban, mind könyveiben kézzel fogható. A szatmári, nagykárolyi, székelykeresztúri múzeumok és számos hazai és külföldi magángyűjtemény őrzi grafikáit.
1972. május 28-án látta meg a napvilágot Kovács Antal, magyar közgazdász, cselgáncsozó olimpiai és világbajnok. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most lássuk, hogy mely ismertebb személyek halálozási fordulója kapcsolódik május 28-ához. 1805. május 28-án hunyt el Luigi Boccherini, olasz zeneszerző és virtuóz csellista. 1872-ben ezen a napon távozott az élők sorából Zsófia Friderika bajor királyi hercegnő. 1910. május 28-án halt meg Mikszáth Kálmán, magyar író, újságíró, országgyűlési képviselő. 1963-ban ezen a napon hunyt el Ion Agurbicianu, román író, költő, görög katolikus pap, a Román Akadémia tagja. 1970. május 28-án halt meg Júlió Hosszú, román görög katolikus pap, Kolozsvár, Szamosújvári püspök. 1910-ben szentelték pappá. 1918-ban a gyulafehérvári román nagygyűlésen ő olvasta fel az Erdély Romániához csatolásáról szóló kiáltványt. 1948-ban a román görög katolikus egyházat betiltották, templomait a román ortodox egyháznak adták, és a püspököket is megpróbálták rábírni az áttérésre. Mivel ellenszegült, letartóztatták, és több püspök társával együtt elhurcolták. 1950-től számos más román és magyar értelmiségivel és egyházi vezetővel együtt politikai fogolyként tartották fogva a Máramaros szigeti börtönben. Élete végéig különböző kényszer lakhelyeken élt, a román kommunista rendszer áldozatai közé tartozik. 1972. május 28-án halt meg 8. Eduard brit király. 2017. május 28-án hunyt el Varga László, erdélyi református lelkész. Középiskoláit az Ilahi Református Veselényi Kollégiumban végezte. A Bolyai Tudományegyetem jogi karán kezdte tanulmányait, Búza László mellett gyakornok volt, közben a főiskolás IKE titkára, politikai nézetei miatt azonban eltávolították az egyetemről, így 1948-tól a protestáns teológián folytatta tanulmányait, ahol lelkészi képesítést szerzett. 1957-ig abrudbányai lelkész. Hitépítő és teológiai írásai 1970-től jelennek meg a református szemlében. Munkatársa volt a Kozma Zsolt szerkesztésében megjelent bibliai fogalmi szókönyvnek. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk május 28-ához kötődik.

Ma van az Azerbajdzsáni Köztársaság nemzeti ünnepe, a Köztársaság napja. Valamint az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaságban a nemzeti ünnep, a győzelem napja. Május 28-ai kalendári munkát hallották.

0: A mai nap kalendáriumát Szabó Anitával lapoztuk, most pedig nézzük, hogy milyen receptet ajánlok ma hallgatóinknak.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Szeretettel köszöntöm a Kukta rovat hallgatóit, ma szerintem egy izgalmas receptet ajánlok figyelmükbe, vagy legalábbis én ilyen felállásban ritkán ettem, vagy egyáltalán nem epret. Ez pedig az epres csirkemele saláta balzsam öntettel a nosalti.hu oldalról. Először is nézzük a hozzávalókat 4 adag elkészítéséhez. Mondom először a saláta hozzávalóit. 2 darab csirkemellfilé, 4 evőkanál Worcestershire-szósz, só ízlés szerint, bors ízlés szerint, 3 evőkanál olívaolaj, 1/2 kiló eper és 1/2 kiló saláta keverék. Az öntethez pedig, mondom, hogy mire lesz szükségünk, 6 evőkanál olívaolajra, 2 evőkanál porcukorra, 1/2 kávéskanál borsra, 1/2 kávéskanál sóra, 1 nagyobb kereszt fokkal,

összekeverjük a salátával. Az öntethez a hozzávalókat egy pohárban összekeverjük és a salátára öntjük. A húst kevés olívaolajon megsütjük és a saláta ágyon melegen tálaljuk.

Most pedig nézzük újra a hozzávalókat négy adaghoz. 2 darab csirkemellfilé, 4 evőkanál Worcestershire szósz, só ízlés szerint, bors ízlés szerint, 3 evőkanál olívaolaj, 1/2 kiló eper és 1/2 kiló saláta keverék. Az öntett hozzávalói pedig 6 evőkanál olívaolaj, 2 evőkanál porcukor, 1/2 kávéskanál bors, 1/2 kávéskanál só, 1 nagyobb gereszt fokhagyma és 5 evőkanál balzsamecet.

Ma reggel az epres csirkemellás salátát balzsam öntettel, ezt a receptet ajánlottam a nosalti.hu oldalról. Itt megtalálják a pontos hozzávalókat, illetve az elkészítést is, bár ez utóbbit szerintem bizonyára megjegyezték, nem volt túl bonyolult. Én ezzel a recepttel kívánok mindenkinek jó főzést, jó kedvet hozzá, és természetesen jó étvágyat az egész napra.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunk után pedig nézzük, hogy kiket köszönhetünk a mai napon. Ebben lesz segítségünkre Márton Zsuzsa.
3: Május 28-án Csanád és Emil napját ünnepeljük. A Csanád férfi név az ismeretlen jelentésű régi magyar csana személynévből származik, és annak a dékicsinyítő képzős alakja. Az Emil férfi név a latin Emilius nemzetségnévből ered, jelentése versengő, igyekvő, női párja Emilia. Köszöntjük tehát Csanád és Emil nevű hallgatóinkat, és mindazokat, akiknek születésnapjuk van május 28-án, vagy egy fontosabb eseményre emlékezve ünnepelnek. Isten éltesse sokáig őket. Következő dallal ünnepeltjeinket köszöntjük.

Pintér Béla Húsvér templom című dala szólt a mai nap ünnepeltjeinek. Isten éltesse őket, és itt megragadom az alkalmat, hogy édesanyámat is köszöntsem születésnapja alkalmából. Őt is Isten éltesse sokáig. A következő percekben pedig Kocsis Dibor Egyszerű szó című dalát hallgatjuk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is május 28-án csütörtök reggel ébresztő információs magazin műsorunkban Hauman Péter színész rendező gondolatával. Egészen különböző egyéniségek is tudnak közös szellemi légkört teremteni, amelyben lehetségessé válik a kölcsönös bizalom. Ez a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezem, utána pedig Krédó hitépítő rovatunkkal várja önöket, Szecsődi Árpád. 19:30 hírösszefoglalónkat sugározzok, utána pedig aktuális összeállításunkban megtudhatják, hogy mit tartogat az idei Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál, és természetesen meghallgatjuk az áhítatot is. Ezzel várom hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, híreink következnek. Hírek. Rádiónk hírei először címszavakban. Széles körű elégedetlenséget szült a készülő bértörvény. Nem túl rózsás a hangulat, a paradi bánya katasztrófa hatásai máig érzékelhetők a prefektus szerint. Ezért nem tartósak a hazai autópályák. Már az év végén autózhatunk rajta, 80%-ban elkészült az Észak-Erdélyi autópálya új szakasza. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Az ok, miközben az ország nyögi a megszorítások súlyát, és a legtöbben nem remélhetnek magasabb fizetést vagy nyugdíjat, a kormány által kidolgozott törvénytervezet éppen a közigazgatás csúcsán lévőknek hoz jelentős fizetésemelést. Bár a kormány azt állítja, hogy a reform célja a közféra egyenlőtlenségeinek csökkentése és egy kiszámíthatóbb bérmechanizmus létrehozása, közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy a bértörvény fokozhatja a közszféra strukturális problémáit, és további nyomást gyakorolna az állami költségvetésre. Várhatóan január 1-től lép érvénybe az új közalkalmazotti bértörvény, aminek elfogadása miatt alaposan a kormány képviselőinek körmére égett a gyertya, mert a téma mérföldkövet jelent az országos helyreállítási terv keretében Románia rendelkezésére álló Európai Uniós pénzforrások lehívásánál. A közvitára bocsátott jogszabályjavaslat teljesen megváltoztatja a költségvetési alkalmazottak bérének kiszámítását. A referencia értéket a jelenlegi 2080 lejről 4100 lejre emeli, míg a bérszorzókat 12-ről 8-ra csökkenti. Az új törvény elsősorban a politikai osztályt és az állami apparátus vezetését részesíti előnyben, mutatott rá Adrián Negrescu közgazdász. A paradis hóbánya elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa Petres Sándor kijelentette, hogy a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők. A prefektus az Agerpressnek elmondta, hogy a bánya katasztrófa után egy rendkívül intenzív és nehéz időszak következett. Most ugyan kisebb az intenzitás, de a helyzet továbbra is nagyon súlyos, jelentette ki, hozzátéve, hogy a középtávú következmények Parajd és a térség gazdaságában, valamint a lakosság hangulatában is megmutatkoztak. Petres Sándor szerint a hatóságok továbbra is igyekeznek megmenteni a térség stabilizálásához és a hasonló incidensek megelőzéséhez szükséges infrastruktúrális beruházásokat. Ezzel a Korondpatak medrében végzett munkálatokra és a Román Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi és meder elterelési beruházásaira utalt. Hozzátette, hogy a megyei hatóságok továbbra is kapcsolatban vannak a helyi önkormányzattal és a parajdiakkal, ugyanakkor elismerte, hogy a helyzet egyáltalán nem kedvező. Arra kérdése, hogy milyen érzelmek kavarognak benne egy évvel a bánya elárasztása után, Petres Sándor azt válaszolta, olyan érzés, mintha elvesztettünk volna egy csatát. 3 hét intenzív erőfeszítés után május 27-én odaveszett minden, amit elértünk. Tehetetlenséget és csalódást érzek azok miatt az évek vagy hónapok miatt, amikor még lehetett volna tenni valamit. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak, hamarabb és gyakrabban kell majd javítani őket, írja a Profit.ro. Ez nem a kivitelezők hanyagságának, hanem egy tudatos stratégiának a következménye. Az a döntés született, hogy ne zsákmányoljuk ki az erőforrásainkat. Tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok autópályát építünk, nyilatkozta Krisztián Érbású, az egyik legnagyobb hazai építőipari vállalat tulajdonosa. Természetesen ez a döntés nem pusztán környezetvédelmi megfontolásból született, hiszen minél kevesebb anyagot építenek bele egy strádába, annál kevesebbe fog kerülni. Ha észrevették, nyugaton és általában ott, ahol egészségesen csinálják őket, az autópályák a földfelszín fölött vannak 1,5-2 méterrel, azért, hogy az infrastruktúrájában, a talajban közlekedő víz ne tegyen kárt. Nálunk, hogy olcsóbb legyen az autópálya, változtattunk ezen. Lejjebb eresztettük, olyannyira, hogy sok esetben talajszinten van. Ez azt jelenti, hogy az egész infrastruktúra víz alatt van, ott, ahol a talajvíz közlekedik. Ezzel az infrastruktúrával sokkal hamarabb lesznek nagy bajok, magyarázta a szakember. Hozzátette, hogy ez egy nagy kompromisszum, aminek meg lesznek a következményei. A mi autópályáink, legalábbis az infrastruktúrájuk, amire 40-50 éven át kellene számítani, 20-25 évnél többet nem fognak kibírni. Véli a konstrukciérvású tulajdonosa. Állítása szerint ez nem csak az útépítésre vonatkozik, ugyanez a helyzet az épületeket illetően is. Az Észak-Erdély autópálya a Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszának közel 80%-a elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt. Közölte tegnap Facebook oldalán Krisztián Pisztol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság vezérigazgatója. A bejegyzés szerint a mintegy 26 kilométeres szakaszon a román konstrukciérbású vállalat 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. Az autópálya folytonosságát biztosító műtárgyaknál is jól haladnak a munkálatok, ami növeli annak esélyét, hogy még az idén meginduljon a forgalom ezen a szakaszon, számolt be Pisztol. A vezérigazgató biztatónak nevezte, hogy a Berettyó-Széplak melletti víztározó fölött átívelő híd 97%-ban, a Szoldobágy-völgy felett épülő 320 méteres viadukt pedig 85%-ban elkészült. A 884 millió lei értékű beruházást uniós forrásokból finanszírozzák. Krisztián Pisztol szerint a cél az, hogy idén 72 kilométerrel bővüljön az Észak-Erdély autópálya használható szakasza, így az év végére a Marosvásárhely és Bors közötti mintegy 269 kilométerből már 204 kilométeren lehessen közlekedni. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 49 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos idő várható, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel, eső nem valószínű, és a kánikula is alábbhagy. A nap csúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár új alsóvárosi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levele, 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Rövid hírekkel várjuk hallgatóinkat majd 7:30, most pedig kezdődjön Krédó hitépítő rovatunk, ami reméljük, hogy egy kis lelki töltetet, töbletet tud adni a mai naphoz.
10: Credo.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Róma beliekhez írott levél 12. fejezetének 9-től 13-ig terjedő versek alapján szól hozzánk ma. Simon Döme András, a magyarországi, besenyődi, leveleki és magyi református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Erőnk minden mértéket meghaladt című részt, Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvassa fel. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Simon Dema András vagyok, a Besenyődi Leveleki Magyi Gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Róma beli gyülekezethez írott leveléből, annak is a 12. részéből, a 9-től a 13. versig terjedő szakaszából, így szól hozzánk Istennek az igéje. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok, a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban pedig álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Szeretett testvérek, pünkösd második napján jön velünk szemben ez a bibliai ige. A Szentlélek Isten pedig ezen a bibliai igén keresztül kér bennünket, hogy gondolkodjunk el egy kicsit, vajon rendben van-e a szeretet az életünkben. Úgy szeretünk, ahogyan azt elvárja tőlünk Jézus? Vagy valami teljesen másfajta szeretet van jelen az életünkben? Mert lehet valakit felszínesen szeretni. Vannak bizonyára ilyen kapcsolataink, ahol tényleg nem azért vagyunk jóban valakivel, mert annyira szeretnénk. Mert lehet valakit így felszínesen szeretni, lehet valakit csak érdekből szeretni. Amikor nem feltétlenül az embert szeretem, csak tudom, hogy származik belőle valamilyen jellegű hasznom. Teszel valami jót, és majd cserébe elvárod, hogy veled is tegyenek már valami jót. Képmutató szeretet az ilyen, amikor valaki csak azért tűnik kedvesnek, jóindulatúnak, mert mások előtt jobb fényben akar feltűnni. Te hogyan éled az életedet, szeretett testvérem? Hogyan szereted a családtagjaidat? Hogyan szereted a munkatársaidat? Amikor végig gondoljuk az emberi kapcsolatainkat, akkor emlékezz arra, hogy volt valaki, aki feltétel nélkül szeretett téged, kedves testvérem. Nem érdekelte, hogy milyen gyalázatot műveltél a múltadban. Hányszor bántottad meg a szeretteidet, hogy hányszor nem tudtál őszintén szeretni? Jézus őszintén szeretett téged, és feltétel nélkül. Az ő egyháza, ahol hallhatod az öröm hírt, pedig pünköstkor jött létre. Az egyház születésnapjaként szoktuk emlegetni, hálás vagy ezért az egyházért. A mai bibliai ige arra biztat téged, hogyha tudatosult benned Jézusnak ez a feltétel nélküli szeretete, és hálás vagy ezért az egyházért, akkor szolgálj benne örömmel, és ne azért majd cserébe kapsz valamit, vagy elvársz valamit, hanem örömmel, Jézus iránti hálával. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, nem mindig tudunk őszintén szeretni. Nagyon sok esetben tényleg ilyen felszínesek a kapcsolataink. Jóba vagyunk valakivel, mert hát, ha lesz belőle valami hasznunk. Jóba vagyunk valakivel, mert akkor népszerűnek érezzük magunkat a munkahelyen, vagy az iskolában. Próbálunk jóban lenni valakivel, mert úgy vagyunk vele, ahogyan a régiek mondták, akkor majd jön nekem egyel, és nem vagyunk őszinték ilyenkor. Ez nem őszinte szeretet. És köszönjük, hogy adod elénk fiatban a példát, ki őszinte, feltétel nélküli szeretettel szeretett bennünket, aki nem azért vállalta a keresztet, mert ő ezt annyira élvezte volna, hanem azért vállalta, mert mindennél jobban szeretett bennünket, és nem kapott ő ezért idézőjelben semmit. A hálánkat tudjuk neki adni, de mi ezt nem tudtuk volna megtenni. Éppen ezért arra kérünk pünkös szent ünnepén, hogy amennyire rajtunk áll, és amennyire rajtunk múlik, és amennyire engeded a szent lelked által, ami szívünknek a mozgató rugóit, alakítsd át, hogy őszintébbek lehessünk, és tisztábban gondolkodhassunk.
Így szeretnénk kérni, hogy hallgass meg bennünket. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Simon Döme András, a magyarországi besenyődi, leveleki és magyi református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk. A Pál apostol a romabeliekhez írott levele 12. fejezetének a 9-től 13-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Erőnk minden mértéket meghaladt című részt, felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Erőnk minden mértéket meghalad. Nelson Mandela beszédéből, amelyet Dél-Afrika elnökévi választásakor mondott el 1994. májusában. Nem attól kell félnünk leginkább, hogy a kihívásoknak nem tudunk megfelelni. Félnünk attól kell leginkább, hogy erőnk minden mértéket meghalad. A bennünk égő fény ok a félelemre, nem a bennünk rejlő sötétség. Ne kérdezz, hogyan merészeltünk nagyszerűek, kiválók, másokat magunkkal ragadni tudók lenni. De kérdezd, hogyan merészelhetünk mindez nem lenni? Isten gyermeke vagy. Ha magad meghúzod, a világ javát nem szolgálod. Ha magad meghúzod, másoknak helyet adva, hogy melletted biztosabbnak érezzék magukat, ez nem alázat és nem erény. Arra születtünk, hogy általunk Isten sugározzék a világba, a bennünk lakó teremtő. Ő nem néhányunkba költözött, minden emberben benne él. Ha ragyog belőled a kapott fény, akkor majd elkezd az másokból is sugározni. És te ezt megláthatod. Ha megszabadultunk félelmeinktől, másokat már jelenlétünk maga felszabadít. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Mózes első könyve, első részének 27. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Erőnk minden mértéket meghaladt című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Krédó rovatunkat sugároztuk az elmúlt percekben, és a mai műsort meghallgathatják délutáni online műsorunkban még 19:15-től. Most pedig Tézi ének csendül fel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is csütörtök reggel ébresztő információs magazin műsorunkban. Én Janicskó Mihály Noémi vagyok. A pontos idő 7 óra 30 perc, rövid híreink következnek. Híreink először címszavakban. Széles körű elégedetlenséget szült a készülő bértörvény. A Parajdi bánya katasztrófa hatásai máig érzékelhetők a prefektus szerint. Kiderült, miért nem tartósak a hazai autópályák. Már az év végén autózhatunk rajta, 80%-ban elkészült az Észak-Erdélyi autópálya új szakasza. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Az ok, miközben egy ország nyugja a megszorítások súlyát, és a legtöbben nem remélhetnek magasabb fizetést vagy nyugdíjat, a kormány által kidolgozott törvénytervezet éppen a közigazgatás csúcsán lévőknek hoz jelentős fizetésemelést. Bár a kormány azt állítja, hogy a reform célja a közszféra egyenlőtlenségeinek csökkentése és egy kiszámíthatóbb bérmechanizmus létrehozása, közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy a bértörvény fokozhatja a közszféra strukturális problémáit, és további nyomást gyakorolna az állami költségvetésre. A Parajdi sóbánya elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa Petres Sándor kijelentette, hogy a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők. A prefektus az Agerpressnek elmondta, hogy a bánya katasztrófa után egy rendkívül intenzív és nehéz időszak következett. Most ugyan kisebb az intenzitás, de a helyzet továbbra is nagyon súlyos, jelentette ki. Hozzátéve, hogy a középtávú következmények Parajd és a térség gazdaságában, valamint a lakosság hangulatában is megmutatkoztak. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak, hamarabb és gyakrabban kell majd javítani őket, írja Profit.ro. Ez nem a kivitelezők hanyagságának, hanem egy tudatos stratégiának a következménye. Az a döntés született, hogy ne zsákmányoljuk ki az erőforrásainkat, tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok autópályát építünk, nyilatkozta Krisztián Érbású, az egyik legnagyobb hazai építőipari vállalat tulajdonosa. Természetesen ez a döntés nem pusztán környezetvédelmi megfontolásból szület, hiszen minél kevesebb anyagot építenek bele egy strádába, annál kevesebbe fog kerülni. Az Észak-Erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszának közel 80%-a elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt. Közölte tegnap Facebook oldalán Krisztián Pisztol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság vezérigazgatója. A bejegyzés szerint a 26 kilométeres szakaszon a román konstrukciérbású vállalat 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire napos idő várható, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel. Esőzésre nem kell számítani, és a kánikula is alább hagy. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a Masszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben Győri Márti énekel, utána pedig aktuális összeállításunkkal folytatjuk, amelyben megtudhatják, hogy milyen érdekességek, izgalmas dolgok várják idén a Csíkszeredába érkezőket a Régi Zenefesztiválon.

0: Győri Márti Jó reggelt, Szentélek című dalát hallgattuk. A Landmuzsika kerül az idei Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál középpontjába. A programsorozat központi szereplője idén a lant, az a hangszer, amely mindhárom alkotó pályáját és művészetét összeköti. Ezt az irányt erősíti a fesztivál mottója is, fantázia. Az idei év különösen fontos a régi zene világában, hiszen több jelentős évforduló kapcsolódik a reneszánsz meghatározó alakjaihoz. A fesztivál ennek jenyében Tinodi Lantos Sebestyén, Bak Fark Bálint és John Dolan életművelő tisztelek. A részletes programról Filip Ignáccal, a fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
1: Idén mikorra szervezik meg pontosan a Csíkszeredai Régi Zene Fesztivált?
2: Tehát július 5-e már érkeznek, de az első koncert az csak 6-án lesz, hétfőn, tehát júli 6 és 12.
1: Olvastam, hogy a Land kerül az idei fesztivál középpontjában. Ez pontosan miért van?
2: Hát három olyan évforduló van a zenei világban, ami három olyan egyéniség, akinek a neve a Landhoz kötődik, és a tevékenysége. Hát kezdem én ma a Lantos Sebestyén, tehát Tinódi Sebestyén, ma a Lantos nevet az később kapta, így is emlegetik, hogy Tinódi Lantos Sebestyén. 470 éve született Bak Fark Bálint, aki amúgy brassói születésű, egy virtuóz lantjátékos volt, hát úgy kell elképzelnünk, mint egy, most egy ilyen zongora művész sztárt, akit hívnak mindenhova, nagyvilágban is ismeretes volt Bak Fark Bálint. Ő halálának 450. éve, és John Dowland, egy angol zeneszerző, és Lantos szintén, neki a halálának 400. évfordulója, tehát olyan három évforduló van, amelyik kettő az Erdélyhez kötődik, pontosabban magyar és erdély és angol, de mind a háromnak a fő hangszere a lant volt. És akkor ezért már azt mondtuk, hogy ez akkor legyen egy ilyen lant központú fesztivál, és a szlogenje a fesztiválnak a fantázia, fantázia, mert a lantos irodalomban nagyon gyakran találjuk ezt a tétel megjelölést, hogy fantázia, egy olyan tétel, egy olyan mű, amely nem ragaszkodik a formákhoz, a bevett szokásos formákhoz, hanem úgy szabadabban kezeli ezt a formát. És akkor ez így együtt adja a fesztiválnak az alapötletét és a fő témáját.
1: A fesztivál programjának melyek a legkiemelkedőbb eseményei és koncertjei?
2: Kezdem inkább a Barozda együttes, amelyiknek a fesztivál létét is köszönhetjük, mert az első fesztivált a csíkszeredai Barozda, akkor még a régi zenét játszott a KM együttes, majd később Barozda együttes lett. Hát nekik az 50. évfordulójuk, és 1980-ban volt az első régi zenefesztivál, majd 86-ban ők el kellett hagyják az országot, mert 86-ban a hatóságok betiltották a fesztivált. Már meg volt szervezve 86-ban a fesztivál, amikor utolsó pillanatban a hatóságok lefújták, és felszólították a tagokat, kaptak, ha jól tudom, 48 órát, hogy el kellett hagyják az országot, tehát ilyen számüzetésbe kényszerültek, és középpontban lesznek. Lesz egy olyan is, hogy amikor egy kerekasztal beszélgetés velük, ahol muzsikálni is fognak, és lesz egy koncert velük. Akkor a más, ez 50-es, hát mondanám most a Kódex együttest, amelynek én vagyok a vezetője, lehet, hogy egy kicsit magam felé hajlik a kezem, hogy 30 éves a Kódex régi zene együttes, és fogunk játszani egy ilyen régi zene és népzene párhuzamok áthallásos műsort. Akkor mondanám akár a két legnagyobb meghívottunk, a Tessa Ross énekes és Peter Croton és Dowland, ezek svájci műsorral fognak fellépni, ének és lant. Akkor még a Barokk Fesztivál zenekar az mindig egy nagyobb rendezvény. Itt is van két nagyobb meghívottunk, Miraglo Deanu, Belgiumból, egy Romániából elkerült, valamikor együtt is muzsikáltunk, most már a legnagyobb zenészekkel muzsikál együtt, tehát az élvonalban van világszinten is. És az énekes, akit ő hívott meg, szintén az egyik legjobb énekes, Tomás Dolié, és a zenekar kíséretével egy gyönyörű műsor lesz. Ez, ahogy szokott lenni a Barokk Fesztivál zenekar, ez mindig pénteken. Akkor ezen kívül hát a Tinódi kapcsán pedig Csőszlumen István és Fehér Árpád, lesz egy ilyen énekmondásos este. Akkor hát Daulánthoz kötődik, és az angol zenéhez Vitárius Piroska és Fülöp Máriának a hegedű, és Csemballó estje. Muzikahisztorika, ez most már minden évben, már nagyon sok ideje, hogy meg vannak hívva, és itt vannak, jelen vannak, egy gyönyörű szép koncert. Tánc is lesz, tehát egy táncos műsorunk a kolozsvári Passeggio historikus táncegyüttes és az Amarillis zenekarral fognak fellépni. Kórus is, Pax et Bonum Magyarországról, meg a hazai erők is, tehát az Ars Pro Toto, a Concerto Spiralis, ezek mind a csíkszeredai kötődésű együttesek, és Sónya István, magyarországi landművész, egy este fognak fellépni Bachfark művekkel. Bachfark úgy írt művet, hogy átírt korabeli madrigálokat landra. Madrigálokat ezt nyilván akkor fogják játszani, tehát fogják énekelni a kórus, már mint ez az Ars Pro Toto együttes. A Concerto Spiralis ezekhez talált ilyen korabeli feldolgozásokat, hangszeres feldolgozásokat, míg Konya István a Bachfark-féle változatot fogja egy izgalmas koncertnek ígérkezik. És hát a Laudate kórus egy gyönyörű szép kájoni műsorral, ez a Laudate, ez a Sepsiszentgyörgyi Zeneiskolának a gyermekkórusa. A kihelyezett koncert udvarhelyen lesz a Camerata Barcense, a brassói egyetemistákból álló diákzenekar, barokzenekar, és hát még egy másik, Szárhegyen is lesz a kihelyezett koncertünk, a Carmina Renascencia, és vajon kihagytam-e valamit? Azt hiszem, hogy mind a 13 koncertet végigvettem, és kb. 220 fellépő fog megfordulni a fesztivál ideje alatt.
1: Lesznek interaktív programok, tegyük fel például a gyerekeknek.
2: Igen, ezt elfelejtettem mondani, ez így is van. Igen, van gyermeknap, ez a szokásos szombati gyermeknap, ez meg lesz, és ahogy volt a tavaly is, Ádám Rebivel lesznek ezek a gyermekfoglalkozások az Engőtérbe, ez megy tovább. És hát még nem beszéltünk a kurzusokról, a régi zene kurzusokról, ott sok a fiatal, sok a gyermek is, aki beiratkozik. 8 darab kurzus lesz, lant, furia, ének, hegedű, viola, gamba, kórus, reneszánsz, együttes, ütőhangszerek, meg minden reggel tánccal is lehet kezdeni, mert reggel a reggeli torna helyett minden reggel tánc lesz Kovács Gáborral, és majd persze a diákok fognak játszani egy zárókoncertet, azt szombaton lesz, amikor mindenki bemutatja az alatt a hét alatt, mit fejlődött, mit tanult a kurzus ideje alatt. Ilyen együttesek jönnek ott létre. Hét elején mindenki párt választ magának, vagy csapatot választ magának, és hétközben pedig gyakorolnak, és tanár felügyelete alatt haladnak előre a jobb és jobb hangzások felé.
1: És erre a régi zenei nyári egyetem mesterkurzusaira meddig lehet jelentkezni?
2: A jelentkezés határidő az június 20, akkor jár le, és reméljük, hogy a helyek is megtelnek. Mostanáig sajnos kellett visszautasítanunk. Azért, hogy mivel egyéni foglalkozás, és nagyon korlátozott a helyek száma, mert nem csoportos, kivéve a kamarazene, meg kivéve a reneszánsz együttes, ahol nincsenek limitek, tehát nincsen létszámstopp. A többiek, mivel egyéni foglalkozás, ezért hát ahhoz, hogy tényleg akik beiratkoznak és részt vesznek, haladni tudjanak, akkor nem lehet sokat bevállalni.
0: A Csíkszeredai Régi Zenei Fesztivál központi szereplője Idina Lant, az a hangszer, amely mindhárom alkotó pályáját és művészetét összeköti. Ezt az irányt erősíti a fesztivál mottója és fantázia. Az idei év különösen fontos a régi zene világában, hiszen több jelentős évforduló kapcsolódik a reneszánsz meghatározó alakjaihoz, ahogy erről az imént hallhattunk is. A fesztivál ennek egyében Tinódi Lantó Sebestyén, Bachfark Bálint és Jean Daland életműve előtt tiszteleg. A részletes programról Filip Ignáccal, fesztivál művészeti vezetőjével Ungvári Szende beszélgetett. A következő percekben pedig Grillus Dániel énekel.

Mai állítatunk címe: Isten tökéletes időzítése. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. János evangéliuma 15. fejezetének 16. verse. Mai állítatunk szerzője: Christina Ryan Claypool, Ohio-ban élő testvérünk. Nehézséget okoz számomra másoktól segítséget kérni, bár a nővérem szerint az emberek segítőkészek, ha tudatjuk velük, mire van szükségünk. Múlt évben egyedül tartottam egy garázsvásárt, és a körülmények úgy hozták, hogy kipróbáljam ezt az elméletet. Egy idős hölgy vásárolt egy fa dohányzó asztalt, de egyedül nem tudta betenni az autójába. Nagyon csalódott voltam, hogy nem segíthettem, mert ízületi gyulladás miatt az utóbbi időben mankóval járok. Kétségbeesésemben odafordultam egy idegenhez, aki épp egy régi kávéfőzőt vásárolt. Tudna segíteni ennek a hölgynek? A férfi azonnal akcióba lendült, egymaga felkapta a nehéz asztalt. Amikor végzett, hálásan megköszöntem neki. Gyakran elfelejtünk imádkozni és segítséget kérni mennyei atyánktól, amikor szükségünk lenne rá. Csak cipeljük tovább ijesztő problémáinkat attól tartva, hogy szükségleteink nem lesznek kielégítve. Mégis amikor imádkozunk, hálával bízhatunk abban, hogy Isten felelni fog. Ő jobban szeret minket, mint ahogy el tudjuk képzelni. Isten megadja nekünk mindazt, amire szükségünk van, gyakran titokzatos módon, csak kérnünk kell. Imádkozzunk! Drága Istenünk, ne felejtsünk el hálát adni neked, amikor jó idők járnak. A nehézségek idején pedig, amikor támogatásra szorulunk, segíts hozzá

fordulnunk. Amen. A segítség elfogadása áldás lehet nekem és másoknak is. Byest, Christina Ryan Claypool, Ohio-ban élő testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azokért, akik félnek segítséget kérni.

A mai áhítatót Szabó Anitától hallhatták. Ezzel lassan ébresztő reggel információs magazin műsorunk végéhez közeledünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Ungvári Szende számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.hu honlapunkon. Itt óránként hírekre számíthatnak, illetve meghallgathatják a Határtalant, a tegnapi zenélőköntös és keresztény élet rovatunkat is. Déli műsorunkban pedig irodalmi Kincsek és Agnus 35 román nyelvű rovatunk is jelentkezik. Én a nap gondolatával búcsúzom, amelyet Hamann Péter színész rendezőtől választottunk, aki 2022-ben ezen a napon hunyt el. Egészen különböző egyéniségek is tudnak közös szellemi légkört teremteni, amelyben lehetségessé válik a kölcsönös bizalom. Ez a mai napra választott gondolat. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnusradio.hu elektronikus postacímünkre, személyesen pedig megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Műsorainkat visszahallgathatják weboldalunkról, az agnusradio.hu honlapunkról, vagy megtalálják Spotify-on és SoundCloud-on is. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott, szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A szociáldemokrata párt okozta a válságot, vállalja is a kormányzást, mondta a Nemzeti Liberális Párt alelnöke. Hatalmas költségvetés korrekció zajlik, nincs keret felelőtlen béremelésekre. Már az év végén autózhatunk rajta, 80%-ban elkészült az Észak-Erdélyi autópálya új szakasza. A mesterséges intelligencia áll 14. Leó pápa első enciklikájának középpontjában. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Ciprián Csokó nem érti, miért nem a szociáldemokrata pártot bízza meg kormányalakítással Nikus Ordán államfő ahelyett, hogy a saját környezetéből választana miniszterelnök jelöltet. A Nemzeti Liberális Párt első alelnöke és Bukarest főpolgármestere tegnap egy Facebook bejegyzésben emlékeztetett arra, hogy a szociáldemokrata párt már több mint 3 hete megbuktatta a kormányt. Kifejtette, hogy 2 dolgot nem ért. Egyrészt miért menekülnek a szociáldemokraták a felelősség elől, és miért nem állnak elő egy miniszterelnök jelölttel, aki megoldást kínál az általuk előidézett válságra. Másrészt miért nem a szociáldemokrata pártot bízza meg egy kormánytöbbség létrehozásával, közölte az Ager Press. A Nemzeti Liberális Párt politikusa szerint Nikus Ordánnak nem kellene egy saját ember jelölésével elvállalnia a nehéz kormányzást, hiszen nem ő a felelős a szociáldemokrata párt által előidézett politikai válságért. A PSD-t már nem kellene kímélni. Itt az alkalom, hogy a párt megmutassa, miként tud többséget létrehozni, és milyen zseniális kormányzati megoldásai vannak, írta Csukó. Adrián Negrescu gazdasági elemző szerint az elmúlt évtized legátfogóbb költségvetés korrekcióját jelenti az, hogy 2026 első 4 hónapjában 23,9 milliárd lejre csökkent a deficit az egy évvel korábbi 56 milliárd lejről. A Facebookon tegnap közzétett elemzésében a szakértő kiemelte, hogy az áprilisi költségvetési hiány a GDP 1,17%-ára mérséklődött a tavalyi 2,92%-ról. Ezt egyrészt a bevételek 12%-os növekedésével, másrészt az állami kiadások 3,2%-os reál csökkenésével magyarázta, írta az Ager Press. Negrescu szerint különösen fontos, hogy a korrekció nem érintette a 75%-ban uniós forrásokból és az EU helyreállítási alapjából finanszírozott állami beruházásokat, amelyek értéke a 4 hónap alatt meghaladta a 31 milliárd lejt. Az elemző ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a kedvező költségvetési adatok ellenére nincs keret felelőtlen béremelésekre, a korábban felhalmozott államadósság kamatterhei pedig továbbra is nyomást gyakorolnak a költségvetésre. Szerinte a következő kormánynak folytatnia kell a beruházásokat, javítania kell az adóbeszedést és ösztönözni a munkaerőpiacot. Az Észak-Erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszának közel 80%-a elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt. Közölte tegnap Facebook oldalán Krisztián Pisztol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság vezérigazgatója. A bejegyzés szerint a 26,35 kilométeres szakaszon a román konstrukciérbású vállalat 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. Az autópálya folytonosságát biztosító műtárgyaknál is jól haladnak a munkálatok, ami növeli annak esélyét, hogy még az idén meginduljon a forgalom ezen a szakaszon, számolt be Pisztol. A vezérigazgató bíztatónak nevezte, hogy a Berettyó-Széplak melletti víztározó fölött átívelő híd 97%-ban, a Szoldobágy völgy felett épülő 320 méteres viadukt pedig 85%-ban elkészült. A 884 millió lej értékű beruházást uniós forrásokból finanszírozzák. Krisztián Pisztol szerint a cél az, hogy idén 72 kilométerrel bővüljön az Észak-Erdélyi autópálya használható szakasza, így az év végére a Marosvásárhely és Bors közötti mintegy 269 kilométerből már 204 kilométeren lehessen közlekedni, tájékoztat az Ager Press hírügynökség. Május 15-én a Rerum Novarum enciklika 135. évfordulóján írta alá a pápa, és május 25-én mutatták be a Vatikánban 14. Leó pápa első enciklikáját, a Magnifica Humanitas-t, a csodálatos emberiség kezdetűt. A párhuzam beszédes. Ahogy 13. Leó a 19. század ipari és szociális feszültségeire reagált, 14. Leó most a digitális korszak egyik legfontosabb kérdését helyezi erkölcsi keretbe. A pápai körlevél középpontjában az a felismerés áll, hogy a mesterséges intelligencia ma már nem pusztán segédeszköz, hanem döntési környezetet alakító erő. Jelen van a munkahelyi teljesítménymérésben, a banki kockázatbecslésben, a határvédelemben, a közösségi média hírfolyamaiban, a választási kampányokban, a haditechnikai fejlesztésekben és a nemzetbiztonsági elemzésekben. Az enciklika egyik kulcsmondata szerint, amikor a hatékonyság válik az érték végső mércéjévé, az ember könnyen kísértést érez arra, hogy önmagára optimalizálandó projektként tekintsen, nem pedig olyan személyként, aki kapcsolatra és közösségre hivatott. Ez a gondolat nem elvont teológiai fejtegetés, hanem pontos látlelet egy olyan korról, amelyben az embert egyre gyakrabban teljesítményadatok, pontszámok, kockázati profilok és termelékenységi mutatók alapján értékelik. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,49 bani, 100 magyar forint pedig 1,47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire napos idő várható, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel, esőzése azonban nem kell számítani, és a kánikula is alábbhagy. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agertes hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levele, 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 13 éves a Pulzus Rádió.
9: 2012. december 24-én esti órákban volt, körülbelül azon a napon, körülbelül 210-20 valamennyi kérdést bírált el a médiahatóság Ukránul Nacionálna Rádó Ukrajiné, Kijevben. Személyesen sikerült akkor ott részt vennem. Óriási érzés fogott akkor el, nem beszélve az, hogy néhány kérdés válasz után kimondottan a médiahatóság, hát kik, hanem ők, és végül is sikerült még néhány szót, úgymond magyarul is elmondanom, miután megállítottak, és azt mondták, hogy na, megértik, hogy én nagyon örülök, de most térjünk át inkább az állami nyelvre. Úgyhogy 2012. december 24-én történt meg, ami megtörtént velünk, és örülök annak, hogy most már, hát, hogy hónap már 14. éve csináljuk, amit csinálunk.
8: H2Ő, az életvize. Evangelizációs program.
10: Ez az ötödik H2 bizonyságtétel rendezvényünk, és ez az első alkalom, hogy fedett helyet kellett keresnünk, mert egész napos esőt mond a meteorológia, és tapasztaljuk is, hogy így van, hogyha kimegyünk innen a fedett sportcsarnokból. Én hálát adok az Úrnak, hogy amikor ide Felsőzsolcára terveztük ezt az eseményt, ide a sportcsarnok mellé, ki a zöldbe, a futballpálya mellé, akkor adódott ez a lehetőség, hogy esős időben ide be tudunk jönni, ebbe a nagyon szép sportcsarnokba.
8: Egyházkormányzás és gyülekezetépítés a múltban.
11: Az egész konferenciának ugye az egyik fókusza a gyülekezetépítés, és a gyülekezetépítésnek az egyik különösen fontos része a misszió, és én ezzel a két világháború közötti külmisszióval foglalkozok, illetve azzal, hogy különböző emberek hogyan kerültek ki Magyarországról, a református egyház megbízásából, vagy reformátusként külföldre, és milyen szolgálatot végeztek. És az előadásom témája Cseszkó Gyula volt, aki 1931-ben megy ki a Holland-Indiákra, Jáva szigetére először, majd később a Szangír-szigetekre, ahol ő orvos misszionáriusként dolgozik egy holland református missziós társaság megbízásában.
8: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. 13 éve szól magyarul is Beregszász egyik legismertebb rádiója, Pulzus Rádió. Az FM 92.1-es frekvencián hallható rádió mára a kárpátaljai magyar közösség mindennapjainak meghatározó hangjává vált, de a története jóval korábban kezdődött. A kezdetek egy online rádiózással és egy nagy álommal indultak, azzal a céllal, hogy Isten igéje és a magyar szó kilépjen a templom falai közül, és minél több emberhez eljusson Kárpátalján. A rádió földi sugárzású frekvenciáját 2012. decemberében nyert el, azóta pedig folyamatosan fejlődik, miközben megőrizte a közösségépítő és értékközvetítő szerepét. A 13. születésnap apropóján most a kezdetekről, a kihívásokról és az elmúlt évek legemlékezetesebb pillanatairól beszélgetünk a rádió ügyvezető igazgatójával, Barta Miklóssal.
6: 2026-ot írunk, de amikor megnézzük a nagy falon a licenc engedélyünket, akkor látható, hogy a Pulzus Rádió 13-ban kapta meg a működési engedélyt első alkalommal, és ez most már a második időszakon is túl vagyunk, és most egy harmadik időszaknak az elejét próbáljuk szervezni. Visszatekintve az elmúlt 13 évre, mik azok a pontok, amire igazán nem büszke vagy, és amire úgy meghatározó élményként látod ezt az elmúlt években?
9: Egy kicsit hagy korrigáljam a bevezető szavaidat, igen, valóban 13 évesek lettünk. Annyit csak visszatekintve a múltba, hogy elméletileg a működési engedélyünket, amikor is 2012-ben, december 24-én rábólintottak a 6-ból 5 honatja a médiahatóságba, Kijevbe, ez pontosan emlékszem, 2012. december 24-én, esti órákban volt, körülbelül azon a napon, körülbelül 210-20 valamennyi kérdést bírált el a médiahatóság, Ukránul Nacionálna Rádó Ukrajiné, Kijevben. Személyesen sikerült akkor ott részt vennem. Szerintem ezt már körülbelül 13-szor vagy 14-szer, de lehet, hogy sok-sok más médiának
12: is nagyon megmaradt.
9: Többször elmondtam, igen. Óriási érzés fogott akkor el. Nem beszélve az, hogy néhány kérdés válasz után, azt tudni kell, hogy ezeknél a döntéseknél élő egyenes adásban közvetítik, kimondottan a médiahatóság, hát kik, ha nem ők, és végül is sikerült még néhány szót, úgymond magyarul is elmondanom, miután megállítottak, és azt mondták, hogy na, megértik, hogy én nagyon örülök, de most térjünk át inkább az állami nyelvre. Úgyhogy 2012. december 24-én történt meg, ami megtörtént velünk, és örülök annak, hogy most már, hát jó mondtad az előbb István, hogy hónap már 14. éve csináljuk, amit csinálunk. Ha kimondottan erről a 13 évről beszélnék, akkor úgy gondolom, hogy az a 2012-es, 2013-as év nagyon-nagyon meghatározta azt, hogy a mai nap itt ülhetek, itt ülhetünk, és úgy gondolom, hogy mint Beregszász, Kárpátalja és Ukrajna egyetlen kétnyelvű 24 órás média, ami napi szinten azt, amit felvállalt, mint már a korábbi években elmondtam, a mai napig tudjuk teljesíteni. Igen, most egy harmadik félidőn is nem akarom még lelőni a poént, ha bár tudunk erről beszélni, és most egy kicsit úgy mindenféleképpen, amikor készültem és jöttem, úgy el szeretnék mondani egy-két dolgot, mert még egy hónapja ezelőtt, még a vasárnap istentisztelet után is voltak olyan gyülekezeti tagjaink, aki úgy megállítottak, és mondták, hogy Miklós, hát ne talán valami baj van a rádió körül, meg a működés, meg leszünk, nem leszünk, és a többi. Mindenkit meg szeretnék nyugtatni. Azért mondtam ezt a harmadik fél időt, mert valóban most már harmadik alkalommal sikerül licencet hosszabbítanunk, és büszkén ki tudom jelenteni azt, hogy sikerült megszerezni. Igaz, még a licenc nincs a kezünkben, mert azt tudni kell, hogy 2027. február hónapjaig van még a mai napra a működő licenzünk, de átmentünk, én úgy érzem, egy elég komoly, hát nevezzük vizsgálaton, nem vizsgálat, ez egy elméletileg egy soron lévő, szóval ez minden média, amikor lejár a licenz engedély, akkor mindenkinek egy próbál át kell menni, hál' Istennek sikeresen vettük ezt a próbát. Mint mindenkinél úgy gondolom, persze természetesen voltak hibáink, voltak kérdések, de hál' Istennek ez úgy néz ki, hogy megoldódott, úgyhogy bátran merem mondani, hogy tovább Púzus Rádió 2027-ben is úgy néz ki, hogy folytatja működését. Ha visszatekintek erre a 13 évre, akkor úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon, mint maga a nevünkben is benne van az, hogy púzus. Ugye amikor az embernek a púzusát látjuk, az is egy nem egyenes Isten őriz, hanem ennek is van egyszer fent, egyszer lent. Én ezt a egyszer fent, egyszer lent úgy nevezném inkább, hogy voltak rengeteg megpróbáltatásunk, rengeteg olyan dolog, amit úgymond végig kellett vinnünk. Mondjuk ki azt is bátran, hogy azért egy tapasztalatban, kezdő tapasztalatban úgymond, ha a Sionkort veszem példának, akkor mondhatom nyugodtan azt, és ennek is, ezt is mindig elmondom, nagyon örülök annak, hogy amikor 2013. május 22-én, amikor megszólaltunk és a műsor ácsunkkal úgymond próbáltuk kiszolgálni a kedves rádióhallgatókat, akkor nagyon örülök annak, hogy az első felhívásainkban nem az volt, hogy szerkesztőket, műsorvezetőket, hírszerkesztőket, riportereket keresünk, mert azért azt tudni kell, hogy az elején ezeket a szakmákat, ezeket a kollégákat megörököltük a Sion Rádiótól, és azért is mondtam, hogy a 2011-12-13-as év nagyon megalapozta, hiszen akkor kezdtünk stúdiót alakítani, akkor kezdtünk antennát építeni, akkor kezdtünk úgymond kialakítani azt a, hát én inkább azt mondom, azt a munkalégkört, amit a mai napra is viszünk továbbra is magunkkal. Természetesen sok-sok-sok-sok minden változott, és én most azt kellene, hogy mondjam, hogy a Covid időszak és a háború, ami nagyon-nagyon változtatott, de én úgy érzem, hogy 5 éve ezelőtt is, az a 8 év is, az első 8 év, az is egy óriási nagy kihívás volt, mert azért mondjuk ki bátran, hogy akkor sem, kivált a mai nap sem, nem sok általam rádió szakmával rendelkezők, riporterek, műsorvezetők, zenei szerkesztők, rovatszerkesztők, mint ma sem, nem sokan sétálnak Beregszáz központján, vagyis magyarán meg kellett tanálni azokat az embereket, akikkel valóban el tudtuk ezt indítani, meg kellett tanálni azt a hang, azt a zenei, azt a megfelelő műsorácsot, amivel úgy gondolom, hogy a hallgatóknak a szívébe ott tudunk a mindennap is, ott tudunk lenni a mindennapban. Ez nagyon-nagyon nem egyszerű. És ami még fontos számomra az, hogy azért a köztudat. A köztudat, kezdve itt a vállalkozók, az állami intézmények, a kollégák, emeljük itt ki a Púzus Rádió stratégiai partnerét, az Európa Rádiót, Agnus Rádiót, Felvidék Rádiót, rengeteg-rengeteg olyan partnerünk volt, akivel kezdtük, és én úgy gondolom, hogy lehet, hogy most egy kicsit már erről sok mindenről, erről a partner kapcsolatról nem sok mindent tudunk beszélni, de a mai nap is vannak közös műsoraink, a mai nap is konzultálunk, beszélgetünk, és nagyon örülünk annak, hogy vannak olyan kérdések a mai napra is, amikor ezekre általam felsorolt kollégákra tudunk számítani. Ugye tudni kell azt is, hogy egy rádiózás az óriási technikai parknak egy nagy, óriási nagy kihívás, ami megint csak rengeteg olyan dolgokba ütköztünk, amit nem biztos, hogy szakemberek, kollégák nélkül ezt a mai napra így össze lehetett volna állítani. Úgyhogy azt mondom, hogy nagyon nem egyszerű volt a kezdés, a mai nap is, de én úgy gondolom, hogy minden egyes vállalkozásban, ugye tudni kell azt, hogy ebben a nem egyszerű helyzetben azért ugyanúgy nem egyszerű bármilyen vállalkozásnak. Emberi erőforrás, anyagi kérdések, és a többi, szóval rengeteg-rengeteg olyan kérdés, de, és lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, könnyű, legalábbis egyszerűbb úgy dolgozni, amikor az embernek a háta mögött van egy csapat. Igen, ez a csapat évről évre változott. Nagyon örülök annak, hogy a Púzus Rádióban most körülbelül már több mint 6-7 éve nincs emberek elvándorlása, vagyis elméletileg ez a csapattal csináljuk már azért 6-7 éve.
6: A legnehezebb 6-7 év igazából, fontos meg.
9: Nem tudom, hogy sok mindenki el tudja ezt magáról mondani, de én ennek nagyon-nagyon örülök, és számomra is ez azért valamiről csak beszél.
12: Érdekes hasonlatot mondtál, hogy a rádiónak a neve az egyben, hát mondjuk azt, hogy az eddigi életszakaszát is meghatározza a púzus az emberi szívvel, és nekem egy másik hasonlat jutott eszembe. Ha azt mondod 2012. december 24-e az a fogantatás időpontja, akkor 2013. május 22 az pedig az első hangadás, vagy mondhatnám az első felsírás. Ez a nap hogy maradt meg a te emlékeidben, amikor először, tehát hogy már nem csak licenzről beszélünk, már nem csak papírról, már nem csak elfogadott dokumentumokról, hanem valóban egy rádió készülés, környéken az, amit Pulzus FM-nek nevezünk, az úgy megszólal.
9: Egyszer volt egy nagyon érdekes beszélgetésem, habár erről is már szerintem már nem egy kezemben tudnám megszámolni, és akkor arról beszélgettünk, hogy hát Miklós, erről szerintem egyszer egy könyvet kell lesz írni. Hát úgy gondolom, hogy ez is, ha egyszer valaki megéri azt a könyvet, akkor ez a kérdés, amit most feladtál, szerintem ez is bele fog kerülni. Egy délutáni nap volt, budapesti barátaink, kollégáink épp fent csüngtek a 30 vagy nem tudom én 20 valamennyi méteres antenna oszlopon. Annyi volt a még ebbe egy nagyon jó, hogy ők fel tudtak menni. Ugye tudni kell, hogy a rádiósok azok mindig, amik antennát választanak, akkor mindig nagy hegyet, jó nagy magasra, stb. Hát ebben néhányszor csúnyán finoman fogalmazva meg is jártuk, mert azért tudni kell azt, hogy az, hogy van egy stúdió, az, hogy van egy műsor, még nekünk van még egy stratégiai nagyon fontos objektumunk, ez az antennánk. Válaszolva ismét csak a kérdésedre azt tudom mondani, hogy el kell képzelni ezt antenna oszlopot, fent vannak az antenna kivitelező kollégák, ahogy illik szépen, munkasapka, csipőfogó, mit tudom én, csavarhúzó minden az oldalukon, és akkor feljöttek egy gépjármű, az a saját gépjárműkkel, és akkor még csak nem is gondoltunk ebben Zolival, hogy most mindjárt megszól a rádió, és akkor mi csak vártuk, és akkor egyszer csak mondtak, hát ott van, állítsátok be az FM-et, a 92.1-et, és akkor ugye egymásra néztünk, nem tudom, hogy Zoli vagy én, oda mentünk, és akkor az ő gépjárművükbe megkerestük ezt a frekvenciát, a 92.1-et, és ez csak megszólalt. Hát egy délutáni sávunk ment, egy délutáni műsorunk ment, ugye azt tudni kell,
6: Robertál, hogy... igen, szerda volt.
9: Igen, és azt tudni kell, hogy egy délutáni sáv ment, tudni, igen, hogy online már akkor mi azért működtünk, és ment minden nap a rádió online, már jóval korábban, és amikor megszólalt, hát az valami olyan volt, először olyan érzés fogott el, hogy fel se fogva aztat, hogy hát most mi ezt itt ketten hallgatjuk. Most valami történt, ugye? Valami meg. És utána, amikor úgy kezdtük elfelengedni a fantáziánkat, plusz belevéve azt, hogy mi is volt a célunk evel a hatalmas nagy antennával, mi is volt a célunk az antenna rendszerrel, ami felkerült az oszlopra, a technikai kivitelezések, stb. Ezt úgy képzeljük el, hogy egy vasúti 3 tonnás, az egyik legkisebb vasúti vaskonténerbe voltak akkor a műszereink kisorakoztatva. Még egy érdekes történet most hirtelen eszembe jutott, ugye tudni kell, hogy ezeket a műszereket, ezeket hűteni kell kivált nyáron, mert ugye ez a vaskonténer hamar felvezetik. Soha nem felejtem el, hogy vittem a szőlő közt, és hogy mentünk fel egyszer avval a szakemberrel, aki éppen légkondikat állított be, és nem értette, hogy minek kell a hegy legmagasabb tetejébe a szőlő közt egy vaskonténerbe éppen egy légkondit beüzemeltetni. De visszatérve a kérdésre, de elkezdtünk rögtön egy kicsit ugye fantáziánkat elengedni, és akkor próbáltunk olyan embereket elérni, nem tudom, most hirtelen ezek jutnak eszembe, Beregszász természetesen, Jánosi, Kaszony, Csongor, Munkács, kezdeni hívni embereket és kérni arra, hogy ha valaki autóban van, vagy mit tudom én éppen rádió mellett, akkor álljunk már erre a frekvenciára, mert ugye akkor tudni kell, hogy a kezdetén senki, sőt a mai napra se, senki nem tudná ezt pontosan leírni, hogy mit tudom, hogyha ráteszünk egy térképre egy körzőt, és akkor azt mondjuk, csinálunk egy kört ezzel a körzővel, hogy azt mondják, na, itt lehet hallgatni a rádiót. Rengeteg sok mindentől függ ez, kezdve, mit tudom én, természeti dolgoktól, technikai dolgoktól természetesen, de akkor egy olyan érzésem volt, amikor úgy jöttek úgy lassan a visszajelzések, hogy hoppá, hát akkor ez most nem csak itt erről a Fekete-hegynek a csúcsáról szól, hanem többen, és szerintem az volt az első pillanat, amikor az ember úgy átérezte, a licenz, a 2012-es december 24-i dátum, ez az, persze ez volt az első, de utána ez a pillanat volt, amikor az ember kezdte úgy megérezni azt, hogy a felelősségtudatot, hogy végül is mit is csinálunk, a minden egyes kiejtett szó, most akkor hogy, meg mint, meg merre, jó, sokan hallgatnak, és a többi. És láss csodát, ez a további években ez be is bizonyosodott. Mai napra nincs éppen a szerkesztőségünknek a falán kint ez a térkép, de ez is azt mondom, hogy ez valon az én, hát most azt mondom, az én hibám, de akkor volt egy térkép kirakva, Kárpátalja térképe szerkesztőségünknek a falára, és erre a térképre napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra felkerült több és több olyan kicsikek is, rajszeg, meg tű, meg minden, amikor jöttek a visszajelzések, ugye tudni kell, hogy annó még akkor 9 óra élő műsor csináltunk napi szinten, és mindig kértem a műsorvezetőket, ha voltak olyan betelefonálók is, mindig kértem, hogy kérdezzük már meg, hogy honnan telefonálnak, kik telefonálnak, stb. És amikor mindig jött egy-egy új település, akkor erre a térképre rákerült mindig egy gombos tű. Hál' Istennek nem kellett hozzá 13 év, hanem elég rövid idő alatt ez a térkép úgy nézett ki, mint egy sündisznó, ahol a sündisznónak a háta csak szélesedett. Egyszer volt még, emlékszek, akkor most konkrét nem emlékszek évre, dátumra, névre, de volt egy főkonzul is Beregszászban, aki Szolyváról jött éppen hazafelé, és azt mondta, hogy Miklós, mi jövünk Kijevből, és Szolyván hallgattuk a Pulzus Rádiót. Azt mondta, főkonzul úr, hát hogyha ott hallotta, akkor itt van egy gombos tű, dugja bele abba a fizikális térképünkben. Úgyhogy ezek azok a pillanatok, ami, és még egy nagyon-nagyon fontos mondat, azok az évek, amit mondtam, hogy nagyon meghatározó volt. Ugye nekünk akkor, és nem azt mondanám, hogy most is, de akkor is rengeteg olyan kérdésekbe ütköztünk, hogy most mit tudom én, saját magunk ástunk árkot a villanyvezetéknek, saját erővel húztuk fel a szerkesztőséggel, az antennát kevertük, a betont. Itt mindenféleképpen ki szeretném emelni Jakab Sándor mérnök úrnak a segítségét, aki megtervezte a Pulzus Rádió első antennáját, hogy fog ez kinézni, stb. Mi csak néztünk a fejünkből kifele, és amikor látok azt, hogy mit tudom én, hogy ez itt soha nem fog eldőlni, leesni, valami történik vele, de annyira jó megtervezte akkor Sanyi bácsi ezt az antennát, hogy hál' Istennek, nagyon-nagyon sokáig az első években legalábbis szolgálta a Pulzus Rádiót. Hál' Istennek azóta már azért átmentünk egy modernebb antennára, modernebb technikai parkra, úgyhogy ezek azok a pillanatok, ami úgy bennem van is, és még egyszer azt mondom, hogy független ettől, ha nincs ez a csapat, aki ma is a hátam mögött van, és azért csinálja minden napját, én úgy gondolom, hogy enélkül lehet szerintem biztos, hogy nem ülnék itt, és nem hallgatnának a rádióhallgatók most ezt a műsort. Természetesen a kollégáknak elsősorban, de a rádióhallgatóknak is meg szeretném köszönni ezt a csodálatos 13 évet. Én úgy gondolom, hogy nélkülük nem jött volna ez létre, és természetesen megint csak mindig ebben kellett volna kezdeni, természetesen a Beregszázi Református Egyház gyülekezetének Taraczközi Ferenc személyébe vezető lelkipásztor személyébe, és köszönjük a mindennapi támogatást, és valóban annak örülök, hogy a Pulzus Rádió meg tudott maradni úgy, hogy nem politikai párt, semmilyen vállalkozási, nem tudom én, szellemű emberek segítségével, hanem valóban a Jóisten és a Beregszázi Református Egyház gyülekezete segítségével a mai napra 13 éve tudjuk csinálni, amit csinálunk.
8: 13 éves lett a Pulzus Rádió. Ebből az alkalomból a rádió ügyvezető igazgatójával, Barta Miklóssal beszélgettünk.

0: Az anyország. A református értékek bemutatása és az evangélium megszólító ereje állt a középpontban Felsőzsolcán, ahol immár 5. alkalommal rendezték meg a H2Ő, az életvize evangelizációs programot. A tiszáni neni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek kezdeményezése ezúttal az esős idő miatt a rendezvények házába költözött. A délután során közös éneklés, igehirdetés, bizonságtételek, játékok és közösségi programok várták a résztvevők. Az alkalmon elsőként Vadnai Zoltánt, a tiszáni neni református egyházkerület missziói tanácsosát kérdezte Hornyák Zoltán.
1: Na, itt vagyunk Felsőzsolcán a H2 rendezvényén, be kellett költözni a sportcsarnokba.
2: Ez az 5. H2 bizonyságtétel rendezvényünk, és ez az első alkalom, hogy fedett helyet kellett keresnünk, mert egésznapos esőt mond a meteorológia, és tapasztaljuk is, hogy így van, hogyha kimegyünk innen a fedett sportcsarnokból. Én hálát adok az Úrnak, hogy amikor ide Felsőzsolcára terveztük ezt az eseményt, ide a sportcsarnok mellé, ki a zöldbe, a futballpálya mellé, akkor adódott ez a lehetőség, hogy esős időben ide be tudunk jönni, ebbe a nagyon szép sportcsarnokba, és itt készülünk erre a rendezvényre.
1: Ilyenkor borul minden a szervezést, hogyha tekintjük, vagy azért lehetett erre már számítani?
2: Körülbelül egy héttel ezelőtt derült ki, hogy nem lesz hozzánk az időjárás túl baráti, és tartottuk az AB verziót napirenden, és így kerültünk ide be a sportcsarnokba, amikor láttuk, hogy esni fog. Úgyhogy nagy átszervezést azért nem igényel, mert persze kint a szabadba kényelmesebb lett volna, itt egy kicsit zsúfoltabban vagyunk, de minden programelem, amit terveztünk, az ugyanúgy megvalósul bent is.
1: Na akkor milyen programok lesznek?
2: Ez egy bizonyságtétel az Úr Jézusról, ez a napnak ez a központi témája. És a színpad élni fog egész délután, és én azt gondolom, hogy minden erről beszél. Ha fellépnek majd itt a helyi református általános iskolának a diákjai, az arnóti óvodások, a zeneiskolások, a Csomasz itteni tagintézménynek a tanulói, ők mindannyian református intézményben tanulnak, és hozzák magukkal azt a lelkületet is, és mindazt a tudást és értéket, amit itt elsajátítanak. De lesz a színpadon bizonyságtétel, egy sárospataki teológus Halasi Botond tesz majd bizonyságot, aztán igehirdetés lesz a csúcspontja a délutánnak, Fejér Zoltán, a sárospataki gimnáziumnak az intézményi lelkésze hirdeti majd az igét. Itt lesz velünk a For the King együttes, aki a dicsőítést végzi majd ezen a délutánon, de nyilván egyházkerületünk vezetői, illetve egyházmegyénk vezetője, Esperes úr is megszólal és köszönti majd a résztvevőket, illetve a helyi lelkipásztor, Alexa Gábor, úgyhogy széles a skála, amivel a színpadon találkozhatunk. És kísérő rendezvények is vannak, hiszen a gyerekekre is gondoltunk, ugrálóvárakkal, mászófallal, amit sikerült itt bent is szépen berendezni és felállítani ezeket, de itt vannak keresztény közösségeknek a termékei, Abaújvári Manufaktúra, itt van közöttünk a Paraklétosz könyvkiadó, itt vannak bemutatkozó standjaik az intézményeinknek, tehát a Kazinci Református Iskola és Óvodának, a Zeneiskolának, a helyi gyülekezetnek, az asszonyok rengeteg süteménnyel készültek, úgyhogy a kínálat is meg lesz ebből a szempontból. De sorolhatnám még kézműves foglalkozása a gyerekeknek, Herceg Marika állandó vendégünk a H2Ön, aki természetes anyagokat használva csodálatos kézműves dolgokat készít a gyerekekkel és felnőttekkel is, mert ők is szeretik. De lehet mézet vásárolni, hoztuk a Reforrás legújabb számát, a kis ajándéktárgyakat készítettünk, úgyhogy reménység szerint gazdag délután lesz majd.
1: Ez az 5. a cél. Az változatlan azóta is, mióta elindult ez a sorozat?
2: Igen, tulajdonképpen változatlan, hiszen Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, és őt hirdetjük, és járunk városról városra. Ez az 5. helyszínünk, ahogy említettem. A célja az a rendezvénynek, hogy hogy a zárt tereinkből, templomból, gyülekezeti teremből, iskolai falakon kívül legyünk, kilépjünk onnan, és hirdessük a nyílt téren, a városok nyílt területein, ha csak az idő, mint most be nem szorít minket a sportcsarnokba, de hát nyitottak vagyunk, és várunk minden érdeklődőt, hirdessük őt, aki megváltott bennünket, és ez a csodálatos üzenet ennek a napnak.
1: És másik egy kérdés, hogy Felső Zsolcára esett a választás?
2: Általában a helyszínek, úgy választunk helyszíneket, hogy legyen a református intézmény, iskola, óvoda ezen a helyszínen, mert szeretnénk azt a sokszínűséget megmutatni, amit a gyerekek is adnak nekünk, a református közösségnek. És hát azt is gondoljuk, hogy akik ilyen intézménybe járnak, nem minden család kapcsolódik szoros szállal a helyi gyülekezethez. És szeretnénk ezt a szállat erősíteni, mert ilyenkor eljönnek a gyerekek, elkísérik őket a szülők, nagyszülők, és így szeretnénk őket is megszólítani, illetve akik már kapcsolatban vannak az Úrral és a gyülekezettel, őket pedig erősíteni ebben.
1: Alexa Gábor, lelkipásztor úrral találkozok itt a H2 rendezvényen. Hát ez itt most önöknél valósul meg ez a rendezvény. Milyen érzések kavarognak önben?
3: Egy nagy-nagy megtiszteltetésnek vettük azt, hogy az egyházkerület bennünket választott ki ezen az éven a H2 ő helyszínének, hiszen hát azt gondolom, hogy egy szép küldetés, megélés lehet ebből minden református gyülekezet számára, és minden református intézmény számára, hogy felmutassuk az emberek előtt a reformátusságunkból fakadó értékeinket, hogy mik azok, amik számunkra jelentőséggel bírnak, amik fontos dolgok, és hát bizonyságot tegyünk úgymond a hitünkről, Jézus Krisztusba vetett reménységünkről, és hát egy nagy ajándék az, hogy így a gyülekezetünk is megjelenhet ezen az alkalommal, az iskola is, a Arnóti tagovodája is az iskolánknak, és hát sokan érkeztek ide hozzánk, könyvvárus, kézművesek, stb. És úgy látom, hogy sikeres lesz a rendezvény, annak ellenére, hogy egy nagyon-nagyon esős időszakot fogtunk ki erre a hétre, nagy szükség volt arra, hogy a H2O az fentről is jöjjön az életvizeként a számunkra, és hát így bízunk abban, hogy Jézus Krisztus is jön közénk az ő lelke által ezen a mai napon.
1: Nagy tiszteletű úr, miért fontos egy ilyen rendezvény?
3: Azt gondolom azért fontos, mert talán, hogyha többségében még olyanok is vesznek részt rajta, akik egyébként is valószínűleg valamilyen szálon kötődhetnek a gyülekezethez, de mindig érünk el olyan újabb és újabb embereket, akik talán eddig bele se gondoltak abba, hogy milyen érték maga a református egyház, milyen értékek azok, amiket őriz, amiket tovább tud adni, és talán valakinek lehet ez a mai alkalom lesz az, hogy elindít a szívében egy olyan mozdulást, hogy kitárja az ajtót Jézus Krisztus előtt, aki ott zörget mindannyiunk szívének ajtaján.
1: Közösségépítés az fontos itt önöknél is?
3: Nagyon fontos, és hát igyekeztünk arra, hogy a gyülekezetünk közösségét is összefogjuk ezen a mai napon, hiszen hát az asszony testvérek, ők bőszen sütöttek, főztek, aztán készültünk egy olyan asztalal, ahol kis kvízt lehet kitölteni, vagy éppen a református címet lehet kirakóból kirakni, és hát igazából a gyülekezet tagja is összefogtak azért, hogy sikeres legyen ez a mai nap.
1: Ha mindennapokat nézzük, akkor akár az alsó, akár a felső zsolcai gyülekezet mennyire aktív?
3: Azt gondolom, hogy aktív, bár hát ezt így saját magunk nehezen tudjuk magunkról megállapítani, mert mi csak éljük az életünket a mindennapok során, de azt gondolom, hogy egy aktív gyülekezet vagyunk, és egy fiatalos gyülekezet, itt a Felső Zsolcai gyülekezet, hiszen hát a mi közösségünk az viszonylag későn alakult meg, egy kis imaház épült itt 1957-ben, egészen megdöbbentő az évszám, hogy itt az 56-os forradalom után a kommunizmus legsötétebb időszaka az, és mégis egy kis imaház felépülhetett a reformátusság számára, ami aztán az évek során folyamatosan bővült, és ma már teljesen templomi jelleget öltött, és a gyülekezetünk lélekszáma is folyamatosan növekszik, hála Istennek. azon kevés települések közé tartozunk, akik a két legutolsó népszámlálás során, amikor még ugye meg volt kérdezve a felekezeti hovatartozás, tudjuk, hogy a legutolsó volt az ilyen alkalom, itt nálunk nem fogyott a reformátusság a településen, hanem is sokkal egy 40 fővel, de többen vallották magukat reformátusnak, mint az azt megelőző népszámlálás során.
1: Visszatérve a mai eseményhez, köszöntőjében mire fogja felhívni a figyelmet?
3: Hát arra szeretném felhívni a figyelmet, ami a gyülekezetünk elmondata, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és hogy egy olyan világban, ahol sok minden változik körülöttünk, folyamatosan újabb és újabb dolgok vesznek körül bennünket, akár a technikában, akár technológiában, politikában, bármilyen terét nézzük az életünknek, egy nagyon változó világban élünk, mégis van számunkra egy egészen biztos kapaszkodó pont, és mi őt szeretnénk hirdetni, őt szeretnénk felmutatni mindenki számára, ezt a biztos pontot, hát ha valaki meg akarja találni.
1: Barna Sándor püspök úrral futottam itt össze a teremben. Püspök úr köszöntőt fog mondani, mi lesz a fő iránymutatás.
4: Ez a sajátos helyzet, amiben ma vagyunk. Ez a H2Ö, az életvize, közösségi lelki alkalmunk általában szabadtéren van, mindig szabadtéren szerveztük meg. De most vagyunk olyan helyszínen egyébként, ahol egyébként lehet B-terv. Tehát be tudtunk jönni. Vegyük ezt észre, mert Isten úgy gondolta, hogy még hitelesebbé teszi az Életvize Fesztivált, és a meteorológia majd szemléltető eszközt is nyújt, úgyhogy vegyük észre ezt a körülményt, és azt is, hogy hát mi tervezünk, de jön egy fordulat, jön egy eső, és akkor kiderül, hogy nem mi irányítunk. Viszont az a tény, hogy minket ide beszorít az eső, az nem jelenti azt, hogy Isten ne tudna szabadon munkálkodni, nem a körülmény nézi, hanem az emberi szívet. Hogy hiszük, hogy ma is azt keresi itt, akit megszólíthat.
1: Püspök úr, mennyire ünnep egy ilyen nap? Lehet-e így felfogni?
4: Mindenképpen én magamban ilyen fesztiválnak szoktam ezt nevezni, lehet, hogy nem mindenben felel meg ennek a szónak, de kilépünk a templom falai közül, tesszük azt, amit Jézus mondott, hogy elmegyünk, és megszólítjuk azt, aki itt van, aki esetleg csak az eső miatt jött be, aki keres, aki már hitben él, mindenkit.
1: Ez az ötödik H2, van ennek hozadéka? Tehát lehet mérni ezt valahogy, hogy sikerül bemozani az egyházba újabb és újabb embereket? Vagy megerősítik hitében azokat, akik már benne is vannak?
4: Én a magam gyülekezetében olyannal találkoztam, akit megerősített, aki attól kezdve szorosabb szállal kötődött a gyülekezetünkhöz. Aktívabb résztvevője lett a gyülekezet életének. Én ezt tapasztaltam, egyébként pedig nem indítottunk semmilyen mérést, hogy valami ilyen visszacsatolása legyen. Sokszor egy vetés csak később érik be, tehát ezt mi nem tudhatjuk pontosan, hogy az, amit most vetünk, az lehet, hogy nem azonnal látjuk annak a termését, gyümölcsét, hanem csak később. Tehát, hogyha esetleg egyháztól távolabb élő számára egy ilyen pozitív impulzust kap, hogy mégsem vagyunk ilyen idegen test ebben a világ, mégsem vagyunk a holdról, akkor talán az is elindít valamit. Tehát ez nem biztos, hogy elég a vetéshez, de úgy gondolom elindít valamit.
0: Ötödik alkalommal rendezték meg a H2Ö az Életvize evangelizációs programot, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Az egyház kormányzás és a gyülekezet építés állt a 11. egyháztörténeti konferencia középpontjában, amelynek idei témáját Makkai Sándor személyéhez kapcsolták, akit 100 évvel ezelőtt választottak püspökké. A konferenciát május 12-én szervezte meg a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténeti tanszéke az intézmény épületében. A rendezvényről Ősz Sándor előd adjunktussal a konferencia szervezőjével beszélgettünk. Ezt követően Pusztai Gábor a Debreceni Egyetem néderlandisztika tanszékének egyetemi docense, a Holland-Magyar Kapcsolatok Kutatócsoport vezetője röviden ismertette előadását, amelyben Cseszkó Gyula orvos a Holland-Indiákon végzett missziói szolgálatát tárgyalta. A riporter Pilbák Kincső.
1: A 11. egyháztörténeti konferencia idei központi témája az egyházkormányzás és a gyülekezetépítés volt, Makkai Sándor püspökké választásának 100. évfordulójához kapcsolódva. A május 12-én tartott konferenciáról Ősz Sándor előd szervezővel beszélgettünk.
2: A konferenciát pontosan ezelőtt 10 évvel hívta életre Kolumbán Vilmos, aki akkor az egyháztörténet tanára, professzora volt itt a teológián. Az elsődleges cél az volt, hogy az Erdélyben kutató egyháztörténészeket fogjuk össze, találkozzanak. Utána viszont nagyon hamar, 1-2 év után a konferencia kinőtte magát, és a Kárpát-medencei egyháztörténettel foglalkozóknak lett a seregszemléje. Még van ennek egy párhuzamos eseménye, a hitkonferencia Budapesten novemberben. Néhány éve viszont az is szükségessé vált, vagy tulajdonképpen ez 2022-ben az Enyedi Kollégium jubileumán vetődött fel, hogy adjunk egy témát neki. Soha nem korlátozzuk be, mindig mindenkit szívesen látunk, aki egyház történettel foglalkozik, kezdve a 16. századtól egészen a közelmúltig, viszont azóta mindig van egy kiemelt témája a konferenciának, általában valamilyen évfordulóhoz kapcsolódva. Mivel idén ünnepeljük Makkai Sándor püspökké választásának a 100. évfordulóját, akkor idén Makkai Sándor az egyik fő téma, vagy a konferenciának a fő témája, éppen ezért az egyházkormányzás és gyülekezetépítés a múltban címet választottuk, ugyanis Makkai Sándor püspöki szolgálatában nagyon fontos volt, hogy az egyházkormányzás mellett a püspök a gyülekezetépítő munkának serkentője, elöljárója legyen, így ő van idén a központban, lesz egy szinte teljes napot átfogó makkai szekció. Az idei konferencia éppen a Makkai Sándor hívó szóra való tekintettel picit bővebbre is sikerült, általában 30 körüli előadónk van, idén 41 előadónk jelentkezett be, így 3 szekcióban működik a konferencia, van egy túlnyomó részt makkai szekció, van egy jelenkoros szekció, és a legbővebb a koraújkoros szekció, tulajdonképpen 16. századtól el a 19. század elejéig. Lesz egy külön könyvtörténész szekció, mert hát különösen Erdélyben és Kelet-Magyarországon az utóbbi időben a könyvtörténeti kutatások is felfutottak, és hát az utánpótlásról se feledkeztünk meg. Lesz a konferencián egy diák szekció, ahol a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói, fiatal, egészen rügyező, bimbózó kutatók mutatják be a legújabb kutatásaikat, ismereteiket, általában szakdolgozathoz vagy valamelyik más kutatási programhoz kapcsolódó munkájukat.
1: Pusztai Gábor, a Debreceni Egyetem néderlandisztikai tanszékének egyetemi

0: docense, a holland-magyar kapcsolatok kutatócsoport vezetője Cseszkó Gyula missziói munkáját és annak hatását mutatta be.
1: Az előadásomnak a címe a Holland missziót szolgálatában Cseszkó Gyula a holland indiákon. Az egész konferenciának ugye az egyik fókusza a gyülekezetépítés, és a gyülekezetépítésnek az egyik különösen fontos része a misszió, és én ezzel a két világháború közötti külmisszióval foglalkozok, illetve azzal, hogy különböző emberek hogyan kerültek ki Magyarországról, a református egyház megbízásából, vagy reformátusként külföldre, és milyen szolgálatot végeztek. És az előadásom témája Cseszkó Gyula volt, aki 1931-ben megy ki a holland indiákra, Jáva szigetére először, majd később a Szangír szigetekre, ahol ő orvos misszionáriusként dolgozik egy holland református missziós társaság megbízásából. Ő itt végzi a munkáját egészen a II. Világháborúig, amikor ugye 1942-ben a japánok megszállják a holland indiákat. Ekkor még a megszállás kezdetén még nem internálják Cseszkó Gyulát, mert magyar állampolgár, és ezért ő ellentétben a szövetséges államok állampolgáraival nem kell, hogy táborba menjen. Ő folytathatja a munkáját, de amikor a japánok észreveszik, hogy ő gyógyszercsempész be a hadifogoly táborba, hogy segítsen az angol-amerikai és holland foglyokon, akkor Cseszkó Gyulát is internálják, és egy ilyen japán internáló táborban hal meg 1945. januárjában. Egy bombázás során egyébként az amerikaiak bombázzák a japán létesítményeket. Ebben a bombázásban megsérült Cseszkó Gyula is, és akkor ő ezekben a sérülésekben hal bele. A felesége, Hadadi Emma, aki marad Tahunán, ahol ez a missziós kórház van, őt pedig 1945. augusztusában azzal vádolják meg, hogy összejátszik a szövetségesekkel, kémkedik a szövetségeseknek, japánok letartóztatják, és a japán titkosrendőrség, a Kempeitai megkínozza, végül kivégzik 16 másik helyi vezetővel együtt, ami azt jelenti, hogy az utcán nyilvánosan lefejezik őket a japánok. És a négy gyermekük egyébként, a cseszkó házaspárnak van négy gyermeke, akik egyébként mind a holland indiákon születtek. Őket egy benszülött ápolónő veszi gondozásba, és egy kis szigeten élnek, ahonnan egy közös akcióval a szövetségesek, tehát egy angol-amerikai-holland akcióval kihozzák onnan ezeket a gyerekeket, és akkor először Ausztráliába kerülnek, majd Hollandiába, nevelőszülőkhöz kerülnek, és akkor ott nevelik fel őket. De felnőtt korukban gyakorlatilag ezek a gyerekek mind emigrálnak tengerentúra, Ausztráliába, illetve Kanadába élnek ők és a leszármazottaik, illetve ők már nem, mert a gyerekek közül már senki sem él. A legfiatalabb az tavaly halt meg. Azoknak a gyerekei, azok még élnek, cseszkó gyerekek. Az előadásom gyakorlatilag ezt akarta bemutatni, hogy a külmisszióban milyen munkát végeztek, és milyen sorsok vannak, hogyan szól közbe a történelem egy-egy missziós elhivatottságú embernek az életébe, és hogyan vált gyakorlatilag maga, tehát az életpályát, azt hogyan befolyásolja a történelem menete, ember tervez, Isten végez, gyakorlatilag ez volt a előadásnak a lényege.
2: Az egyházkormányzás és a gyülekezetépítés állt a 11. egyháztörténeti konferencia középpontjában. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: Híreink először címszavakban. Széles körű elégedetlenséget szült a készülő bértörvény. A Parajdi bányakatasztrófa hatásai máig érzékelhetők a prefektus szerint. Kiderült, miért nem tartósak a hazai autópályák. Már az év végén autózhatunk rajta, 80%-ban elkészült az Észak-Erdélyi autópálya új szakasza. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Az ok, miközben az ország nyögi a megszorítások súlyát, és a legtöbben nem remélhetnek magasabb fizetést vagy nyugdíjat, a kormány által kidolgozott törvénytervezet éppen a közigazgatás csúcsán lévőknek hoz jelentős fizetésemelést. Bár a kormány azt állítja, hogy a reform célja a közszféra egyenlőtlenségeinek csökkentése és egy kiszámíthatóbb bérmechanizmus létrehozása, közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy a bértörvény fokozhatja a közszféra strukturális problémáit, és további nyomást gyakorolna az állami költségvetésre. Várhatóan január 1-től lép érvénybe az új közalkalmazotti bértörvény, aminek elfogadása miatt alaposan a kormány képviselőinek körmére égett a gyertya, mert a téma mérföldkövet jelent az országos helyreállítási terv keretében Románia rendelkezésére álló Európai Uniós pénzforrások lehívásánál. A közvitára bocsátott jogszabályjavaslat teljesen megváltoztatja a költségvetési alkalmazottak bérének kiszámítását. A referencia értéket a jelenlegi 2080 lejről 4100 lejre emeli, míg a bérszorzókat 12-ről 8-ra csökkenti. Az új törvény elsősorban a politikai osztályt és az állami apparátus vezetését részesíti előnyben, mutatott rá Adrián Negrescu közgazdász. A Parajdi sóbánya elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa Petre Sándor kijelentette, hogy a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők. A prefektus az Agerpressnek elmondta, hogy a bányakatasztrófa után egy rendkívül intenzív és nehéz időszak következett. Most ugyan kisebb az intenzitás, de a helyzet továbbra is nagyon súlyos, jelentette ki. Hozzátéve, hogy a középtávú következmények Parajd és a térség gazdaságában, valamint a lakosság hangulatában is megmutatkoztak. Petre Sándor szerint a hatóságok továbbra is igyekeznek megmenteni a térség stabilizálásához és a hasonló incidensek megelőzéséhez szükséges infrastruktúrális beruházásokat. Ezzel a Korondpatak medrében végzett munkálatokra és a Román Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi és meder elterelési beruházásaira utalt. Hozzátette, hogy a megyei hatóságok továbbra is kapcsolatban vannak a helyi önkormányzattal és a parajdiakkal, ugyanakkor elismerte, hogy a helyzet egyáltalán nem kedvező. Arra kérdése, hogy milyen érzelmek kavarognak benne egy évvel a bánya elárasztása után, Petre Sándor azt válaszolta, olyan érzés, mintha elvesztettünk volna egy csatát. 3 hét intenzív erőfeszítés után május 27-én odaveszett minden, amit elértünk. Tehetetlenséget és csalódást érzek azok miatt az évek vagy hónapok miatt, amikor még lehetett volna tenni valamit. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak, hamarabb és gyakrabban kell majd javítani őket, írja Profit.ro. Ez nem a kivitelezők hanyagságának, hanem egy tudatos stratégiának a következménye. Az a döntés született, hogy ne zsákmányoljuk ki az erőforrásainkat, tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok autópályát építünk, nyilatkozta Krisztián Érbású, az egyik legnagyobb hazai építőipari vállalat tulajdonosa. Természetesen ez a döntés nem pusztán környezetvédelmi megfontolásból született, hiszen minél kevesebb anyagot építenek bele egy strádába, annál kevesebbe fog kerülni. Ha észrevették, nyugaton és általában ott, ahol egészségesen csinálják őket, az autópályák a földfelszín fölött vannak 1,5-2 méterrel. Azért, hogy az infrastruktúrájában, a talajban közlekedő víz ne tegyen kárt. Nálunk, hogy olcsóbb legyen az autópálya, változtattunk ezen. Lejjebb eresztettük, olyannyira, hogy sok esetben talajszinten van. Ez azt jelenti, hogy az egész infrastruktúra víz alatt van, ott, ahol a talajvíz közlekedik. Ezzel az infrastruktúrával sokkal hamarabb lesznek nagy bajok, magyarázta a szakember. Hozzátette, hogy ez egy nagy kompromisszum, aminek meg lesznek a következményei. A mi autópályáink, legalábbis az infrastruktúrájuk, amire 40-50 éven át kellene számítani, 20-25 évnél többet nem fognak kibírni. Véli a konstrukciér vású tulajdonosa. Állítása szerint ez nem csak az útépítésre vonatkozik, ugyanez a helyzet az épületeket illetően is. Az Észak-Erdély autópálya a Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszának közel 80%-a elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt. Közölte tegnap Facebook oldalán Krisztián Pisztol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság vezérigazgatója. A bejegyzés szerint a mintegy 26 kilométeres szakaszon a román konstrukciérbású vállalat 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. Az autópálya folytonosságát biztosító műtárgyaknál is jól haladnak a munkálatok, ami növeli annak esélyét, hogy még az idén meginduljon a forgalom ezen a szakaszon, számolt be Pisztol. A vezérigazgató biztatónak nevezte, hogy a Berettyó-Széplak melletti víztározó fölött átívelő híd 97%-ban, a Szoldobágy-völgy felett épülő 320 méteres viadukt pedig 85%-ban elkészült. A 884 millió lei értékű beruházást uniós forrásokból finanszírozzák. Krisztián Pisztol szerint a cél az, hogy idén 72 kilométerrel bővüljön az Észak-Erdély autópálya használható szakasza, így az év végére a Marosvásárhely és Bors közötti mintegy 269 kilométerből már 204 kilométeren lehessen közlekedni. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 49 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos idő várható, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel, eső nem valószínű, és a kánikula is alább hagy. A nap csúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levele, 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
9: Zenélő köntös.
10: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
11: Pünkösd vasárnapján szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Az ünnepen Bachnak 1725 pünkösdjére komponált egyik kantátáját hallgatjuk meg. A szakirodalom zenedramaturgiai szempontból Bach pünkösdi kantátáit a legösszetettebb alkotásainak tartja, amelyek komplex zenei eszközökkel bontják ki a szövegeknek azt a gondolatát, hogy a szívünkbe költöző Szentlélek átformálja döntéseinket, cselekedeteinket, egész lényünket. A mára kiválasztott kantáta címe egy idézet János evangéliumából. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. Szövegét az a Marianne von Ziegler írta, akit birodalmi költőnőnek is apostrofáltak, mivel a császár 1733-ban a Poeta Laureata címet adományozta neki, azon kívül ő volt az egyetlen női tagja a Christoph Gottsched által alapított német irodalmi társaságnak. A kantáta 8 tételből áll, a nyitó és záró részek kórustételek, ezen kívül 2 recitatívó és 4 ária alkotja. Bach felhasznált benne néhány részletet az ugyanezzel a címmel egy évvel korábban komponált kantátájából, amely egy lipcsei egyetemi ünnepségen hangzott el. A nyitókórus az ünnepi zene hagyományos hangszereit alkalmazza. A kontinuón és vonósokon kívül trombitákat és üsdobokat, amelyekhez 3 oboa is társul, a legmélyebb az oboa da caccia. Az eredeti változat szoprán és basszus duett volt, amiből Bach megtartotta a szólampárok imitációját, és teljes 4 szólamú részekben összegezte azokat. A művet elemző Julian Minchin szerint ez azt fejezi ki zenében, hogy összejövünk azzal a céllal, hogy az Úrral együtt lakozzunk.

A második tétel szoprán ária ugyancsak az említett kantáta átdolgozásából származik. Szövege: gyere, gyere, szívem nyitva áll előtted. Eredetileg basszus hangra és obligát hegedűre komponálta Bach, de a szoprán hangfekvés más hangnemet, a szöveg pedig más hangszerelést kívánt. Itt oboa da caccia kíséri, a hangszercsalád legmélyebb hangú tagja. A sötétebb hangzás bensőséges hangulatot kelt, és így jól érzékelteti a hit megélésének másik módját is. A nyitótételt uraló közösségi élmény után a személyes megérintettséget. Az Ich zweifle nicht, ich bin erhöret, vagyis nem kétlem, hogy meghallgatásra lelek szövegsorban, az erhöret szó díszítettsége a beteljesülés újongó örömének zenei megjelenítője. A szó meghallgatást jelent. Következzen előbb ez a kiemelt rész,

0: Idő hiányában az altrecitatívót átugorjuk. A következő basszus ária szövege ismét János evangéliumából származik, és a 14. rész 28. versének egy részére vonatkozik. Elmegyek és eljövök hozzátok. A tétel mol hangnemét az elválás gondolatának fájdalma indokolja. A basszus oda-vissza haladó dallamvonala képszerűen is ábrázolja a távolodó, majd újból közeledő lépéseket.
1: Ich gehe hin und komme wieder zu euch.
0: A hangszeres közjáték után a Ha szeretnétek engem, örvendeznétek szövegsor következik, amelyben az örvendezés szó jelentését ismét melizmák emelik ki.

A tenor áriát a kontinuum kívül vonósok kísérik, összhangban a szöveggel, amely arra buzdít, hogy hangoljuk örömre a húrokat. Az örömöt a hegedű szólam úgy jeleníti meg, hogy folyamatosan körülírja az ének vonalat. Ezt a formarészt az Isten fiának szóló örömhimnusznak nevezi az elemző Julian Mincham. A középrész szövege arra emlékeztet, hogy a sátán a fondorlataival mindig hálójába akarja keríteni a hívőt, ezért a hangnem mollra vált, a harmóniák elsötétülnek, és a dallamvonal is megváltozik. Albert Schweitzer szerint Bach teológiájában a sátán azonos az ördöggel, akit a bibliai történet kígyónak ábrázol. Ezért Bachnál a kígyózó, kanyargó, tekergő menetek mindig a gonoszra vonatkoznak.

gonosz cselejtjelképező bonyolult dallamvonalakkal szemben állnak a tartott hangok. Ezek mindig a hit, azaz glaube szóra esnek. A tétel azt az üzenetet hordozza, hogy a hit kitartó, és végül a sátán cselszövései fölött is győzedelmeskedik, amit az örömhimnusz visszatérése is megerősít.

Rövid basszus recitatívó idéz Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, azokra utalva, akik elfogadták Jézus Krisztus váltságdíját. Az ezt követő alt ária úgy folytatja a gondolatot, hogy csak Jézus vére az, ami megszabadíthat a pokol láncaitól. A hosszú melizmák a pokol láncainak benyomását keltik, de még ezek említése sem fékezi le a zene sodró lendületét. Meglepően rövid a középrész, a kerettagoknak csupán egy ötöde. Az arány üzenete az, hogy bár a megváltó szenvedése és halála örökségének birtokában megbethetjük, sőt kinebethetjük a pokol haragját, ezen az ünnepnapon túl sok gondolatot mégsem szabadna ráfordítanunk.

A kantáta utolsó darabja egy moll hangnemű korál, amelyet dur akkord zár. Nyers fordításban idézem. Egyetlen emberi lény sem méltó a földön erre a nemes ajándékra. Nálunk nincs érdem. Itt semmi sem számít, csak az a szeretet és kegyelem, amelyet Krisztus bűnbánat és kiengesztelődés által szerzett meg nekünk.

0: Bach 74-es számú pünkösdi kantátájának részleteit az amszterdami barokkzenekar és énekkar adta elő kórhű hangszereken. Szólisták Bogna Bartos alt, Deborah York szoprán, Klaus Mertens basszus és Jörg Dürmüller tenor. Vezényelt Ton Kaufmann. A zenélőköntös pünkösdi kiadása ezzel véget ért. Áldott ünnepeket kíván a szerkesztő Nagy Ibolya. A viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.

0: hírek.
1: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A szociáldemokrata párt okozta a válságot, vállalja is a kormányzást, mondta a Nemzeti Liberális Párt alelnöke. Hatalmas költségvetés korrekció zajlik, nincs keret felelőtlen béremelésekre. Már az év végén autózhatunk rajta, 80%-ban elkészült az Észak-Erdélyi autópálya új szakasza. A mesterséges intelligencia áll 14. Leó pápa első enciklikájának középpontjában. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Ciprián Csoko nem érti, miért nem a szociáldemokrata pártot bízza meg kormányalakítással Nikus Ordán államfő ahelyett, hogy a saját környezetéből választana miniszterelnök jelöltet. A Nemzeti Liberális Párt első alelnöke és Bukarest főpolgármestere tegnap egy Facebook bejegyzésben emlékeztetett arra, hogy a szociáldemokrata párt már több mint 3 hete megbuktatta a kormányt. Kifejtette, hogy 2 dolgot nem ért. Egyrészt miért menekülnek a szociáldemokraták a felelősség elől, és miért nem állnak elő egy miniszterelnök jelölttel, aki megoldást kínál az általuk előidézett válságra. Másrészt miért nem a szociáldemokrata pártot bízza meg egy kormánytöbbség létrehozásával, közölte az Ager Press. A Nemzeti Liberális Párt politikusa szerint Nikus Ordánnak nem kellene egy saját ember jelölésével elvállalni a nehéz kormányzást, hiszen nem ő a felelős a szociáldemokrata párt által előidézett politikai válságért. A PSD-t már nem kellene kímélni. Itt az alkalom, hogy a párt megmutassa, miként tud többséget létrehozni, és milyen zseniális kormányzati megoldásai vannak, írta Csoko. Adrián Negrescu gazdasági elemző szerint az elmúlt évtized legátfogóbb költségvetés korrekcióját jelenti az, hogy 2026 első 4 hónapjában 23,9 milliárd lejre csökkent a deficit az egy évvel korábbi 56 milliárd lejről. A Facebookon tegnap közzétett elemzésében a szakértő kiemelte, hogy az áprilisi költségvetési hiány a GDP 1,17%-ára mérséklődött a tavalyi 2,92%-ról. Ezt egyrészt a bevételek 12%-os növekedésével, másrészt az állami kiadások 3,2%-os reál csökkenésével magyarázta, írta az Ager Press. Negrescu szerint különösen fontos, hogy a korrekció nem érintette a 75%-ban uniós forrásokból és az EU helyreállítási alapjából finanszírozott állami beruházásokat, amelyek értéke a 4 hónap alatt meghaladta a 31 milliárd lejt. Az elemző ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a kedvező költségvetési adatok ellenére nincs keret felelőtlen béremelésekre, a korábban felhalmozott államadósság kamatterhei pedig továbbra is nyomást gyakorolnak a költségvetésre. Szerinte a következő kormánynak folytatnia kell a beruházásokat, javítania kell az adóbeszedést és ösztönözni a munkaerőpiacot. Az Észak-Erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszának közel 80%-a elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt. Közölte tegnap Facebook oldalán Krisztián Pisztol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság vezérigazgatója. A bejegyzés szerint a 26,35 kilométeres szakaszon a román konstrukci érbású vállalat 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. Az autópálya folytonosságát biztosító műtárgyaknál is jól haladnak a munkálatok, ami növeli annak esélyét, hogy még az idén meginduljon a forgalom ezen a szakaszon, számolt be Pisztol. A vezérigazgató bíztatónak nevezte, hogy a Berettyó-Széplak melletti víztározó fölött átívelő híd 97%-ban, a Szoldobágy völgy felett épülő 320 méteres viadukt pedig 85%-ban elkészült. A 884 millió lej értékű beruházást uniós forrásokból finanszírozzák. Krisztián Pisztol szerint a cél az, hogy idén 72 kilométerrel bővüljön az Észak-Erdélyi autópálya használható szakasza, így az év végére a Marosvásárhely és Bors közötti mintegy 269 kilométerből már 204 kilométeren lehessen közlekedni, tájékoztat az Ager Press hírügynökség. Május 15-én a Rerum Novarum enciklika 135. évfordulóján írta alá a pápa, és május 25-én mutatták be a Vatikánban 14. Leó pápa első enciklikáját, a Magnifica Humanitas-t, a csodálatos emberiség kezdetűt. A párhuzam beszédes. Ahogy 13. Leó a 19. század ipari és szociális feszültségeire reagált, 14. Leó most a digitális korszak egyik legfontosabb kérdését helyezi erkölcsi keretbe. A pápai körlevél középpontjában az a felismerés áll, hogy a mesterséges intelligencia ma már nem pusztán segédeszköz, hanem döntési környezetet alakító erő. Jelen van a munkahelyi teljesítménymérésben, a banki kockázatbecslésben, a határvédelemben, a közösségi média hírfolyamaiban, a választási kampányokban, a haditechnikai fejlesztésekben és a nemzetbiztonsági elemzésekben. Az enciklika egyik kulcsmondata szerint, amikor a hatékonyság válik az érték végső mércéjévé, az ember könnyen kísértést érez arra, hogy önmagára optimalizálandó projektként tekintsen, nem pedig olyan személyként, aki kapcsolatra és közösségre hivatott. Ez a gondolat nem elvont teológiai fejtegetés, hanem pontos látlelet egy olyan korról, amelyben az embert egyre gyakrabban teljesítményadatok, pontszámok, kockázati profilok és termelékenységi mutatók alapján értékelik. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,49 bani, 100 magyar forint pedig 1,47 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire napos idő várható, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel, esőzése azonban nem kell számítani, és a kánikula is alábbhagy. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Füstöstót Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levele, 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
9: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Hajdó Tímea, Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk a Márk evangéliuma 16. fejezetének a 19. és 20. verse alapján. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, amikor Isten elvégezte című részt, felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Istennek igéjét a Márk evangéliuma 16. fejezetének 19. és 20. verseiből olvasom. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig velük együtt munkálkodott, megerősítette az ige hirdetést a nyomába járó jelekkel. Ez a történet a tanítványok, az esendő emberi állapotban levő tanítványok életét mutatja be. Megdöbbenve olvassuk, hogy egyenesen hitetlenek voltak Jézus feltámadásával kapcsolatosan. Hiába kaptak előbb üzenetet Máriától, az emmausi tanítványoktól, hogy Jézus él, feltámadt, mégis amíg nem találkoztak vele, addig nem hitték el. És még jobban csodálkozunk azon, hogy mindezek után Jézus elküldi őket, misszióba küldi őket. Menjetek, hirdessétek az evangéliumot. Ezek a tanítványok, akik nem hittek Jézus feltámadásáról szóló bizonyságtételnek, ők adják tovább a feltámadás örömhírét. Hát mi fog ebből kisülni? Valóban elmentek ezek az emberek, és hirdették a Krisztus evangéliumát. Elvitték mindenfelé a Krisztus üzenetét. És az ő bizonyságtételüknek a késői gyümölcsei vagyunk mi magunk is, akik ma hiszünk Krisztusban, akik ma hallgatjuk az ígét. Igen, azt mondhatnánk, hogy óriási tűzzel és óriási

0: erővel folytatódott a misszió, terjedt a Krisztusról szóló evangélium, de az erő az nem a tanítványok nagyságában volt. A megoldást a felolvasott ígevers mondja meg nekünk. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az ige hirdetést a nyomába járó jelekkel. Mindenekelőtt lényeges, hogy Jézus éppen azzal gyógyítja a hitükben megfáradt tanítványokat, hogy mozgósítja őket. Rájuk bízza a bizonyságtételnek a szolgálatát, feladatot ad nekik, nem állítja félre őket, és nem legyint, és nem mond ilyeneket, hogy hát hogy is várhatnék tőletek valamit, hanem rájuk bízza. De úgy, hogy együtt munkálkodik velük, és megerősíti az ige hirdetést a nyomába járó jelekkel.
1: Milyen jelekről is van szó?
0: Hát azt olvassuk, hogy ördögöket üztek ki, új nyelveken szóltak, ha valami halálosat ittak, nem ártott nekük, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Annak, hogy minden így történhessen, a tanítványok részéről egyetlen egy feltétele volt. Az, hogy oda kellett szánniuk magukat Jézus szolgálatára. El kellett indulniuk, hirdetni kellett azt, amit rájuk bízott Krisztus. Oda kellett adni magukat annak a Krisztusnak, aki erősebb tudott lenni, és erősebb az ő hitetlenségüknél és emberi gyengeségüknél. Aki helyreállítja, meggyógyítja, és szolgálatra alkalmassá teszi őket. Aki együtt munkálkodik velük, ha ők elindulnak, és megerősíti bizonyságtételüket, ha ők engedelmesen hirdetik ezt. Sokak számára talán ismerős lehet a történet, amely egy elképzelt beszélgetést örökít meg Jézus és Gábriel között. A beszélgetés csak elképzelt, mondani valója azonban helytálló, és talán a mai ige üzenetét meg is tudja erősíteni. Történet szerint Jézus földi életét befejezve visszaérkezik a mennybe, kezén és lábán viselte kereszthalálának kegyetlen jeleit. Gábriel odament hozzá, és így beszélgettek. Mester, kegyetlenül megszenvedtél az emberekért odalenn. Valóban így van, mondta Jézus. És folytatta Gábriel, most már tudják az emberek, mennyire szereted őket, és mit tettél értük? Ó, nem, még nem, mondta Jézus. Még csak egy maroknyi ember tud róla Palesztinában. Gábriel zavarban volt. De hát akkor mit tettél, hogy mindenkinek tudomására hozd, mennyire szereted őket? Megkértem Pétert, Jakabot, Jánost és még pár embert, hogy beszéljenek rólam. Akik majd hallanak rólam, tovább mondják másoknak. Így fog eljutni az evangélium a föld legtávolabbi zúgába is. Így mindenki hallani fog rólam, hogy mit tettem értük. Gábriel összeráncolta a homlokát, és kétkedés tükröződött arcán. Tudta, hogy az emberek nem megbízhatóak. Igen, mondta végül, de mi lesz, ha Péter, Jakab és János belefáradnak? Mi lesz, ha az utánuk jövő nemzedik elfelejti továbbadni? És mi lesz, ha a 21. században az emberek túl elfoglaltak lesznek ahhoz, hogy rólad beszéljenek másoknak? Más tervet nem készítettél? Nem, nincs más tervem, Gábriel, mondta Jézus. Én bízom bennük. Nem hirdeti angyalokkal, sem csodás lényekkel, hanem rábízza Isten ma is evangéliumát az övéire, a tanítványaira, ránk bízza. Akkor is, ha kevésnek gondoljuk az erőnket, és túl drágának az időnket. Akkor is, ha gyakran eredménytelennek érezzük az ige hirdetést, és a bennünket nap mint nap bombázó képi hatásokkal, a média hatékonyságával szemben úgy érezzük, hogy alul maradunk. Az igének az útja, hogy a tanítványok, apostolok, prédikátorok, hívő emberek, bizonyságtevők elkezdik mondani. Ez a járható út. A hitetlenkedő tanítványok engedelmeskedtek, s miközben így tettek, meggyógyultak. Krisztus pedig alkalmassá tette őket a bizonyságtételre. Krisztus alkalmassá tesz bennünket a bizonyságtételre. Amen. Köszönjük Krisztusunk, hogy nem magunkra küldesz el bennünket, hanem velünk együtt munkálkodsz. Hisszük és tudjuk, hogy ha te nem vagy velünk, akkor a mi emberi beszédünk az nem sokat ér. Viszont a te lelkednek vezetésével, a te ígéreteidbe bízva, ad nekünk azt a bátorságot, hogy tudjunk rólad mindig vallást tenni. Amen.

Isten hozzánk szóló üzenete az elmúlt percekben Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Márk evangéliuma 16. fejezetének a 19. és 20. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgellét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, amikor Isten elvégezte című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

amikor elvégezte Isten. Olvasom Mózes első könyve második részének 1-4 terjedő verseit. A teremtés 7. napja. Így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. A 7. napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez az ég és a föld teremtésének története. Szinte refrénszerűen hallottuk eddig, mondta Isten, és valami mindig lett. Eddig minden teremtési napnak volt valami tárgya, ám a 7. nap, mintha csak függelék volna. De ha újra és újra elolvassuk bölcsőnk feliratáról ezt a 4 verset, 3-szor halljuk néhány soron belül ezt a szót, Isten. Félreérthetetlenül Isten a középpontja, tartalma ennek a napnak. Isten tölti meg a 7. teremtési napot, és ad értelmet neki. Ha tudjuk, hogy a 7-es szent szám, a teljesség száma az igében, akkor még inkább világossá válik ez. De hogyan értsük szövegünkből ezt az Istenre vonatkozó kifejezést, hogy megpihent? Azután megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Talán elfáradt Isten? Pihenésre van szüksége? Ki akarja pihenni magát a teremtés munkája után? A Biblia jó néhány más helye egyértelműen utal arra, hogy nem erről van szó. Gondoljunk csak Ézsaiás próféta szavaira, hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Ézsaiás próféta könyve 40. részének 28. verse. Vagy gondoljunk magának Jézusnak egy kijelentésére, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. János evangéliuma 5. részének 17. verse. Martin Buber, a világhírű izraeli filozófus azt írja, hogy itt az ősi szó, a megnyugodott vagy megpihent, ilyen értelemben értendő, hogy ünnepel. Azaz, Isten ünnepelt a 7. napon. Teremtési munkája után következő megszűnt vagy megnyugodott kifejezés tehát nem passzívum, hanem dinamikum és aktívnak kell értenünk. Világosan emlékszem édesapámra, ahogy egy-egy vasárnap délután leült kis kertünkben, orgonabokrai árnyékába, és hosszú-hosszú ideig valahova messze egy pontra nézett mozdulatlanul. Aki nem ismerte, a felületes szemlélő azt mondta volna, átengedte magát a teljes semmittevésnek. Mi, közvetlen hozzátartozói, mindig tudtuk, ilyenkor egy-egy vers születik. A teremtő nyugalom órái voltak azok, amikor megszűnt minden munkájától, és mégis valami történt benne. Ő így ünnepelt. Sokszor láttam Benkő Istvánt, egykori rákospalotai lelkészt, amikor káplánja voltam, ahogyan homlokát neki feszítette irodája ablakának, és nézett kifelé. Aki nem ismerte, azt hitte volna, de sok ideje van, csak úgy ott ácsorog.
Én azonban már tudtam, hogy az a mozdulatlan kifelé bámulás, az befelé nézés, és éppen akkor születik egy nagyszerű szolgálat, prédikáció. Minden hasonlat reménytelen dadogás Istennel kapcsolatban, de valamiképpen mégis érzékeltetni akartam Martin Buber szó egzegézisét, amikor a hetedik nappal kapcsolatban Isten ünnepléséről beszél, s így Isten aktív nyugalmáról. Majd azt olvassuk az ősi szövegben, hogy Isten megáldotta a hetedik napot. Így is mondhatnám, megáldotta vele az embert. Úgy, hogy a hetedik napon saját nyugalmát meg akarja osztani az emberrel. Nagyon emberi módon és nyelven szólok Istenről, de hogy tehetném másképp? Isten velünk akar ünnepelni, ünnepelve pihenni. Velünk gyermekeivel, akiket képére és hasonlatosságára teremtett. Vagy így is mondhatnám, megosztja velünk a napját. Még egy meglepetés ér itt bennünket. Az ember teremtése után tüstént arról olvasunk, hogy Isten megszűnt minden munkájától, azaz Isten ünnepli a hetedik napot. És most azt mertük állítani, hogy ebbe Isten belekívánja vonni az embert. De hiszen az ige szerint az ember még semmit sem teljesített, és már is Isten ünnepe vár reá? Vagy ez volna az igazi és isteni sorrend, hogy előbb Istennel együtt ünnepelni a szent és aktív nyugalomban, és aztán jöhet minden más, aztán jöhet a munka? Míg bölcsönknek ezt a sajátos üzenetét olvasgattam, és ezen a különös sorrenden gondolkodtam, ismét egy kedves, segédlelkész koromból való emlék merült fel bennem. Szabó Miklósnál, a Rákospalota újvárosi lelkipásztornál egy kopott és éhes tekintetű ember jelentkezett valami munkára. Jó, mondta Miklós bácsi, áshatna a kertben. Aztán alaposan megnézte a mi emberünket, intett neki, bevitte az üveges verandára, leültette, szólt a feleségének, és ennivalót tett az ember elé. Az mohón és kiéhezetten esett neki az ételnek. Utána behuny szemmel üldögélt, arcát a veranda ablakán betűző nap felé tartotta. Ezt látván a harangozó imígyen fette meg a lelkipásztort. Nem jól van ez így, nagy tiszteletű úr. Nem ez a rend, hanem az, hogy előbb dolgozzon az ember, aztán egyék és pihenjen. Miklós bácsi a tőle megszokott derűvel válaszolt. Most ez a rend, Matula bácsi. Mosolyogtunk ezen, de szívünk mélyén, a harangozó és én is nemigen adtunk igazat Miklós bácsinak. Ma már tudom, hogy Miklós bácsi az Isten, az igazi agapé szentséges rendje szerint cselekedett. Előbb a pihenés, aztán a munka. Most ebből az isteni sorrendből, bölcsőnk feliratából is értem, hogy miért a hét első napja a pihenésünk napja, a vasárnap, és miért nem az utolsó? Azért, hogy az érettünk és számunkra megáldott és a vele együtt eltöltött aktív pihenésből, ünneplésből léphessünk be a hétköznapok munkájába és erőfeszítésébe. Most értem csak igazán, mit jelent ez a sorrend, hogy mi így kezdhetünk, tőle indulhatunk ki, a vele töltött ünneplő pihenésből. Igen, áldásunkra adta ezt a napot, ezért is áldotta meg,
önmaga lényével áldotta meg, s azért áldotta meg, hogy áldásunkra is legyen. Egyszer egy lelkipásztor felkereste egyik hívét, meg akarta hívni egy vasárnapi úgynevezett csöndes napra, hogy részt vegyenek együtt Isten ünneplésében. A hívőnél barátokat talált, éppen vidáman iszogattak. De a lelki pásztor mégiscsak előhozakodott a meghívással. Jöjjön el, mondta, meglátja, áldására lesz. Amikor elment, a barátok gúnyolottak felette, és kórusban mondogatták. No, nem velünk jössz egy jó kis hétvégi kikapcsolódásra? Menj csak a papoddal, áldásodra lesz. Addig gúnyolódtak, amíg az ember dühösen kijelentette. Igenis, elmegyek a papom meghívására. De ezt csak dacból mondta, nem szívből. Szíve mélyén ő is szívesen ment volna velük a férfi kiruccanásra. Amikor este hazament a csendes napról, ahol nem is érezte magát rosszul, felesége halálsáppattan várta az ajtóban azzal a hírrel, hogy barátai ittasan vezették hazafelé az autót, és karamboloztak. Egy meghalt közülük, a többiek pedig súlyos sérülésekkel kórházban fekszenek. A férfi dermedten állt az ajtóban, és újra meg újra hallotta a szót. Jöjjön el, áldására lesz. Valóban áldására lett, mert ettől a naptól kezdve nem vikendje volt többé, hanem vasárnapja, úrnapja, az aktív pihenés, a lélekerők csöndes összegyűjtésének napja, és nem az esztelen szétszóródásé. Isten nem csak megáldotta ezt a napot, hanem azt olvassuk bölcsőnk feliratában, hogy meg is szentelte. Eddig is szüntelenül látnunk kellett, amíg a teremtési napok szövegét tanulmányoztuk, milyen hallatlan agapéval védi az életet, az embert, a teremtő Isten. Védi a földet az éggel, védi a száraz földet a tengerektől, s ezzel a megszenteléssel is az embert védi a teremtője. A hetedik napon az embert önmaga ellen védi, hogy legyen egy napja, ami szent, megszentelt. Erőgyűjtésre, új lendületre, feltöltekezésre, csöndre, a vele való együttlétre. Nem tragikus, hogy minden remek szociális intézkedés ellenére, mint például az ötnapos munkahét bevezetése, és minden gépi segítség ellenére, ami mind az embert szolgálja, a modern ember mégis egyre fáradtabb és egyre hajszoltabb, s a munkapszichológusok szerint éppen a hétvége után hétfőn a legkevésbé termékeny. Ekkora legtömöttebbek az orvosi rendelő intézetek. Miért? Mert tragikusan elfelejtkezünk erről a sorról bölcsőnk feliratán, hogy azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt. Igen, megáldotta a hetedik nappal az embert, de azért, hogy azt meg is szentelje az ember. A megszentelt nappal szentül éljen, hiszen érte van az emberért. Egyszer akaratlanul tanúja voltam a villamoson egy házaspár beszélgetésének. Azt kérdezte a fiatalasszony a férjétől. Mit csinálunk vasárnap? Hova megyünk? A fáradt és elgyötört arcú férfi azt mondta, semmit sem csinálunk, otthon maradunk és pihenünk. Egy kicsit kiülünk a kertbe. Meg vagy őrülve,
csattant rá az asszony. Aztán elsodródtam tőlük, többet nem hallottam. De ez a méltatlankodás bennem maradt, hogy meg vagy őrülve? Magamban arra gondoltam, még nincs, még éppen nincs megőrülve, de ha így folytatják, hamarosan ideggyógy intézeti töltelék lesz. Pontosan ez ellen véd bennünket Isten azáltal, hogy megszentelte a hetedik napot, hogy mi is megszenteljük azt. Nem csak úgy, hogy halálos fáradtan végig alszunk egy vasárnapot, vagy elpilledve pizsamában üldögélünk a kert sarkában, hanem ünnepes, szent aktivitással, együtt ünnepelve az ünneplő Istennel, Isten ünnepén. Észrevettem egy vasárnap, hogy valaki magába roskadva ül az egyik templomi széken, maga elé néz, nem énekel. Hazafelé menet, utolértem a busz megállónál. Megkérdeztem, hogy valami nagy bánata van-e. Nem, nincs, mondta, csak halálosan fáradt vagyok. De mégis, és minden vasárnap, ha vonszolom is magam, de kijövök ebbe a kis templomba, mert ez az egy órám a héten, amikor mozdulatlanul és csöndesen ülhetek. Amikor nem hajszol semmi, senki, s ha olykor nem is tudok végig figyelni az egész igehirdetés alatt, mondta kissé mentegetőzve, azért egy-két mondatot mindig elkapok, s az is elég egy hétre, az tartja bennem a lelket. Ezért adta Isten nekünk ezt a napot. Megáldotta és önmagával szentelte meg, hogy tartsa bennünk a lelket életre és örök életre.

Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, amikor Isten elvégezte című részt, felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Híreink először címszavakban. Széles körű elégedetlenséget szült a készülő bértörvény. A parajdi bányakatasztrófa hatásai máig érzékelhetők a prefektus szerint. Kiderült, miért nem tartósak a hazai autópályák. Már az év végén autózhatunk rajta, 80%-ban elkészült az Észak-Erdélyi autópálya új szakasza. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Felzúdulást okozott a romániai társadalomban a készülő közalkalmazotti bértörvény. Az ok, miközben az ország nyögi a megszorítások súlyát, és a legtöbben nem

0: remélhetnek magasabb fizetést vagy nyugdíjat, a kormány által kidolgozott törvénytervezet éppen a közigazgatás csúcsán lévőknek hoz jelentős fizetésemelést. Bár a kormány azt állítja, hogy a reform célja a közszféra egyenlőtlenségeinek csökkentése és egy kiszámíthatóbb bérmechanizmus létrehozása, közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy a bértörvény fokozhatja a közszféra strukturális problémáit és további nyomást gyakorolna az állami költségvetésre. Várhatóan január 1-től lép érvénybe az új közalkalmazotti bértörvény, aminek elfogadása miatt alaposan a kormány képviselőinek körmére égett a gyertya, mert a téma mérföldkövet jelent az országos helyreállítási terv keretében Románia rendelkezésére álló Európai Uniós pénzforrások lehívásánál. A közvitára bocsátott jogszabályjavaslat teljesen megváltoztatja a költségvetési alkalmazottak bérének kiszámítását. A referencia értéket a jelenlegi 2080 lejről 4100 lejre emeli, míg a bérszorzókat 12-ről 8-ra csökkenti. Az új törvény elsősorban a politikai osztályt és az állami apparátus vezetését részesíti előnyben, mutatott rá Adrián Negrescu közgazdász. A paradicsom sóbánya elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa Petres Sándor kijelentette, hogy a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők. A prefektus az Agerpressnek elmondta, hogy a bányakatasztrófa után egy rendkívül intenzív és nehéz időszak következett. Most ugyan kisebb az intenzitás, de a helyzet továbbra is nagyon súlyos, jelentette ki. Hozzátéve, hogy a középtávú következmények Parajd és a térség gazdaságában, valamint a lakosság hangulatában is megmutatkoztak. Petres Sándor szerint a hatóságok továbbra is igyekeznek megmenteni a térség stabilizálásához és a hasonló incidensek megelőzéséhez szükséges infrastruktúrális beruházásokat. Ezzel a Korondpatak medrében végzett munkálatokra és a Román Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi és meder elterelési beruházásaira utalt. Hozzátette, hogy a megyei hatóságok továbbra is kapcsolatban vannak a helyi önkormányzattal és a parajdiakkal, ugyanakkor elismerte, hogy a helyzet egyáltalán nem kedvező. Arra a kérdése, hogy milyen értelmek kavarognak benne egy évvel a bánya elárasztása után, Petres Sándor azt válaszolta, olyan érzés, mintha elvesztettünk volna egy csatát. 3 hét intenzív erőfeszítés után május 27-én odaveszett minden, amit elértünk. Tehetetlenséget és csalódást érzek azok miatt az évek vagy hónapok miatt, amikor még lehetett volna tenni valamit. A hazai autópályák kevésbé tartósak, mint a nyugat-európaiak, hamarabb és gyakrabban kell majd javítani őket, írja a Profit.ro. Ez nem a kivitelezők hanyagságának, hanem egy tudatos stratégiának a következménye. Az a döntés született, hogy ne zsákmányoljuk ki az erőforrásainkat, tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok autópályát építünk, nyilatkozta Krisztián Érbású, az egyik legnagyobb hazai építőipari vállalat tulajdonosa. Természetesen ez a döntés nem pusztán környezetvédelmi megfontolásból született, hiszen minél kevesebb anyagot építenek bele egy strádába, annál kevesebbe fog kerülni. Ha észrevették, nyugaton és általában ott, ahol egészségesen csinálják őket, az autópályák a földfelszín fölött vannak 1,5-2 méterrel. Azért, hogy az infrastruktúrájában, a talajban közlekedő víz ne tegyen kárt. Nálunk, hogy olcsóbb legyen az autópálya, változtattunk ezen. Lejjebb eresztettük, olyannyira, hogy sok esetben talajszinten van. Ez azt jelenti, hogy az egész infrastruktúra víz alatt van, ott, ahol a talajvíz közlekedik. Ezzel az infrastruktúrával sokkal hamarabb lesznek nagy bajok, magyarázta a szakember. Hozzátette, hogy ez egy nagy kompromisszum, aminek meg lesznek a következményei. A mi autópályáink, legalábbis az infrastruktúrájuk, amire 40-50 éven át kellene számítani, 20-25 évnél többet nem fognak kibírni. Véli a konstrukciérbású tulajdonosa. Állítása szerint ez nem csak az útépítésre vonatkozik, ugyanez a helyzet az épületeket illetően is. Az Észak-Erdély autópálya a Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszának közel 80%-a elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt. Közölte tegnap Facebook oldalán Krisztián Pisztol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság vezérigazgatója. A bejegyzés szerint a mintegy 26 kilométeres szakaszon a Román Konstrukciérbású Vállalat 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. Az autópálya folytonosságát biztosító műtárgyaknál is jól haladnak a munkálatok, ami növeli annak esélyét, hogy még az idén meginduljon a forgalom ezen a szakaszon, számolt be Pisztol. A vezérigazgató biztatónak nevezte, hogy a Berettyó Széplak melletti víztározó fölött átívelő híd 97%-ban, a Szoldobágy völgy felett épülő 320 méteres viadukt pedig 85%-ban elkészült. A 884 millió leértékű beruházást uniós forrásokból finanszírozzák. Krisztián Pisztol szerint a cél az, hogy idén 72 kilométerrel bővüljön az Észak-Erdély autópálya használható szakasza, így az év végére a Marosvásárhely és Bors közötti mintegy 269 kilométerből már 204 kilométeren lehessen közlekedni. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 49 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos idő várható, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel, eső nem valószínű, és a kánikula is alábbhagy. A nap csúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár új alsóvárosi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levele, 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Hírek, információk, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információk, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Reklám.
4: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
5: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
4: Házalófazék.
5: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit csütörtök déli magazin műsorunkban május 28-án. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják.

A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Haumann Péter színésztől rendezőtől származik, és így szól. Egészen különböző egyéniségek is tudnak közös szellemi légkört teremteni, amelyben lehetségessé válik a kölcsönös bizalom.

Most pedig lássuk, hogy mivel várom önöket a következő 3 órában. Hamarosan irodalmi kincsek műsorunkat hallják. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosárovatunkkal várjuk a legkisebb hallgatóinkat is, ahol pompom meseit folytatjuk tovább. Ezután áhítat csendől kalendáriumot lapozunk, majd névnaposainkat köszöntjük fel. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15 perckor versrovatunkkal várjuk önöket, amelyben Reményik Sándor a Lefelé menet című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk a következő 3 órában. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián. Elérhetnek továbbá a 0264-44-1968-as telefonszámon, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt, illetve várjuk leveleiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre.

0: Május 21-én Magyarország kolozsvári főkonzulátusán a 90 éves Bodor Ádámot köszöntötte a Helikon irodalmi folyóirat. A mai irodalmi kincsekben ebbe az ünnepi eseményben lesz lehetőségünk belehallgatni azok számára, akik nem jutottak el valamilyen oknál fogva. Szerkesztő Hermann Dániel.
1: Irodalmi kincsek.
2: Köszöntök minden kedves hallgatót az Irodalmi kincsek nevű műsorban. Az én nevem Hermann Dániel, és a mai adás kissé rendhagyó, de annál ünnepibb. Május 21-én Magyarország kolozsvári főkonzulátusán jártam, ahol a Helikon irodalmi folyóirat a 90 éves Bodor Ádámot köszöntötte. Az ünnepi esemény egyben lapszám bemutató is volt, mivel a 2. februári Helikon tematikus Bodor lapszáma is terítékre került. Az estet Krezsa Csaba főkonzul és Karácsonyi Zsolt főszerkesztő nyitotta, majd a fent említett lapszám szerzői közül hárman, Buna Blanka Boróka, Váradi Nagy Pál és Zahorec Eszter felolvastak egy Bodor előtt tisztelgő novellát. Végül Márton Evelin író, szerkesztő beszélgetett az ünnepelten. A következőkben az eseményen elhangzott próza szövegeket hallhatják, valamint egy rövid ízelítőt a beszélgetésből. Aki pedig valamilyen rémes oknál fogva nem tudná, kicsoda Bodor Ádám, vagy emlékei már kissé ködösek a szerzőt illetően, azoknak elmondom, hogy Bodor Ádám született Kolozsváron 1936-ban, a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas magyar író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 1952-ben politikai okokból letartóztatták, majd szabadulása után könyvtárosként és levéltárosként dolgozott. 1982-ben települt át Magyarországra. Művei szuggesztív, nyomasztó, ám mégis groteszk hangulatú világot teremtenek. Prózájára jellemző a folytott atmoszféra, a kiszolgáltatottság és az elnyomó diktatúrák mechanizmusának precíz ábrázolása. Legismertebb alkotása az 1992-ben megjelent Sinistra körzet című regény, amely egy fiktív, abszurd határvidéken a Kárpátok hegyláncai között egy fagyos és kegyetlen világban játszódik. További jelentős munkái közé tartozik az Eufrátesz Babilonnál és a Verhovina madarai. A következőkben Bodor Ádám munkássága előtt tisztelgő próza szövegeket hallhatnak. A felolvasást kezdi Buna Blanka Boróka.
3: A gyógyító. Azon a napon, mikor Morojánu doktort, a felelős körzeti állatorvost megskalpolták az erdőn, tojást akartam rántani. Kora reggel elsepertem a tornácot, tüzet gyújtottam a konyhán, az esti merett puliszkát kockákra vágtam, előkészítettem a tojást, fűszert, meg a serpenyőt egy kanál zsírral, de nem akartam oda tenni, míg meg nem hallom a doktor orosz női kerékpárjának zörgését a hátsó utca egyenetlen macska kövén. De nem hallottam meg, csak a bárányok bégettek egyre elnyújtottabban, hogy rájuk jött az ugatásszerű, mély teljes köhögés. 9-kor aztán térdemig felhúztam a doktor 44-es gumicsizmáit, felvettem a füst mellényét, comb középig ért nekem. Vizet hordtam hátra nekik, a csűrben találtam 2 villára való szénát, azt odaadtam, több nem volt ledobva az odorból. Kikerekedett birka tekintettel követtek a karám egyik sarkából, s csak mikor a közkapuig értem, akkor hallottam a patáik cuppogását, ahogy birka természettel egyszerre mind nekirohantak a megrakott jászolnak. A nagy csizmák bokáig süllyedtek a puhára dagasztott sárban, a bő mellény alatt vidáman sűvített végig izzadt hátamon a tavaszi szél. Az első udvarra érve kiléptem a csizmákból, összevártam őket, hogy mindenfelé hullott a ganélyos sár róluk, majd egyik kezemben azokat, másikban az üres vödröket fogva lábújhegyeskedő óriás lépésekkel elugráltam a tornácit. Hát maga? Az alacsony küszöbön Paul Kriya ült, ágaskodó bütykös térdei szinte a füléig értek. Tetőtől talpig végigmért, majd pillantása megállt felismerhetetlenné vált frottírzoknyiaimon. Egyik lábfejem a másikon volt, gyorsan letettem. S hát maga? Mit ül itt a más ajtajában? Kriya pillantása átsiklott az arcomra. A faluban soha senki nem zárta be az ajtaját. Legfeljebb kívülről beletette a kulcsot az árba, ebből a látogató tudta, hogy az illető nincs otthon, de ha csak a seprű volt a bejárat előtt keresztbe téve, akkor a háziak a kertben voltak, vagy a szomszédban, vagy bármilyen más olyan közeli helyen, ahonnan néhány éles fütty azonnal hazaszólíthatta őket. Morojánut keresem, a tehenem nem tud megbórjazni. A doktor úr nincs itthon. Hol van? Honnan tudjam? Az asszonyok tudják az ilyesmit. Én csak egy asszisztens vagyok. Akkor jöjjön maga. Nincs elég erőm ahhoz, hogy kihúzzam belőle a bórjút. Akkor mind a kettő elpusztul. Paul Kriya elment. A kiült kárha szélén még ott volt a serpenyő a zsírral, a tojást visszatettem a hűtőszekrény ajtajába, a kosok gondosan felcímkézett vérmintái mellé. Megmosakodtam és tiszta ruhát vettem. Bementem a doktor szobájába, hosszan áldogáltam a ruhás szekrény előtt, végighúztam a kezem sorban felakasztott ingjein, egyet kikaptam, mélyen beleszagoltam, egy mozdulattal ketté hasítottam, felével feltöröltem a sáros lábnyomaiban padlóról. Újra tüzet gyújtottam, ebédet főztem, kitakarítottam a házat. És a doktor még akkor sem volt sehol. Mikor besötétedett, kettőt fordítottam a kulcson belülről, tüzet gyújtottam a doktor szobájában, megvetettem az ágyát, a paplanját megmelegítettem a kályhánál, Halloweenbe öltöztem, kibontottam a hajam, elvettem az ing másik felét. A konyhában volt egy csíkos heverő, az én fekvőhelyem, ledőltem oda a rongyal, karommal, lábammal magamhoz szorítottam, s úgy feküdtem egész éjjel, mozdulatlanul. A kályha résein át még egy darabig hosszú vörös fények vetültek a falra, sustorogva főtt a víz a fazékban, aztán kialudt a tűz, és már csak a szél süvítése hallatszott, meg az éhes szomjas állatok bőgése a hátsó udvarról. Másnap reggel már mindenki arról beszélt, hogy a szenthunseni favágók milyen rémséget láttak. Egy széttépett ember darabjait, a nedves koponyában csak a vérmes szemgolyók maradtak meg. A jámbor fatolvajok magukra sűrűn kereszteket hányva, mellükbe köbdösve bizonygatták, maga a gonosz keresztezte útjukat. Akárhogy is, nyomozást indítani már nem lehetett, hiszen bárki is volt az a szerencsétlen, eltüntették az erdő éhes vadjai az éjszaka. Ennek ellenére Marius körzeti rendbiztos beparancsolt magához. Mondtam neki, hogy a doktor úr biciklivel ment el tegnap hajnalban, de akkor még senki gazda nem hivatta a faluból, úgyhogy csak a kőkereszti vagy az anzsanyászai esztenára mehetett vért venni, a valamikori uradalmi legelőre. A lupui már a csonori tölgyesen felül van, oda nem lehet biciklivel kimenni. És főleg mit keresne a haszonállatokért felelős körzeti orvos az erdőben? Tehát a maga embere sosem járt az erdőre? A doktor úr néha hazahozott egy-két kiszáradt fát. De csak ami kiszáradt, vagy a szél kidöntötte. Persze, a szent munsenyák is csak azokat szokták. Akkor mégis hol van most Morojánu? Honnan tudjam? Miért nem ment ki a tegnap Paul Kriya tehenéhez? Én csak egy asszisztens vagyok. Az öreg taglóval agyonütötte szerencsétlen állatot. Akkor jót tett vele. Alaposan bereteszéltem a gabonás ajtaját, csak azután engedtem ki a bárányokat, hogy ne zabálják halára magukat onnan. Kinyitottam a karámot, mögéjük léptem, széles mozdulatokkal zavartam ki őket az útra, utánuk kiáltottam. A tavaszi köd hamar elnyelte őket, de még egy darabig sűrű szóval hallatszott a csengő a berbécs bárány nyakán. A hűtőszekrény ajtajából kiszedtem az altatószeres ampullákat, és a kert sarkában egyesével egy kőhöz vágtam őket, majd egy lapát földet dobtam az egészre. A gyógyszereket a kosok vérével együtt otthagytam, hát ha majd hasznára válik a következő felelős körzeti állatorvosnak. Magamra vettem a doktor vasárnapi szövetkabátját, a galériát felhajtottam, hogy menet közben a szél az óromba hozza az illatát, egyéb nem volt nálam. A házat tárva nyitva hagytam. A Szent Munseniák főnökétől megkaptam a járulékot az utolsó három medvebocs után, melyeket Lemberbe küldtek. Most kétharmad részt adott, tekintve a doktor úr sajnálatos balesetét, melynek kapcsán együttérzését fejezte ki, illetve biztosította felől, hogy ezután ők is körültekintőbben fognak eljárni. Sőt, tevékenységüket teljes egészében fel kell függeszteniük, amíg alkalmazásukban nem vesznek egy az állatorvosi farmakológiában képesítéssel rendelkező személyt.
2: Az elmúlt percekben Buna Blanka Boróka Bodor Ádám előtt tisztelgő prózáját hallhatták, a következőkben a Váradi Nagypál omázsát hallhatják.
4: Fekete nedvesda. Keserű, fintorodott el a kis omog agajszán, félig mosolyogva, félig megilletődve, és anyja ruhájába fúrta álmos arcocskáját. Életében először kóstolt pálinkát. Markolta a foszló rongyot, szipogott, pihegett, mi többiek meg nyugtázón hüngettünk, bólogattunk, hol egymásra, hol a gyermekre, hol a lombik alján a szeder pálinkára. Egyedüli gyermek volt a kutatóállomáson, ünnepelni való lett volna már az is, hogy idáig cseperedett, de a pálinka nem miatta került elő, hanem a nagy vállalkozás napja miatt. Hallottam, a sorban következő már topogott, dagasztotta a latyakos olajos sarat, dörzsölte, cserzett kezét, intettem, töltöttem neki a kémcsövet. Belépett a lámpa fényébe, átvette, biccentett, egyben felhajtotta. Köhintett, bólogatott, tovalépett a sötétbe következő. Akik már megitták az adagjukat, a fénytől odébb áldogáltak, gőzölögtek, dülöngeltek, fészkelődtek, haladjunk már, és néztük, hol a sort, hol a készülődő ikrek körvonalait, hol a fekete nedvesda csúcsán a villámverte antennát, a csillagfényben szikrázó halat, birkade. A bánya beomlása után zárták le az egész környéket, és létesítették a birodalmi rangú kutatóállomást, hogy vizsgálnánk ki, pontosan mi történt. Lezártak mindent a széles Nahár folyótól innen el egészen a Koláthágóig. Az alagútba torkoló Nahár hídtól errefelé mindent, a szurdokot, a belévágott nagyvasúttal, az Ukuklongakkal, a hosszú és mély völgyét a beomlott bányával, a köré magasodó fekete nedesdát a havas csúcsával lezárták az egészet. Mi magunk, azaz egyikünk vezette a mozdonyt, napokon át tolattunk befelé, a völgybe a kutatóvonattal. Közepesen hosszú szerelvény, laboratóriumvagonokkal, kísérleti állatokkal, kutyáktól a postagalambokig, kórházvagonnal, lakóvagonokkal, ellátmánnyal felpakolt tehervagonokkal, üzemanyaggal töltött tartályvagonokkal, ballaszttal rakott puffervagonokkal, hogy kellő távolságot tartsanak a radioizotópos generátorokat hordozó vagonoktól. Tolattunk, hogyha kitalálna siklani az előguruló néhány vagon a hasadó anyaggal, akkor hát ha volna visszaút a sugárzás kerülgetése nélkül. Tolattunk be az Ukuklongakkal a hosszú és mély völgyébe, a fekete hegyek tövébe, az elhagyott bányagépek közé a holtvágányra. A fékpofák a kerekekre szorultak, csikorgott a szerelvény, megálltunk. A mozdony feldübörgött a megkönnyebbüléstől, aztán a dübörgés abba maradt, a sűrített levegő kifújt, és beállt a visszhangzó csend. Pirkadat vagy sarki fény, mindegy, mi színezte odafent a havat, a holuddomác ikrek készen álltak a csúcstámadásra. A nyári napforduló kivételével az Ukuklongakkal a hosszú és mély völgyébe sosem sütött be a nap, csak a fekete nedesda tetején szikrázó hóról verődött be annyi fény, hogy gyakran árnyékot is vetett. Egész télen arra vártunk, hogy kiengedjen a fagy, és azon voltunk, hogy az ikrek készen legyenek a nagy vállalkozásra. Megkapták a legjobb félbakancsot, traktorgumival megerősített új vaddisznó bőrbocskort, a kutatóállomás legfrissebb kapcáit, a mókusprémmel foltozott zubbonyt, a rozsdától óvandó fáradt olajba merített bicskát, nyúlbundával bélelt bányász sisakot, őszbőrkesztyűt, az utolsó doboz gyufát, a térkép megmaradt sarkát, zsírt, szárított édesgyökereket, aszalt áfonyát, füstölt húst, forralt vizes flaskát, szeszt. Nekem jutott a feladat, hogy megfogalmazzam az üzenetet. Kevés fogalmazni való volt. Itt a kutatóállomás. Kérünk evakuációt, vagy legalább ellátmányt. Vége. Fejadagon túl bőven etettük, szinte hízlaltuk az ikreket, hogy bírják majd az emelkedőt. Egy utolsó hurrá, és az üzenettel felpakolva a holuddomác ikrek megindultak. El a tuskóra húzott zakó foszlányai mellett, át a szembefordított exkavátorok gótikus boltíve alatt, elindultak a holuddomác ikrek fel a nedesdára, a villámverte antenna felé. Az abba maradt mozdony dübörgés utáni visszhangzó csendet urbakajáró csörtetése törte meg. Ő szállt le elsőként a vonatról, rámás csizmában, fényes egyenruhában, az ablakokból figyeltük. Szemlézett, kardjával hadonászva pásztázta a tájat. Kurjantott és egy suhintással kivezényelt bennünket a vagonokból. Ékeket rúgtunk a kerekek alá, aztán vigyázban megálltunk, és úr Bakajáró megnyitottnak nyilvánította a kutatóállomást. Leosztotta feladatokat, alaposan felmérni a terepet, van-e jó víz, használható latrina, omlás, szivárgás, ilyesmi van-e, és takarodó előtt jelenteni, majd másnap reggel újabb eligazítás. Addig is kinevezett egy őrszemet, különösen figyelni, hogy a bányába senki és semmi be nem mehet, onnan senki és semmi ki nem jöhet, oszolj. Ez utóbbit üvöltötte. Tudományos tisztként tudtam, hogy körülbelül hogyan fogjak a dolgomhoz, füzettel, ceruzával elindultam leltárazni. Kardját a hüvelyébe csúsztatta, azzal visszavonult a lakófülkéjébe úr Bakajáró. A villám verte antenna felé a fekete medesd a havas csúcsára kaptató holubdomát szikreket távcsővel követtük a völgyből. Kézről kézre adtuk a bronzkarimás, bőrmarkulatú binoklit, köpekjéger törölököltük. Ő tanított meg nyulat őzet fogni, kifigyelni a csapásokat, merre járnak az ukuplongakkal a hosszú és mély völgyében a vadak. Drótot hajlítani, hurkokat telepíteni, aztán nyúzni és belezni. A köpekjéger mutatta meg, hogyan gyújtsunk tüzet gyufa nélkül, amit én csak laboratóriumi vegyszerekkel tudtam volna felülmúlni. Neki köszönhető, hogy nem haltunk éhen, mert szedren, áfonyán és gyökereken nem húztuk volna sokáig, miután a tehervagonokból feléltük az ellátmányt. Mire megszületett omok agajszán, már rég csak az erdőből éltünk. Fenyves, a holubdomát szikrek rövid időre eltűntek a fák takarásában. Úr Bakajáró üvöltözésére ébredtünk megint. Amíg az egyenruhája, a zakója át nem került végleg egy tuskóra, úr Bakajáró sokat üvöltözött, és hadonászott a kardjával, Fionn Gulu szakácsot egyszer csúnyán meg is vágta. A villámcsapás után, amely a fekete nedesd a csúcsán az átjátszó antennát szétverte, akkor kezdett mindenkivel üvöltözni. Hogy mit számít, ha nincs külvilág? Mit számít, ha nincs kapcsolat? Innen nem megy el senki sehová, nekünk itt küldetésünk van. Küldetés! Azzal meggyújtotta és a magasba tartotta a térképet, és hagyta égni mindenki szeme rátára, amíg az ujjában nem nyaltak a lángok. Köpek Jéger klandesztin felderítő útjáról tudtuk meg, hogy azon a viharos éjjel nem csak az antennába csapott villám, hanem kifelé, egy napi járóföldre sziklák omlottak a sinekre. A vasútnak annyi. Úgyhogy a kutatóállomásról az ukuklongakkal a hosszú és mély völgyéből legfeljebb gyalog, ha ki lehet jutni. De a klandesztin évekkel korábban volt, úr Bakajáró most valami másért üvöltözött és hadonászott a kartjával, csatogott a csizmájával az olajos, sárra fagyott jégen. Kiszálltam a vagomból, az ikrek voltak közel, de ők nem beszéltek, csak turbékoltak egymás között, ezért tovább settenkedtem a szakácshoz. Fionn Gulu mutatta a kutyát, hogy köpek jégerről van szó. Szétnéztem, sehol sem láttam, csak a kutyáját szegényt, viszont úr Bakajáró észrevett magának. Zan István üvöltötte, Zan István azonnal lépjen ide és olvassa el az üzenetet. Köpek Jéger kutyája szegény, eléggé rossz bőrben volt, lesoványodott, nagyon-nagyon bánatos volt. Pár napja, vagy talán 3 hete is megvolt, hogy eltűntek a kutatóállomásról, és most itt a kutya egyedül. A nyakörvéről lecsavartam a bőrszalagot, leolvastam róla az ólomceruzával felrólt szöveget. Nincs kiút. A híd beszakadt a Nahár zajló vizébe. Én pedig meghaltam. Ezt az üzenetet hozta a kutya. Néztem körbe, néztem az egyenruhást, úr Bakajáró megint rákezdett. Fionn Guluval intettük, hogy megnéznénk a hurkokat, hát ha lesz nyúl ebédre. Leléptetett és üvöltözött tovább úr Bakajáró. A fák takarásából napfényre léptek ki a holubdomát szikrek. Napfény. Furcsa volt a napfényt látni, mintha közelről, mennyire közelről a távcsőben. A nyári napforduló kivételével az ukuklongakkal a hosszú és mély völgyébe sosem sütött be a nap, csak a fekete nedesd a tetején szikrázó hóról verődött be annyi fény, hogy gyakran árnyékot is vetett. Ahogy az ikrek emelkedtek és egyre csak távolodtak a villámverte antenna felé, a köpek jéger távcsöve egyre alkalmatlanabbnak bizonyult a követésükre. Fenn a nedesdán, az antennánál már omogagajszán fiatal szemei sem látták volna, hogyan a lábukra csavart üzenettel felszállnak-e a postagalambok.
2: Az elmúlt percekben Váradi Nagy Pál, Bodor Ádám előtt tisztelgő prózáját hallhatták. A következőkben Zahorec Eszter omázsát hallhatják.
5: Rodikát tanúvallomás tesz. Belépett a rendőr, cipőjéről sárkult a lilóra ura. Félszájjal köszönt, nem lélek fel. Vaskos fizetét bújta. Rodikának az jutott eszébe, amikor kilopták a templomból az úrasztalát, mert akkor is jegyeteltek, az asztal mégsem lett meg. Ennek már van 10 éve. A lány törökülésben ült egy rozog a ládán. Összeráncolt szemöldökkel nézte a nagy darab férfit, közben napraforgó magot evett. Nem szólalt meg, mert nyomban elbűgte volna magát. Lassan, módszeresen roppantott a szétfoga közt a héjakat. Roppantástól roppantásig ugyanannyi idő telt el. A héjakat a pult melletti zománcos vödörbe köpte, amit péntekenként kiürített. Pont egy hét kellett hozzá, hogy színültig megteljen. Aznap szerda volt. Rodika bármikor belenézett a vödörbe, pontosan meg tudta mondani, melyik héj melyik napon kerül bele. Kérdeznék magától pár dolgot, szólalt meg végül a rendőr. Vastagon írt a füzetébe, jól oda nyomta a ceruzát, mintha attól félne, hogy kiszalad alulna a sárguló, kockás papír. A lány nem válaszolt azonnal. Ráérősen kiköpte a héjakat, sós ujjait nadrágjába törölte és oldalra billentette a fejét. Még így sem tudott ellenszenves lenni. Rodikát mindenki szerette, és nem csak azért, mert az ő boltjában vették reggelente a kenyeret. Tőle meg lehetett tudni bármit, amire az ember kíváncsi lehet. Ki kinek tartozik mennyivel, ki nem beszél kivel és miért. Vallásos áhítattal tudott pletykálni, és olyan szépen sorakoztak a történetek a fejében, mint a halkonzervek a polcon a betörés előtt. Körülnézett, látta a lisztes lábnyomokat, a szétgurult krumplikat a földön, a pókhálósra repett ablakot, a mennyezetről lógó csupasz villanykörtét, ami még végtelenebbnek tűnt, mint azelőtt. Még a fali óra is megállt, és dermedten mutatta a percet, amire Rodikán nem szívesen emlékezett. Maga volt itt, amikor történt. Kit látott? Látott egyáltalán valamit? Rodika elgondolkozott. Sok mindent látott aznap. Látta az üreg szurkut, ahogy hatalmasat köpött az aszfaltra. Látta az üreg zacskót a buszmegállóban, amit ide-oda rángatott a szél. Látta az iskolába igyekvő, majd az iskolából hazaigyekvő gyerekeket. Látta az ablakon benéző postást. Látott kutyákat, sok kutyát, és köveket is. Apró szürkéket az útszélén, nagyobbakat, gömbölyükbeket a kertek előtt. A képek nehéz masszává sűrűsödtek, és kőfejű kutyák, kutyafejű postások kavarodtak előtte. A reggel összefolyt a délutánnal, mintha minden egyszerre történt volna, és Rodika a délután állt ebben a torlódó összevisszaságban. Nem, mondta végül, semmi gyanúsat. A rendőr türelmesen bólintott, majd lapozott. Sok oldalnyi semmi volt abban a füzetben. Az egyik lap be is volt tűrve, és Rodika nem tudta levenni róla a szemét. Biztos volt benne, hogy ott valami régi ügy maradéka lapult, egy olyan korábbi vallomás, amivel rá lehetne akadni az eltűnt úrasztalára, vagy legalább egy hihető történetet kerekíteni belőle. Most azonban az ő temploma volt terítéken, annak pakolták ki a perselyét, ráadásul jól fejbe is kólintották őt valami dögnehéz feszítővassal. Értem, hogy megrémült, de ha nem is látott senkit, hallani biztosan hallott valamit. Nem hallottam semmit. Vagyis azt hallottam, amit mindig. A fali óra kattogását, az zúgó hűtőt, tompán puffanó autóajtókat kintről. Aztán csend lett. Az a fajta, amit én nem szeretek. Még a hűtő is abba hagyta a zúgást, amikor belépett az alak. Aztán elkezdett a polcokról leverni mindent, rizset, lisztet, a papírzacskók felszakadtak, és az egész boltot beborította a fehérség, mintha lavina indult volna meg idebent. Lisztízű lett a szám, és alig kaptam levegőt. És az alak? Az alakot már nem láttam, csak annyit hallottam, hogy kinyitja a kasszagépet. Aztán mögém lépett, és istenesen fejbe vágott. Másra nem emlékszik? Nem. Hát jó. A rendőr sóhajtott, becsukta a füzetét, és megindult kifelé. Azért visszaszólt az ajtóból. Ha még eszébe jut valami, szóljon. Rodikán mélyen bólintott, akár egy szerzetes, majd bekulcsolta a rendőr mögött az ajtót. A levegőben elázott kabátok és rozsdás fénypénzek szaga terjengett. Rodika nem takarított el semmit. Visszaült a ládára, és a markába töltött egy adag napraforgó magot. Ahogy az elsőt a szájába véve összeroppantotta, a fali óra kismánosa kattant egyet. Majd még egyet. Már csak 2 nap, és ki kell üríteni a vödröt.
2: Az elmúlt percekben Zahorec Eszter Bodor Ádám előtt tisztelgő prózáját hallhatták. A következőkben egy rövid részletet hallhatnak Márton Evelin író, szerkesztő és Bodor Ádám Kossuth Díjas író beszélgetéséből.
6: Ha már hegy meg helyek, akkor ugye viszonylag sok időt töltöttél azután is itthon, hogy kitelepültetek Magyarországra, és hogyha jól tudom, akkor ennek jelentős részében azért túráztál is, és járkáltatok sokat. Mennyiben változott mondjuk ez a táj, vagy ez a vidék ahhoz képest, amilyen, mint tudom én, mondjuk a fiatalkorodban volt, és miért változott? Az ember miatt változott, vagy mi miatt? Vagy hogyan látod ezt?
7: Jó, hát először is tisztáznék valamit, hogy majdnem 40 évvel ezelőtt egy balesetem óta a túrázás, mint olyan, ahogy hát azelőtt kitöltötte hát az életem egy részét, az már nem létezik. Viszont hát a régi kedvenc helyeimet azóta is, hát évről évre is, de úgy két-három évenként hát felkeresem, hát a Radnai Havasokat, hát a Harditát évenként, hogy kimesek egy családostól, hát hosszú hetekre, az egy földet általában, de a túrázás, mint olyan, az a hátizsákos, hát kivándorlás, hát ez megszűnt. Azért a tájjal szembesülök, jó, hogy említetted, a hegyek állnak amúgy, és már ember se lesz a földön, nagy nem, tehát ugyanígy állni fognak, és a felhők is pont így fognak fölöttük, vagy közöttük elrohanni.

0: tévedt. E, ahogy Justin mondja, a hóviharban. Aztán most menedéket kerek, ha csak nem személyesen valaki, például téged, te.
1: Engem?
0: Hát, aztán miért ne? Ne? Nézd már ki, te is! Az ablakon! Figyeled, most épp visszafordul. Nézd csak, mit csinál!

Mindjárt jön, Nikita! Nikita nevét

0: Az elmúlt percekben egy ízelítőt hallhattak a május 21-én Magyarország kolozsvári főkonzulátusán megtartott Helikon eseményen. Az ünnepi eseményen Bodor Ádám Kossuth Díjas írót köszöntötték. Ez az Irodalmi Kincsek rovat volt. Az én nevem Hermán Dániel, köszönöm a figyelmet.
1: Irodalmi Kincsek.
2: Irodalmi Kincsek rovatunkat hallották Hermán Dániel szerkesztésében.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat csütörtök déli magazin műsorunkban május 28-án. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

0: Most pedig lássuk, hogy mivel várom önöket a következő két órában. Hamarosan híreket mondok, utána pedig mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebb hallgatóinkat is a rádió közelbe, ahol pompom meseit folytatjuk tovább. Ezután áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, majd névnaposainkat köszöntjük fel. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor versrovatunkkal várjuk önöket, amelyben ma Reményik Sándor a Lefelé menet című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 30 perctől Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mádili András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom önöket a következő két órában. Ha tehetik, tartsanak velem! A pontos idő 1 óra. Híreink következnek. Rádiunk hírei először címszavakban. A villamos energia árának csökkentése alapfeltétele Románia gazdasági talpra állításának. Külügyminisztérium. Az orosz fenyegetések ellenére Románia továbbra is fenntartja diplomáciai jelenlétét Ukrajnában. Gyerekpénz. Ennyivel emelkedett éveleje óta jogosoltak száma. Az egy évvel ezelőtti bányakatasztrófára emlékeznek Parajdon. Az előrejelzések szerint Kolozsváron többnyire napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Ilie Bolozsán szerint a villamos energia árának csökkentése alapfeltétele Románia gazdasági talpra állításának. Ehhez azonban fel kellene gyorsítani az energiatermelési, energiatárolási és hálózatkorszerűsítési beruházásokat. Az ügyvivő miniszterelnök tegnap esti Facebook bejegyzése szerint az energiaárak emelkedése az elmúlt években nem csak a családok költségeit növelte, hanem a román vállalatok versenyképességét is rontotta. Hangsúlyozta, hogy az áramára csak akkor csökkenhet, ha határidőre megvalósulnak a termelési és hálózatfejlesztési beruházások. Ilie Bolozsán emlékeztetett arra, hogy Románia jelentős forrásokhoz jut az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeiből finanszírozott modernizációs alapból. A miniszterelnök szerint számos beruházás késik, különösen az állami energetikai vállalatoknál. Ezt részben azzal magyarázta, hogy a vállalatvezetők megbízási szerződéseiben nincsenek olyan teljesítménymutatók, amelyek a javadalmazásukat a projektek megvalósításához, a rendelkezésre álló források felhasználásához és a határidők betartásához kötnék. Az orosz külügyminisztérium sajtóközleményben és közösségi médiás bejegyzésekben megfogalmazott fenyegetése súlyos és felelőtlen eszkalizációt jelent. Közölte tegnap este a román külügyminisztérium, hangsúlyozva, hogy Romániát nem lehet megfélemlíteni, és továbbra is fenntartja diplomáciai jelenlétét Ukrajnában. A tárca arra reagált, hogy Moszkva nyomatékosan figyelmeztette a Kijevben tartózkodó külföldi állampolgárokat és a diplomáciai testületeket. Azonnal hagyják el Ukrajna fővárosát, mert szisztematikus támadásokat fog indítani az ukrán döntéshozatali központok ellen. A román külügy az X oldalon közített bejegyzése szerint a fenyegetés végrehajtása az ukrán nép elleni háborús bűncselekménynek minősülne, és súlyos következményekkel járna a nemzetközi jog szempontjából. A tárca közölte továbbá, hogy emiatt tegnap bekérették Oroszország bukaresti nagykövetét. A román fél a megbeszélésen emlékeztette arra, hogy semmilyen közlemény vagy közösségi médiás bejegyzés nem mentesíti Oroszországot a jogi kötelezettségei alól, beleértve a nemzetközi jog tiszteletben tartását is. Közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma 2026 első négy hónapjában. Az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség közleménye szerint a 2026 májusában folyósított teljes összeg meghaladta az 1,2 milliárd lejt, amelyből 3 millió 590 ezer 278 gyermek részesült. A havi növekedés viszonylag állandó volt. Februárban 9.982-vel több jogosultat regisztráltak, mint januárban. Márciusban 8.869-el több, mint februárban, áprilisban pedig 7.117-tel több, mint márciusban. A legtöbb állami gyereknevelési segélyt Bukarestben folyósították, ahol 367.217 kezdeményezetet tartottak nyilván. Ez követi Jász megye 203.229, Szucsiáva megye 138.689 és Kolozs megye 126.654 jogosulttal. A lista végén Tulcsiá megye áll 32.000 kezdeményezettel, majd Krassó-Szörény, Mehedinc és Kovászna megye következik. Pénteken lesz egy éve annak, hogy a Paradisó bányába betörő víz elérte a létesítmény utolsó éppen maradt részét, a telekdi részleget. Ekkor vált biztossá, hogy a bánya sorsa megpecsételődött, és vált bizonytalanná a bányába és a helyi turizmusba dolgozók jövője egyaránt. Az évforduló napján két megemlékezést is szerveznek a sóvidéki településen. Egy évvel a Paradisó bánya katasztrófája után még mindig sok a bizonytalanság a Hargita megyei település. A bánya továbbra is vízzel telve vár a sorsára, míg a helyi idegenforgalom szereplői drasztikus forgalom visszaesésről számoltak be. A katasztrófa egy éves évfordulóján két megemlékezést is szerveznek a községben. Elsőként 11 órától várják a helybelieket a Sóbánya központjának udvarán. A bányászeremény egyesület által meghirdetett megmozdulás részvevői a tervek szerint 11 óra 30 perckor a régi bánya telepre vonulnak, ahol 12 órától tartanak megemlékezést. Délután 18 órától a lezárt bánya bejáratához a Parajdi Vállalkozó Szövetség, a Sótörő Egyesület és a Sóvidék Hegyalja Turisztikai Egyesület, amelyben hagyott Parajd Sóvidék jövőjért és gyógyulásáért címmel hirdetett meg eseményt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 49 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma többnyire napos időre lehet számítani, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel. A nap csúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ácsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgez.com előrejelzés alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár újalsóvárosi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levele, 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoporttevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoporttevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Most a legkisebb rádióhallgatóinkat várjuk a rádió közelbe, hiszen kezdődik a mesekosár rovatunk, melyben Pompom meséinek egy részét hallgatjuk meg.
9: Mesekosár! Mesekosár!
10: Pompom újabb meséi. Önműködő vasaló. Pompom csücsült az ágon, fellehintázott. Egy szellő mozgatta az ágat, egyszer fent, egyszer lent, és egyszer középen is. De a szellő nem csak az ágat mozgatta, össze-vissza kócolta Pompomot. Olyan lett, mint egy szénabogja, vagy mint egy tüskebokor, vagy mint egy tolseprű. Mérgesen morgott, igazgatta, simítgatta a szőrét. Na-na, te szellő, nyughass már! Olyan vagyok, mint egy szénabogja, mint egy tüskebokor, mint egy tolseprű. Ahogy mocorgott meg mérgelődött, alig vette észre a sietve közeledő picúrt. Picúr rohant, futott, és rohanás közben eltartotta a kezét, hogy ne gyűrje össze a ruháját. Pompom annyira elcsodálkozott ezen a nagy rohanáson, hogy majdnem elkésett, vagyis Picúr már túlhaladt az ág alatt, mikor végre utána kiáltott. Szia, Picúr, várj meg, illetve tolass egy kicsit vissza! Picúr megtorpant, visszahátrált, és sürgetve szólt fel a fára. Szia, Pompom, ha velem akarsz jönni, igyekezz, minden perc drága. Igyekszem,

0: Ugrott a fejére Pompom. Mi ez a nagy rohanás? Az iskola megvár! Picúr rohanva magyarázott, s fürgén szedte a lábát. Most szünet van, most nem az iskolába rohanok, és jaj, nagyon el vagyok késve, mert előbb ki kellett vasalni a ruhámat, és közben áramszünet volt. Vetésségbe rohanok, és nem illik elkésni, és még virágot is kell venni.
1: Milyen virágot?
0: Kérdezte Pompom zögykörödve. Szegfült, rezedát és kankalint. Vagy valamelyiket a három közül. Vésd a fejedbe te is a virágokat, hogy el ne felejtsük ebben a nagy rohanásban. Pompom motyogva véste a fejébe a virágneveket.
1: Egy szöges fű, egy rezebize, egy katalin. Egy szegelt fű, egy rizibizi, egy fiú katalin. Ez a fiú katalin, biztosan jól mondtad? A többi világos, de a katalin nem fiú, hanem lánynév.
0: Picúr futás közben elmosolyodott ezen a sok zagyvaságon. Jaj, Pompom, nem Katalin, Kankalin, és se nem fiú, se nem lány, hanem virág, érted? Pompom hümmögött, majd gyorsan elterelte a szót a virágokról.
1: Értem, csak azt nem értem, hogy miért tartod el a kezedet?
0: Ja, a kezem, nézett Picúr a kezére. Azért tartom el, nehogy összegyűrjem a ruhámat, tudod, frissen vagyok vasalva. Pompom bólogatott, ezt végre megértette. A virágoshoz értek, s Picúr lihegve sorolta, hogy mit kér. Kérek szegfűt, kérek rezedát, és kérek...
1: Kankalint!
0: Vágta rá Pompom büszkén, hogy nem felejtette el, s hozzátette magyarázva.
1: Lehet, hogy fiúnak lesz, lehet, hogy lánynak lesz.
0: A virágárus szép csokorba kötötte a virágokat, és átnyújtotta. Picúr előre tartotta a virágcsokrot, s rohantak tovább. A téren a gyerekek ugróiskolát játszottak, integettek és kiabáltak.
1: Gyere, Picúr, játszani!
0: Picúr a fejét rázva visszakiáltott. Most nem lehet, vigyáznom kell a ruhámra, meg különben is rohanok. Hát, ahogy siettek, meg rohantak, egy forgószél kerekedett az úton. Csúnya kis forgószél volt. Forgott és örvény lett Picúr körül, felborzolta a haját, és összegyűrte a ruháját. Hiába lépett jobbra, a forgószél is jobbra örvény lett. Hiába lépett balra, a forgószél oda is követte. Pompom lelapult, de hiába lapult le, a forgószél össze-vissza kócolta. Picúr rémülten felkiáltott.
2: Jaj nekem, meneküljünk!
0: Pompom egy kapuhajra mutatott.
1: Arra, arra!
0: Befutottak a kapuhajba, onnan nézték a garázdálkodó forgószelet. Picúr a ruháját simogatta kétségbe esve.
2: Hát bizony szörnyen össze volt gyűrve. Jaj, a ruhám, össze-vissza van gyűrve, most mit csináljak?
0: Pompom sóhajtozott, a fejét ingatta bánatosan.
1: Ajaj, nagy a baj, oda a vasalás. Csupa ránc az egész. De jó lenne, ha itt lenne. De jó lenne, ha találkoznánk valakivel.
0: Picúr egy pillanatra elfelejtette a forgószelet és az összegyűrt ruhát. Kíváncsian kérdezte. Ki az a valaki? És miért lenne jó, ha itt lenne? Pompom elégedetten elmosolyodott, hiszen éppen ezt akarta, hogy elterelje Picúr figyelmét az összegyűrt ruháról.
1: Önműködő vasaló, az a valaki. És azért lenne jó, ha itt lenne, mert akkor vígan ugróiskolázhatnál, és fittyet hányhatnál a forgószélnek. Semmi neki egy ilyen gyűrődés. Hip-hop, kivasalná. Elmeséljem? Addig hát, ha magától is kirugódik a ruhád. Addig hát, ha elmegy ez a nyavajás forgószél.
0: Picúr hálásan bólintott. Jól esett neki, hogy Pompom ennyire együtt érez vele, meg az összegyűlt ruhájával.
2: Mesélj! Legfeljebb egy picit elkések.
0: Pompom belefogott a mesébe.
1: Hát az elején, a legeslegelején, ő is olyan volt, mint a többi fafűtéses, parázssal működő vasaló. Ajaj, akkor még nem volt divat az árammal meghajtott elektromos szerkentyű. Akkor még reggel szépen megrakták faszínnel, és parázsdott egész nap. Vagyis a mi vasalónk is pont olyan volt, mint a többi. Egy szabó műhelyben éldegélt, éleket vasalt a nadrágba, berakásokat a szoknyára, hajtókát a zakóra, csipkét a díszzsebkendőre. Néha belefújtak a parázsba, elkezdett kihűlni, és ilyenkor újra felizzott. A szabómester elégedetten nézte, és vasalt tovább szorgalmasan. Na, történt egyszer, hogy a szabó a saját nadrágját vasalta, mégpedig az ünneplő nadrágját, fél szemmel meg a postást leste, hogy hozza-e már a meghívót. Ugyanis a szabó nem csak szabó volt, hanem kórustag is, a szabómesterek egyesített kórusában, mégpedig oszlopos tag, ami azt jelentette, hogy mindig szélen állt a színpadon az oszlop mellett, és ott énekelt szép tenor hangon. Erre nagyon büszke volt, és azért vasalta az ünneplő nadrágját, és azért leste a postást, mert este fellépésük volt. La la la. Lalázott a szabó vasalás közben, majd krákogott, és ilyetten felkiáltott. Csak nem rekedtem be, csak nem tugult el a torkom. Jól nézek ki, én mindig ki tudtam vágni a magas C-t. Ajaj. Ekkor csöngetett a postás, és a szabó krákogva kirohant. A postás átnyújtotta a meghívót, és aggodalmas képpel nézte a krákogó szabót. Miért krákog? Mi a baj?
2: Hakszálaim,
1: suttogta a szabó,
2: teljesen berostástak.
1: Igyon gyógyteját, ajánlani tudom a hársfát, a bodzát, a csipkét, a kamillát és az eperlevelet. Van még reuma tea, de azt nem ajánlom. Van még hasajtó tea, de azt se ajánlom. Krákogta a szabó. Mindjárt felteszem a teavizet. A konyhába ment, és feltette a teavizet. Ahogy folyt a víz, különös szag csapta meg az orrát. Mintha égne valami. Nem csak ég, füstöl is. Berohant a műhelybe, s rémülten látta, hogy a vasaló kiégette az ünneplő nadrágját. Rettenetesen dühös lett, visszajött a hangja is, magas tenorhangon kiabált. Jaj, nadrágom, te átkozott vasaló, kiveled a szemétdombra! És kihajította a vasalót az ablakon. A vasaló tiltakozva sustorgott, hogy ő ártatlan. Nem tehet róla, hogy ott felejtették a nadrágon, semmiről sem tehet, és mégis így bánnak vele. Dühösen vicsorított és pöfékelt, csak úgy szikrázott a méregtől.
2: Na várjatok csak, ha ti így, én meg úgy, majd én megmutatom, milyen az, ha rossz vagyok, basszú, basszú.
1: Basszút esküdött és elindult villogó szemmel világgá. Pöfögött, mint egy túlfűtött gőzhajó, és szikrázott, mint a mozdony, és vasalt össze-vissza, és önműködően, és most már az lett a neve, hogy önműködő vasaló. Kivasalta az úttesten a fekvőrendőröket, hogy teljesen belesimultak az aszfaltba, és senki se tudta, hogy mikor lassítson. Kivasalta a háztetőn a kúpcserepeket, azok meg sorra lepotyogtak, besütött a nap, és beesett az eső a résen. Futtában kivasalt egy szépen göndörített kutyát, amit éppen most hoztak a kutyaszalonból. A gazdája meg dühösen reklamált, most vihetem vissza, egy percig se tartott a göndörítés. Laposra vasalt egy parkoló taxit, a sofőr meg a haját tépte. Most hogy szálljanak be az utasok lapos kúszással? Önműködő vasaló kicsúszkált az állatkertbe, és laposra vasalta a krokodilt. A krokodil meg sírva tátogott, mi lett belőle? Papucs! Ki fog rettegni egy papucstól, a szábat sem merebb kinyitni? Önműködő vasaló nem törődött a siránkozással, gyorsan laposra vasalta a struc tojásokat. A struc meg borzadva nézte.
2: Ezt nem én tojtam, ez kakuk tojás.
1: A szomszédban volt a vidámpark, közepén hullámzott a hullámvasút. Önműködő vasaló átugrott, felpattant a tetejére, és simára vasalta a hullámvasutat.
2: Most hullámosz, most már nem szédítesz senkit,
1: morogta elégedettem. Visszafelé kanyarodott a városba, és megérkezett Gombóc Artúr házához. Belesett az ablakon, és látta, hogy tárva nyitva a nagy szekrény ajtaja, és mindenféle ruhadarabok repülnek ki rajta. Gombóc Artúr éppen jelmezbába készülődött. Ő volt a szekrényben, és ő dobálta ki a régi ruhákat, közben dúdolt és dünnyögött.
3: Dú-dú-dú, itt a farsankely, hó, de mit vegyek fel? Dum-tiri-dum-dum-dum-dum, ez se jó, az se jó. Csupa unalmas holmi, csupa normális darab. Én leszek a legunalmasabb az állarcos bában. Obladi-oblada, valami izgalmas jelmez kellene. Ladi-ladi-dum, valami fantasztikus összeállítás. Dum-bele-dum.
1: Önműködő vasaló nem hallotta a dünnyögést, csak azt látta, hogy ott egy csomó vasalatlan ruha. Gyorsan beugrott az ablakon, és villámsebesen vasalt. Mégpedig össze-vissza, meg keresztbe hosszába, meg átlósan. Véletlenül se úgy, ahogy kell. A nadrágot harmonika alakúra vasalta, az inget budgyosra, a mellint csúcsosra, a gabátot gömbölyűre. Közben gúnyosan püfögött, csúfondárosan szikrázott, az oknit még gyorsan bevasalta a kalapszalagba, a zsebkendőből meg szivarcsodott, diadalmasan vigyorgott, olyan, mintha a kutya szájából húzták volna ki, a saját apja se ismerne rá. Gombóc Artúr kibújt a szekrényből, álmélkodva nézte a romhalmaszt, az össze-vissza vasalt ruhát, és gyönyörködve összecsapta a kezét. Gyönyörű, fantasztikusan izgalmas. Mosolyogva nézett önműködő vasalóra. Te csináltad. Önműködő vasaló büszkén és gúnyosan pöfögött. Egyedül pöf. Gombóc Artúr kitárta a karját, mintha meg akarná ölelni. Na hát, köszönöm, a keblemre ölelnélek, ha nem lennél ilyen tüzes. Önműködő vasaló nem értette, zavartan hebegett. De hát én össze-vissza vasaltam mindent, és te ennek örülsz? Fantasztikusan örülök neki. Harsogta Gombóc Artúr. Mindenkit le fogok pipálni. Ez a nadrág, mint a harmonika, ez a budgyos ing, ez a csúcsos mellény, ez a gömbölyű kabát, és zokni a kalapon, óriási, és ez a szivar alakú zsebkendő, beteszem a szivar zsebbe, a nyakkendőt elfelejtetted, de azért mindent köszönök. Önműködő vasaló tétován motyogott, mindenre számított, csak arra nem, hogy ilyen nagy örömmel fogadják. A nyakkendőt már nem tudom, kiült bennem a parázs. Semmi vész, rikkantott Gombóc Artúr. Majd össze-vissza csomózom, és a hátamra teszem. Nyájasan folytatta, és itt maradhatsz, és majd jókat vasalunk. És önműködő vasaló boldogan maradt Gombóc Artúrnál, egészen megszeridült, mivel kialudt benne a parázs, de azért, ha újra begyújtják, még tud vasalni.
0: Pompom befejezte a mesét. Picúr mosolygott, nézte a ruháját, amely egy kicsit kirugódott a mese alatt, és hálásan mondta. Tudod mit? Gyere velem a vendégségbe, te leszel a gyönyörű frizurám, és akkor senki sem nézi a ruhámat. Pompom boldogan bólogatott, rázkódott, meg mocorgott, hogy szép legyen. Középen kicsit göndörödött, szélen hullámosan lelógott. Lepislogott a ruhára, és bazsolyogva jegyezte meg.
1: Alig látszik a gyűrődés. Majd azt gondoljuk, hogy jelmezbába megyünk, és önműködő vasaló vasalta ilyen izgalmasra. A frizurád meg egyszerűen fantasztikus. Vagyis én. Mehetünk.

A mai mesekosár rovatunkban Pompom meseinek egy részét hallgattuk meg. Most a nap áhítat a csendőfel Szabó Anita tolmácsolásában.

0: Mai állítatunk címe: Isten tökéletes időzítése. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. János evangéliuma 15. fejezetének 16. verse. Mai áhítatunk szerzője Christina Ryan Claypool, Ohio-ban élő testvérünk. Nehézséget okoz számomra másoktól segítséget kérni, bár a nővérem szerint az emberek segítőkészek, ha tudatjuk velük, mire van szükségünk. Múlt évben egyedül tartottam egy garázsvásárt, és a körülmények úgy hozták, hogy kipróbáljam ezt az elméletet. Egy idős hölgy vásárolt egy fa dohányzó asztalt, de egyedül nem tudta betenni az autójába. Nagyon csalódott voltam, hogy nem segíthettem, mert ízületi gyulladás miatt az utóbbi időben mankóval járok. Kétségbeesésemben odafordultam egy idegenhez, aki épp egy régi kávéfőzőt vásárolt. Tudna segíteni ennek a hölgynek? A férfi azonnal akcióba lendült, egymaga felkapta a nehéz asztalt. Amikor végzett, hálásan megköszöntem neki. Gyakran elfelejtünk imádkozni és segítséget kérni mennyei atyánktól, amikor szükségünk lenne rá. Csak cipeljük tovább ijesztő problémáinkat attól tartva, hogy szükségleteink nem lesznek kielégítve. Mégis amikor imádkozunk, hálával bízhatunk abban, hogy Isten felelni fog. Ő jobban szeret minket, mint ahogy el tudjuk képzelni. Isten megadja nekünk mindazt, amire szükségünk van, gyakran titokzatos módon, csak kérnünk kell. Imádkozzunk! Drága Istenünk, ne felejtsünk el hálát adni neked, amikor jó idők járnak. A nehézségek idején pedig, amikor támogatásra szorulunk, segíts hozzád fordulnunk. Amen. A segítség elfogadása áldás lehet nekem és másoknak is. Vallja ezt Christina Ryan Claypool, Ohio-ban élő testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azokért, akik félnek segítséget kérni.
1: A nap áhítatát hallhatták Szabó Anita tolmácsolásában. Most pedig kalendáriumot lapozunk.

Május 28-át írunk, ez az év 148. szökőévben 149. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 217 nap van hátra. Tekintsük át, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz. május 28-án a versailles kormány csapatai elfoglalják Párizst, leverik a párizsi kommünt, az elfogott kommunárdokat kivégzik. 1937. május 28-án a német munkafront megalapította a Volkswagen céget Berlinben. A Volkswagen népautót jelent, székhelye Wolfsburgban található. A Volkswagen az ugyanilyen nevű mai koncern elődjének számít. A koncern 2016-ban és 2017-ben a világ legnagyobb autógyártója volt. Több mint 20 modellt gyártottak, ebből legnépszerűbb a Golf, a Passat, az Atlas és a Tiguan. 1999. május 28-án újra megtekinthető lett Leonardo da Vinci 1498-as mesterműve, az utolsó vacsora, amely a milánói Santa Maria del Grazia kolostor refektóriumát díszíti. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek május 28-ához kötődnek. Most tekintsük át, hogy kik a napírás szülöttei.

Május 28-án született 1825-ben gróf Galándai Esterházy Miguel, aki egzotikus nevét keresztapjáról, a későbbi portugál királyról kapta. Tanulmányait Kolozsváron végezte, hadnagy volt a Sándor Huszár ezredben, és 1848-49-ben végig görgei seregével vett részt a hadjáratban. A szabadságharc leverése után az aradi várban letöltendő fogságra ítélték. 1851-ben kegyelemmel szabadult. Sírja a házsongárdi temetőben található. 1872-ben ezen a napon született Horger Antal nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja. 1881. május 28-án látta meg a napvilágot Dávid Lajos, magyar matematikus, matematika történész, szakíró. Tanulmányait Kolozsváron, Göttingában és Párizsban végezte. 1908-ban a Székelyudvarhelyi Református Kollégium tanárává nevezték ki, 1910-től Kolozsváron magántanár, 1916-tól budapesti egyetemi tanár, Magyarországon elsőként tartott matematika-történeti előadásokat 1918-ban Budapesten. Monográfiát írt a Két bolyai élete és munkássága címmel, amely Budapesten jelent meg 1923-ban, bővített kiadása pedig 1979-ben. Bolyai geometria az Appendix alapján című könyve Kolozsváron jelent meg 1944-ben. 1884. május 28-án született Edvard Beneš, cseh politikus, Csehszlovákia második vitatott megítélésű elnöke. A második világháború után az általa hozott Beneš dekrétumok az ország területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét rögzítették, ennek alapján az emberi jogokkal összeegyeztethetetlen bánásmódot alkalmaztak a kisebbségekkel szemben. Külpolitikai tevékenysége nagy mértékben hozzájárult Magyarország első világháborúkban betöltött szerepének hátrányos megítéléséhez és a trianoni békeszerződésben meghatározott területvesztéseihez. 1898-ban ezen a napon született Guido Falvini Pataki Etelka, erdélyi magyar festőművész, akvarellista. 1914-15-ben Münchenben, majd 1917-ben a budapesti képzőművészeti főiskolán végzett művészeti tanulmányokat, és 1924-től a nagybányai művésztelepen dolgozott. Vízfestményein, melyeket olykor pasztellel kevert, nagyszámú erdélyi műemléket és városképi részletet örökített meg, ezeket Kelemen Lajos is felhasználta művészettörténeti írásainak illusztrációjaként. 1908. május 28-án látta meg a napvilágot Ian Lancaster Fleming, brit író, újságíró, a második világháborúban tengerésztiszt és hírszerző. James Bond karakterének megteremtője, kiválóan megírt regényeit ma is élvezetes olvasni, nemzetközi népszerűségük évtizedek óta töretlen. A Casino Royale című regénye lett a titkos ügynök James Bond első története. A 14 részes könyvsorozatnak az utolsó kötete az Aranypisztolyos férfi volt, amelyet az író már nem tudott befejezni. 1923. május 28-án született Ligeti György magyar zeneszerző. 1928-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Szécsi Margit magyar költő, grafikus illusztrátor. 1942. május 28-án született Fodor Zsóka magyar színésznő. Az 1960-as években kezdett filmekben szerepelni, 25 filmben és több mint 300 színdarabban játszott, 240 filmhez adta a hangját. Ismerté a Barátok közt című tévésorozat tette, amelyben Kertész Magdit alakította 1998 és 2009 között. 1945. május 28-án látta meg a napvilágot Muhi Sándor, erdélyi magyar grafikus, művészeti közíró, helytörténész, gimnáziumi rajztanár, főiskolán, majd egyetemen óraadó. Érdeme szülővárosának Szatmár Németi és vidéke magyar képzőművészeti emlékeinek számbavétele, gyarapítása. 207 magyar közéleti, tudós vagy művész ember portréját rajzolta meg az 1990-es években. A magyar tudomány és kultúra iránti önzetlen elkötelezettsége és eredményessége mind grafikáiban, mind könyveiben kézzel fogható. A szatmári, nagykárolyi, székelykeresztúri múzeumok és számos hazai és külföldi magángyűjtemény őrzi grafikáit.
1972. május 28-án látta meg a napvilágot Kovács Antal, magyar közgazdász, cselgáncsozó olimpiai és világbajnok. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most lássuk, hogy mely ismertebb személyek halálozási fordulója kapcsolódik május 28-ához. 1805. május 28-án hunyt el Luigi Boccherini, olasz zeneszerző és virtuóz csellista. 1872-ben ezen a napon távozott az élők sorából Zsófia Friderika bajor királyi hercegnő. 1910. május 28-án halt meg Mikszáth Kálmán, magyar író, újságíró, országgyűlési képviselő. 1963-ban ezen a napon hunyt el Ion Agurbicianu, román író, költő, görög katolikus pap, a Román Akadémia tagja. 1970. május 28-án halt meg Júlió Hosszú, román görög katolikus pap, Kolozsvár, Szamosújvári püspök. 1910-ben szentelték pappá. 1918-ban a gyulafehérvári román nagygyűlésen ő olvasta fel az Erdély Romániához csatolásáról szóló kiáltványt. 1948-ban a román görög katolikus egyházat betiltották, templomait a román ortodox egyháznak adták, és a püspököket is megpróbálták rábírni az áttérésre. Mivel ellenszegült, letartóztatták, és több püspök társával együtt elhurcolták. 1950-től számos más román és magyar értelmiségivel és egyházi vezetővel együtt politikai fogolyként tartották fogva a Máramaros szigeti börtönben. Élete végéig különböző kényszer lakhelyeken élt, a román kommunista rendszer áldozatai közé tartozik. 1972. május 28-án halt meg 8. Eduard brit király. 2017. május 28-án hunyt el Varga László, erdélyi református lelkész. Középiskoláit az Ilahi Református Veselényi Kollégiumban végezte. A Bolyai Tudományegyetem jogi karán kezdte tanulmányait, Búza László mellett gyakornok volt, közben a főiskolás IKE titkára, politikai nézetei miatt azonban eltávolították az egyetemről, így 1948-tól a protestáns teológián folytatta tanulmányait, ahol lelkészi képesítést szerzett. 1957-ig abrudbányai lelkész. Hitépítő és teológiai írásai 1970-től jelennek meg a református szemlében. Munkatársa volt a Kozma Zsolt szerkesztésében megjelent bibliai fogalmi szókönyvnek. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk május 28-ához kötődik.

Ma van az Azerbajdzsáni Köztársaság nemzeti ünnepe, a Köztársaság napja. Valamint az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaságban a nemzeti ünnep, a győzelem napja. Május 28-ai kalendári munkát hallották.

0: A napkalendáriumát laboztuk fel Szabó Anitával, most pedig névnaposainkat köszöntjük.
1: Május 28-án Csanád és Emil napját ünnepeljük. A Csanád férfi név az ismeretlen jelentésű régi magyar csana személynévből származik, és annak a dékicsinyítő képzős alakja. Az Emil férfi név a latin Emilius nemzetségnévből ered, jelentése versengő, igyekvő. Női párja Emilia. Köszöntjük tehát Csanád és Emil nevű hallgatóinkat, és mindazokat, akiknek születésnapjuk van május 28-án, vagy egy fontosabb eseményre emlékezve ünnepelnek. Isten éltesse sokáig őket. Következő dallal ünnepeltjeinket köszöntjük.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit csütörtök déli magazin műsorunkban május 28-án. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

Most lássuk, hogy mivel várom Önöket a Déli Magazin műsorunk utolsó órájában. Hamarosan híreink következnek, utána pedig versrovatunkkal várjuk Önöket, amelyben ma Reményik Sándor Lefelé menet című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom ma Önöket az utolsó egy órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: A pontos idő 2 óra, híreink következnek.
1: Hírek.
0: Rádiunk hírei először címszavakban. A villamos energia árának csökkentése alapfeltétele Románia gazdasági talpra állításának. Külügyminisztérium. Az orosz fenyegetések ellenére Románia továbbra is fenntartja diplomáciai jelenlétét Ukrajnában. Gyerekpénz. Ennyivel emelkedett éveleje óta jogosoltak száma. Az egy évvel ezelőtti bányakatasztrófára emlékeznek Parajdon. Az előrejelzések szerint Kolozsváron többnyire napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Ilie Bolozsán szerint a villamos energia árának csökkentése alapfeltétele Románia gazdasági talpra állításának. Ehhez azonban fel kellene gyorsítani az energiatermelési, energiatárolási és hálózatkorszerűsítési beruházásokat. Az ügyvivő miniszterelnök tegnap esti Facebook bejegyzése szerint az energia árak emelkedése az elmúlt években nem csak a családok költségeit növelte, hanem a román vállalatok versenyképességét is rontotta. Hangsúlyozta, hogy az áramára csak akkor csökkenhet, ha a határidőre megvalósulnak a termelési és hálózatfejlesztési beruházások. Ilie Bolozsán emlékeztetett arra, hogy Románia jelentős forrásokhoz jut az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeiből finanszírozott modernizációs alapból. A miniszterelnök szerint számos beruházás késik, különösen az állami energetikai vállalatoknál. Ezt részben azzal magyarázta, hogy a vállalatvezetők megbízási szerződéseiben nincsenek olyan teljesítménymutatók, amelyek a javadalmazásukat a projektek megvalósításához, a rendelkezésre álló források felhasználásához és a határidők betartásához kötnék. Az orosz külügyminisztérium sajtóközleményben és közösségi médiás bejegyzésekben megfogalmazott fenyegetése súlyos és felelőtlen eszkalizációt jelent. Közölte tegnap este a román külügyminisztérium, hangsúlyozva, hogy Romániát nem lehet megfélemlíteni, és továbbra is fenntartja diplomáciai jelenlétét Ukrajnában. A tárca arra reagált, hogy Moszkva nyomatékosan figyelmeztette a Kijevben tartózkodó külföldi állampolgárokat és a diplomáciai testületeket. Azonnal hagyják el Ukrajna fővárosát, mert szisztematikus támadásokat fog indítani az ukrán döntéshozatali központok ellen. A román külügy az X oldalon közzétett bejegyzése szerint a fenyegetés végrehajtása az ukrán nép elleni háborús bűncselekménynek minősülne, és súlyos következményekkel járna a nemzetközi jog szempontjából. A tárca közölte továbbá, hogy emiatt tegnap bekérették Oroszország bukaresti nagy követét. A román fél a megbeszélésen emlékeztette arra, hogy semmilyen közlemény vagy közösségi médiás bejegyzés nem mentesíti Oroszországot a jogi kötelezettségei alól, beleértve a nemzetközi jog tiszteletben tartását is. Közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma 2026 első 4 hónapjában, az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség közleménye szerint. A 2026 májusában folyósított teljes összeg meghaladta az 1,2 milliárd lejt, amelyből 3.590.278 gyermek részesült. A havi növekedés viszonylag állandó volt. Februárban 9.982-vel több jogosultat regisztráltak, mint januárban. Márciusban 8.869-el több, mint februárban, áprilisban pedig 7.117-tel több, mint márciusban. A legtöbb állami gyereknevelési segélyt Bukarestben folyósították, ahol 367.217 kezdeményezetet tartottak nyilván. Ez követi Jász megye 203.229, Szucsiáva megye 138.689 és Kolozs megye 126.654 jogosulttal. A lista végén Tulcsiá megye áll 32.000 kezdeményezettel, majd Krassó-Szörény, Mehedinc és Kovászna megye következik. Pénteken lesz egy éve annak, hogy a Paradicsó bányába betörő víz elérte a létesítmény utolsó épen maradt részét, a telekdi részleget. Ekkor vált biztossá, hogy a bánya sorsa megpecsételődött, és vált bizonytalanná a bányába és a helyi turizmusba dolgozók jövője egyaránt. Az évforduló napján két megemlékezést is szerveznek a sóvidéki településen. Egy évvel a Paradicsó bánya katasztrófája után még mindig sok a bizonytalanság a Hargita megyei telep. A bánya továbbra is vízzel telve vár a sorsára, míg a helyi idegenforgalom szereplői drasztikus forgalom visszaesésről számoltak be. A katasztrófa egy éves évfordulóján két megemlékezést is szerveznek a községben. Elsőként 11 órától várják a helybelieket a Sóbánya központjának udvarán. A Bányászeremény Egyesület által meghirdetett megmozdulás részvevői a tervek szerint 11 óra 30 perckor a régi bányászat telepre vonulnak, ahol 12 órától tartanak megemlékezést. Délután 18 órától a lezárt bánya bejáratához a Parajdi Vállalkozó Szövetség, a Sótörő Egyesület és a Sóvidék Hegyalja Turisztikai Egyesület, amelyben hagyott Parajd Sóvidék jövőjért és gyógyulásáért címmel hirdetett meg eseményt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 49 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma többnyire napos időre lehet számítani, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel. A nap csúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ácsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgaz.com előrejelzés alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár újalsóvárosi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levele, 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
5: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
4: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
6: Most versrovatunk következik, melyben Reményik Sándor Lefelé menet című költeménye csendül fel.

Reményik Sándor, lefelé menet. Elváltozék. Köntöse, mint a hó. Olyan szép, hogy már-már félelmetes, mégis a hegyen lakni vele jó. Maradni. Örök fészket rakni volna jó, de nem lehet. Már sápad a csoda, az út megint a völgybe lehalad. Jézus, a völgyben is Jézus marad. De jaj nekünk, akik a völgybe vele lemegyünk, megszabadított szemű hegylakók, csak egy-egy csoda percig lehetünk. Elfelejtjük az elsápadt csodát, és lenn a gomolygó völgyi borúban, az emberben, a szürke szomorúban, nem látjuk többé az Isten fiát. Testvérem, társam, embernek fia, igaz, a hegyen nem maradhatunk. Igaz, a völgyben más az alakunk. Nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk. Botránkozásul vagyok neked én, és botránkozásul vagy te nekem. Mégis, legyen nekünk vigasztalás, legyen nekünk elég a kegyelem, hogy láttuk egymás fényes arculatját, hogy láttuk egymást vele a hegyen.

Lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel, 18 órakor Isten tiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől pedig Krédó hitépítő műsorunkat. 8 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Adásra a legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk, 3 órától Homokóra műsorunkba várom majd Önöket. Adásunk első órájában Látogató című egészségügyi műsorunkat sugározzuk. A második órában áhítat, kalendárium, névnapköszöntő és főpélyó műsorunkat közvetítjük. Majd a harmadik órában a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát a Határtalant hallhatják. Hallgathatnak minket Kolozsváron is környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián. Elérhetnek továbbá a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt, illetve várjuk leveleiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre. A nap gondolatával búcsúzom Önöktől, amely Haumann Péter színész rendezőtől származik, és így szól. Egészen különböző egyéniségek is tudnak közös szellemi légkört teremteni, amelyben lehetségessé válik a kölcsönös bizalom. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. S úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtan, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirálma bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve. Elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt. Ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életemben.

Lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megvan.

0: Hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. A villamos energia árának csökkentése alapfeltétele Románia gazdasági talpra állításának. Külügyminisztérium. Az orosz fenyegetések ellenére Románia továbbra is fenntartja diplomáciai jelenlétét Ukrajnában. Gyerekpénz. Ennyivel emelkedett éveleje óta jogosoltak száma. Az egy évvel ezelőtti bányakatasztrófára emlékeznek Parajdon. Az előrejelzések szerint Kolozsváron többnyire napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Ilja Bolozsán szerint a villamos energia árának csökkentése alapfeltétele Románia gazdasági talpra állításának.

0: Ehhez azonban fel kellene gyorsítani az energiatermelési, energiatárolási és hálózatkorszerűsítési beruházásokat. Az ügyvivő miniszterelnök tegnap esti Facebook bejegyzése szerint az energiaárak emelkedése az elmúlt években nem csak a családok költségeit növelte, hanem a román vállalatok versenyképességét is rontotta. Hangsúlyozta, hogy az áramára csak akkor csökkenhet, ha a határidőre megvalósulnak a termelési és hálózatfejlesztési beruházások. Ilja Bolozsán emlékeztetett arra, hogy Románia jelentős forrásokhoz jut az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeiből finanszírozott modernizációs alapból. A miniszterelnök szerint számos beruházás késik, különösen az állami energetikai vállalatoknál. Ezt részben azzal magyarázta, hogy a vállalatvezetők megbízási szerződéseiben nincsenek olyan teljesítménymutatók, amelyek a javadalmazásukat a projektek megvalósításához, a rendelkezésre álló források felhasználásához és a határidők betartásához kötnék. Az orosz külügyminisztérium sajtóközleményben és közösségi médiás bejegyzésekben megfogalmazott fenyegetése súlyos és felelőtlen eszkalizációt jelent. Közölte tegnap este a román külügyminisztérium, hangsúlyozva, hogy Romániát nem lehet megfélemlíteni, és továbbra is fenntartja diplomáciai jelenlétét Ukrajnában. A tárca arra reagált, hogy Moszkva nyomatékosan figyelmeztette a Kijevben tartózkodó külföldi állampolgárokat és a diplomáciai testületeket. Azonnal hagyják el Ukrajna fővárosát, mert szisztematikus támadásokat fog indítani az ukrán döntéshozatali központok ellen. A román külügy az X oldalon közzétett bejegyzése szerint a fenyegetés végrehajtása az ukrán nép elleni háborús bűncselekménynek minősülne, és súlyos következményekkel járna a nemzetközi jog szempontjából. A tárca közölte továbbá, hogy emiatt tegnap bekérették Oroszország bukaresti nagy követét. A román fél a megbeszélésen emlékeztette arra, hogy semmilyen közlemény vagy közösségi médiás bejegyzés nem mentesíti Oroszországot a jogi kötelezettségei alól, beleértve a nemzetközi jog tiszteletben tartását is. Közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma 2026 első 4 hónapjában, az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség közleménye szerint. A 2026 májusában folyósított teljes összeg meghaladta az 1,2 milliárd lejt, amelyből 3.590.278 gyermek részesült. A havi növekedés viszonylag állandó volt. Februárban 9.982-vel több jogosultat regisztráltak, mint januárban. Márciusban 8.869-el több, mint februárban, áprilisban pedig 7.117-tel több, mint márciusban. A legtöbb állami gyereknevelési segélyt Bukarestben folyósították, ahol 367.217 kezdeményezetet tartottak nyilván. Ez követi Jász megye 203.229, Szucsiáva megye 138.689 és Kolozs megye 126.654 jogosulttal. A lista végén Tulcsiá megye áll 32.000 kezdeményezettel, majd Krassó-Szörény, Mehedinc és Kovászna megye következik. Pénteken lesz egy éve annak, hogy a Paradisó bányába betörő víz elérte a létesítmény utolsó éppen maradt részét, a telekdi részleget. Ekkor vált biztossá, hogy a bánya sorsa megpecsételődött, és vált bizonytalanná a bányába és a helyi turizmusba dolgozók jövője egyaránt. Az évforduló napján két megemlékezést is szerveznek a sóvidéki településen. Egy évvel a Paradisó bánya katasztrófája után még mindig sok a bizonytalanság a Hargita megyei település. A bánya továbbra is vízzel telve vár a sorsára, míg a helyi idegenforgalom szereplői drasztikus forgalom visszaesésről számoltak be. A katasztrófa egy éves évfordulóján két megemlékezést is szerveznek a községben. Elsőként 11 órától várják a helybelieket a Sóbánya központjának udvarán. A Bányászeremény Egyesület által meghirdetett megmozdulás részvevői a tervek szerint 11 óra 30 perckor a régi bánya telepre vonulnak, ahol 12 órától tartanak megemlékezést. Délután 18 órától a lezárt bánya bejáratához a Parajdi Vállalkozó Szövetség, a Sótörő Egyesület és a Sóvidék Hegyalja Turisztikai Egyesület, a mélyben hagyott Parajd Sóvidék jövőjért és gyógyulásáért címmel hirdetett meg eseményt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 49 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma többnyire napos időre lehet számítani, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel. A nap csúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ácsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgaz.com előrejelzés alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár újalsóvárosi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levele, 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelki. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Mit kezdjünk a gyermekek legnehezebb kérdéseivel?
9: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés az nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam. Tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk. A gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök. Tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok.
8: Nyári kántorképző tanfolyam.
10: Nagy hálával tekintünk vissza az elmúlt tanévre, mert nekünk most áprilisban záródott ez a tanév, ugyanis egy új kezdeményezésünk sikeresen zárult. A nyári kántorképzőket próbáltuk úgy összekapcsolni, hogy évközi alkalmakat is hirdettünk. Ezeket konzultációnak vagy tréningnek is szoktuk nevezni.
8: Grimm mesék is a templom puritán szépsége.
11: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk. A múlt rendszerben voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben

0: Én nem kaptam vallásos nevelést, megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szent Györgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Mai beszélgetésünkben Szemerei Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkész nőjével, három gyermek édesanyjával járjuk körül a gyermekek legnehezebb kérdéseit. Szó lesz arról, hogyan látják a gyermekek Istent, milyen kérdéseket tesznek fel hitről, mennyországról vagy éppen a veszteségekről, és arról is, milyen kihívásokkal találkozik egy hitoktató az iskolában. Beszélgetünk a gyász feldolgozásáról, a háború okozta bizonytalanságról, valamint arról, hogyan lehet az imádság valódi, őszinte beszélgetés Istennel, gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
2: Egy lelkésznő, három gyermek édesanyja. Én úgy gondolom, hogy talán valamikor, egy olyan napon, amikor nem is számított rá, lehet, hogy kapott egy olyan kérdést az egyik gyermekétől, hogy kicsoda Isten? Hol van Isten? Vannak ilyen kérdések a gyermekek részéről, amelyekkel még talán sokszor mi sem tudunk mit kezdeni és válaszolni rá?
3: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés, ez nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam. Tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk. Egy gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök. Tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok. És sokszor inkább olyan kérdésekkel találkozom a gyerekek részéről, ami talán ilyen általános a gyerekeknél, tehát hogy hallja, hogy az Isten milyen hatalmas, de hogy akkor azt hogy kell elképzelni, nagyobb, mint ez a ház, vagy mihez viszonyítva nagy, vagy mit jelent az, hogy hatalmas, mert nyilván ő még ilyen fizikai dolgokba gondolkodik, vagy valóban, hogy hol van a mennyország, akkor azzal most mit kell kezdeni. Épp a napokban ilyen naprendszerrel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott a legnagyobb gyerekem, és kérdezte, hogy és akkor az űr az végtelen? Hát mondom, igazából ezt nem sok mindenki tudja, hogy meddig van az űr, és egyébként is mondom, hogy ha vége lenne, akkor mi lenne utána? És neki olyan természetes volt, hát ott a mennyország. Úgyhogy vannak olyan kérdéseik, amik a maguk gyermeki gondolkodásából fakadnak, de van egy természetes kapcsolatuk a maguk módján az Istennel.
2: Mit tapasztal az iskolákban, akár egy-egy hittanóra keretein belül? Milyen kérdések foglalkoztatnak egy olyan gyermeket, aki talán otthon keveset hall Istenről, ahol nem természetes, hogy ott van a mindennapokban Isten jelenléte?
3: Valóban teljesen másként állnak hozzá, sokkal távolibbnak látom tőlük eleve ezeket a dolgokat. A kicsiknél sokkal inkább ezek történetek, amiket talán már sokszor hallott és úgy megtanul, de kevésbé az övé maga a történet. Még akár nagyobb kiskamaszoknál is nem látom azt, hogy például tudnának imádkozni, vagy el tudja képzelni, hogy lehet olyat, hogy most én imádkozok is, és én mondom el a gondolataimat. Tehát, hogy ez nekik annyira idegen az életterüktől, és ezért szerintem nehezebben tudnak kapcsolódni. Tehát valahol ez az, ami teljesen másként működik. A gyermeki kérdések azok megvannak ott is, a kamaszoknál ott már egy kicsit másképp, ott már inkább kételkedve, de ott is megvannak ezek a korosztályra jellemző kérdések. De azért néha tapasztalom azt, hogy úgy elgondolkodnak, vagy úgy valóban olyan kérdésük van, hogy nem tudom, akkor hogyan különböztetjük meg azt, hogy szól hozzám az Isten valakin keresztül, vagy csak egyszerűen valaki beszél. Tehát látszik, hogy van egy-egy téma, ami megérinti őket, egy-egy kérdés, amit közel tudnak a saját életükhöz tenni, de amivel nekem nehézségem van, hogy nagyon keveset tudok azokról a gyerekekről, akikkel az iskolába találkozom. Én általában olyan gyerekeket tanítok, akik hátrányos helyzetűek, vagy nagyon sok közöttük a hátrányos helyzetű, és nagyon kusza háttérrel érkeznek, de mégis nem tudom azt, hogy mi az a téma, ami valóban közel hozhatná hozzá ezt az egész Isten kérdést, úgyhogy hát mindenről kell nekik beszélni.
2: Ez nehéz feladat, hogy egy 45 perces óra alatt valahogy próbáljuk megmutatni egy olyan gyermeknek, aki nem ebben él, nem a mindennapi része, nem jár lehet templomba se, akár ünnepekkor sem, de mégis valahogy mi hintsük el, vessük el a magot a magvetés évében bennük, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani egy-egy hittanóra keretein belül.
3: Én általában azt tapasztalom, hogy a 45 perces semmire nem elég. Egyrészt azért, mert akármilyen gyerekekkel foglalkoztam eddig, úgy érzem, hogy tehát akár egy rendezett háttérből érkező gyermekről, kamaszról, fiatalról van szó, akár egy nehezebb sorsú gyermekről van szó, nagyon szükségük van arra, hogy odafigyeljünk az ő életükre, az ő dolgaikra. És egy olyan Istent akarunk nekik bemutatni, akiről azt valljuk, hogy az Isten szeret, az Istent érdekli az, hogy mi van veled, hogy érdekli a te életed, hogy gondja van rád. Ezt nem lehet úgy bemutatni, hogyha én magam nem ezt képviselem. Na most, ha szeretnék mindenkivel egy kicsit foglalkozni, vagy meghallgatni, hogy neki most mi fontos, akkor annak az a 45 perc, ez nagyon kevés erre. És hogy ebbe legyen még az, hogy valóban a konkrétan egy igei történettel, vagy egy igei tanítással foglalkozunk. Ez nagyon kevés rá, nagyon kevés rá lehetőség, és talán nem is szabad ezt úgy magunkra venni, ezt a terhet. Mert ha ebbe belegondolok, hogy ennyi idő alatt én mennyi mindent szeretnék, meg mennyi mindent kellene megtanítani, megmutatni, megismertetni velük, az egy olyan terhet ró az emberre, amit nem biztos, hogy el lehet hordozni, hanem valóban úgy tekinteni rá, hogy a magvetésnek a feladata az enyém is. Elmondani a legjobb tudásom szerint, hitelesnek lenni, amennyire csak adott pillanatban én saját élethelyzetemtől is függően képes vagyok rá, és a többit oda vinni az Isten elé, hogy akkor most már ezzel a maggal, Uram, te kezdj valamit, mert ez az, ami tőlem telik. De nagyon sokszor rengeteg idő azzal megy el valóban, hogy tehát az öleli fel az időt, hogy foglalkozni velük, mint egyénekkel, mint egy gyerekkel, akivel talán keveset foglalkoznak, vagy nem hallgatják meg, vagy van egy olyan plusz az én oktatásomban, hogy tőlem nem tartanak olyan értelemben, hogy nem várnak tőlem jegyet, nem kell annyira elszámolniuk én felém, és ezért sokszor jobban tudnak nyitni. Nyilván van ennek egy hátránya is, mert sokkal nehezebb fegyelmezni ilyen csoportokba, de talán jobban tudnak nyitni, ezért sokkal őszintébbek tudnak lenni. És ezt tapasztalom akár a kicsi gyerekeknél is, de akár egészen a kamaszoknál is, hogy úgy néha meglepődöm, hogy olyan dolgokat mernek elmondani, akár egymásnak, de az én jelenlétemben, amire azt gondolnám, hogy hát én kamaszként nem biztos, hogy elmertem volna mondani, hanem hát inkább megtartottam volna magamnak.
2: Említette azt, hogy érezzék azt, hogy ők fontosak Istennek, meg ugye, hogy én hol vagyok Istennél, és mi történik akkor, amikor egy gyermek elveszít valakit, és feltesz egy olyan kérdést, hogy hát akkor mégse vagyok fontos neki? Tehát a gyászban ott lenni mellett, és elmagyarázni neki, hogy ott a halál, és elvesztünk valakit, de ő utána örökél, akár a mennyországban, hogy hogyan tudjuk ezt jól elmondani egy gyermeknek, amikor mondjuk veszteség éri, és felmerül benne az a kérdés, hogy de miért? Miért van halál, amikor ott van nekünk Isten? Hogy engedheti meg?
3: Ezeket a kérdéseket szerintem felnőttként is sokan felteszik, és adott helyzetben nagyon nehéz mondani bármit is, vagy foglalkozni bármivel, mert akkor ott van annak a gyermeknek a gyászfájdalma, az elvesztés fájdalma, egy dű, egy bármi. Sokkal jobban tennénk, hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk akkor, amikor nem aktuális az ő életében. Tehát nem akkor foglalkozni mondjuk a halál kérdésével egy gyermek életében, amikor elveszít valakit, hanem a mindennapokban. Nyilván nem ez lesz a mindennapi téma, de hogy ez legyen az életnek egy természetes velejárója, egy természetes része, hogy igen, van halál ebben a világban, ebben a bűnös világban, nem ez volt az eredeti terv, de az ember választása az ezt hozza maga után. És hogyha egy gyermeknek természetes az, hogy van ilyen. És itt nagyon sokszor tudom megint a saját gyerekeinket, de úgy gondolom, hogy nagyon sok lelkész családban ez ugyanígy van. Nekik természetes, mert megkérdezi, hogy is apa hol van, apa elment temetni. És neki természetes dolog az, hogy időről időre el kell menni temetni, mert valaki meghalt. És miért halt meg? Hát idős volt, beteg volt, mit tudom én, baleset érte. És számára természetes az, hogy akkor meghal. És akár az is, hogy úgy felteszi a kérdést, hogy és akkor mama is meg fog halni, vagy nyilván előbb az időseket hozza sorba, mert ők már legalább idősek, de felteszi ezt a kérdést is, hogy de akkor te is meg fogsz halni, meg én is meg fogok halni. És akkor bizonyságot tenni arról, hogy igen, ez valószínűleg így fog történni, ha csak hamarabb vissza nem jön Krisztus, de hogy ez nem feltétlenül egy tragédia, mert majd az Isten országában úgymond megvárjuk egymást, és akkor lesz egy viszontlátás, lesz egy találkozás, tehát hogy ez nem egy örökre szóló elválás. És hogyha így tekint egy gyerek akár a halál kérdésére, akkor amikor ez még nem érinti őt, akkor szerintem sokkal könnyebb emlékeztetni és bátorítani őt akkor, amikor már ez valóság lesz az életében. És akkor is meg kell hagynia, hogy egy hagyászhoz végig menjen. Tehát ez akkor is veszteség, egy keresztény embernek is veszteség nyilvánvalóan. És meg kell tanulni anélkül a szerettünk nélkül élni, és egy gyermeknek is ezt meg kell tanulni. De szerintem a legrosszabb dolog, amit tudunk tenni, az, hogy ezt tabuként kezeljük. Akár akkor is, hogyha egy távolabbi valaki hunyt el a családba is, ne is tudjon róla a gyerek, ne is halljon felőre, ne is lássa, a magunk érzéseit is eltakarjuk előle, és akkor valóban sokként éri, hogyha történik valami, hogy erről eddig még soha nem hallottam, soha nem láttam. Tehát ez is egy olyan téma, amit fel kell venni a mindennapok témái közé, és nem tabuként kezelni.
2: És most a mindennapi témák között ott van az, hogy 4 éve tart egy háború, amiben élünk. Hogyan válaszolhatunk arra a kérdésére egy gyermeknek, hogy miért engedi meg Isten, hogy háború legyen? Mert szerintem mindenkinek feltette már a gyermeke ezt, aki istenfélő és hiszi az Istent, hogy de akkor miért van háború?
3: Valóban nagyon nehéz kérdések ezek. A Szentírásban is találkozunk háborúkkal, és nagyon soknak más-más az oka, másért történik meg. Én nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, mert szerintem ez nagyon sokszor emberek döntése, és az Isten nem bábjátékos, és nem bábuként mozgatja az embereket akaratuk ellenére, hanem ad lehetőséget. Azt mondja az ige, eléd adtam az életet, és a jót, a halált és a rosszat, választ az életet. Ennek ellenére az ember úgy dönt, hogy én a halált és a rosszat választom. És aztán ennek a következményeit hordozzuk egész életünkbe, akár ennek a konkrét háborúval kapcsolatban, akár azzal, hogy maga a viszály, maga a háború úgy általánosságban az emberi bűnnek a következménye. Így döntött az ember már ott Ádámnál és Évánál, és aztán folyamatosan választja az élet helyett a halált. És azt gondolom, hogy nem fair az Isten számon kérni azért, amit az ember döntött. Lehet, hogy azt mondom, hogy de nem én döntöttem erről a háborúról. Hát erről a háborúról nem én döntöttem. De ha megvizsgálom az életemet, akkor hány viszályban én döntök és választom a halált. És választom azt, hogy konfliktusom van, választom azt, hogy viszályba kerülök valakivel, rosszat választom. Nem vonhatom felelősségre az Istent, nem vonhatok felelősségre senki mást az én magam döntéseiért, hanem egy gyermek kérdésére is talán azt hangsúlyoznám, hogy ennek ellenére az Istennel lehet kapcsolatban lenni. Nem mondja azt az Isten a mi sorozatos rossz döntésünkre, hogy na jó, akkor hagyjuk ezt az egészet. Hanem ennek ellenére jön és meg akar szólítani, hogy akár élek, akár halok, az ő tulajdona legyek. Hogy vele kapcsolatban legyek. Akkor is, hogyha valaki elveszít valakit, vagy a saját életét veszíti el, ott lehessen az Istennél. Tehát minden rossz döntésében az embernek az Isten meg akarja szólítani. És ez egy csodálatos dolog szerintem, hogy minden nehézségemben, akár én döntöttem közvetlenül róla, akár úgy érzem, hogy a fejem fölött hoztak döntéseket, az Isten nem hagy el. És én talán ezt hangsúlyoznám egy gyermeknek is, hogy abban a helyzetben, amiben ő most van, tud az Istenhez fordulni.
2: És hogyan fordulhat Istenhez? Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik talán mondhatjuk, hogy tapasztalatlanok, vagy nem tudják, hogy hogyan tanítsák meg jól imádkozni a gyermekeiket? Mert másképp imádkozik egy felnőtt, másképp egy gyermek. Hogyan tudhatjuk jól megtanítani imádkozni a gyermeket, hogy valóban bármikor, bármilyen élethelyzetben ő Istenhez tudjon fordulni? Mit tanácsol egy szülőnek, akár egy kezdőszülőnek?
3: Érdekes kérdés. Előbb talán végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az imádság. Hogy az imádság beszélgetés, az imádság kapcsolat. Hogyan ülök le beszélgetni a gyermekemmel? Hogyan ülök le beszélgetni a házastársammal, a bizalmas barátommal? Valahol ezt kellene átvinni az imádságban is, vagy valahol egy ilyen beszélgetésnek elképzelni, nem egy kívánságlistának. Ha leülök a bizalmas barátommal, és meg akarom vele beszélni a mindennapi ügyeimet, akkor nem azt kezdem sorolni, hogy mit hozzál nekem, vagy mit adjál nekem. Hanem valóban elmondom azt, ami bennem van. Egy gyermeknek szerintem nagyon fontos, hogy arra is rávilágítsunk, hogy gondoljuk végig akár a mai napot, hogy mennyi minden volt benne, mennyi minden jó volt benne, és ezt tételesen fel lehet sorolni, hogy ez volt benne, az volt benne, meg lehet beszélni akár egy imádság előtt. Nálunk sokáig ez volt gyakorlat, és nagyon sokszor most is ez gyakorlat. Nem mindig szeretnének maguk imádkozni a gyermekeink, hanem inkább megbeszéljük előtte, hogy mi az, amiért ő hálás, mi az, amit látja, hogy ez jó volt, megbeszéljük, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, amikor vitatkoztunk valamin, amikor valami konfliktus volt, és hogy akkor ezeket előbb megbeszéljük egymás között, és aztán mi magunk imádkozunk felnőttek hangosan velük együtt, de mi vagyunk azok, akik megfogalmazzuk ezt imádságban. A bocsánatkérést, a vezetésnek a kérését, hogy mi látjuk, hogy ez nem jól sikerült, akkor vezessen az Isten abban, hogy majd holnap esetleg valahogy másképp döntsünk, másképp legyen. Szerintem jó, hogyha előbb egy mindennapi beszélgetésben tudják megfogalmazni, és utána valahol rá éreznek arra, hogy maga az imádság sem feltétlenül más, mint egy beszélgetés, mint egy mindennapi beszélgetés. Tehát ugyanúgy megfogalmazhatom. És nem probléma az, hogyha az imádságomban nem sikerül befejezni egy mondatot, nem az számít, hogy mennyire szépen fogalmazom meg, vagy hogy nincs benne szóismétlés, tehát ez nem egy nyelvtan dolgozat, ez egy imádság, és amikor valóban az ember a legbelsőbb dolgairól beszél, akkor néha esetlenül sikerül megfogalmazni. De ez nem számít egy imádságnál. De ezt felnőttként is nagyon nehéz szerintem, aki nincsen még benne ebbe, hogy úgy leüljön, időt hagyjon magának arra, hogy végig gondolja, és valóban el tudja mondani a legbelsőbb dolgait is, és megérez az, hogy ennek van értelme. Van értelme, és elhiggye azt, hogy az Isten tud válaszolni. A gyerekeknél szerintem még egy nagyon kulcsfontosságú dolog tud lenni. Nagyon sok gyereknek az életében van olyan időszak, amikor fél valamitől. Sokszor meg se tudja fogalmazni, vagy akár egy rossz álom miatt, vagy egyszerűen mert sötét van, ilyen hétköznapi dolgokban, és azt mondani annak a gyermeknek, hogy lehet ilyenkor imádkozni. És amikor egy gyermek megtapasztalja azt, hogy csak azért, mert ő imádkozni kezd, kevésbé fog félni, mert elhiszi azt, hogy érdemes ezt megpróbálni. Megjelenik az a nagyon pici hit, hogy lehet, hogy ennek van értelme. És az Isten felel arra nagyon pici hitre, és meg tud nyugodni. És nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Mert ez nem egy automata. Ezt is nagyon sokszor még felnőttnek is nehéz megtanulni, hogy nem kívánságlistát tudok adni az Istennek, hanem ahogy a mi atyánkból is elmondjuk, a te akaratod legyen meg. Én elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, elmondhatom azt, hogy miért szeretném, és kérhetem az Isten vezetését, hogy ha nem úgy lesz, akkor mutassa meg az utat, hogy hogyan. De hogy ez egy bizalmi kapcsolatban egy bizalmi beszélgetés kell legyen.
1: Az elmúlt percekben Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével beszélgettünk.

0: az anyaország. A tiszántúli református egyházkerület nyári kántorképző tanfolyamaira már lehet jelentkezni. Ezúttal július 22-e és augusztus 8-a között zajlanak a kurzusok kezdőknek és haladóknak 12 éves kortól. Augusztus 3-ától 8-áig gyakorló kántoroknak és zenetanároknak rendeznek továbbképzőt. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló évközi szinten tartó tréning tartozik. A jelentkezéseket június 20-áig várják a trekkantor.webnode.hu oldalon. A részletek kiderülnek Tóth Emese interjújából.
1: Kisné Mogyorósi Pálma a tiszántúli református egyházkerület kántorképzésért felelős és énekügyi igazgatója. Ismét nyári kántorképző, de már be tudunk számolni az évközi alkalmakkal kapcsolatos tapasztalatokról, mert ugye itt a tavasz folyamán ezek véget értek.
2: Igen, nagy hálával tekintünk vissza az elmúlt tanévre, mert nekünk most áprilisban záródott ez a tanév, ugyanis egy új kezdeményezésünk sikeresen zárult. A nyári kántorképzőket próbáltuk úgy összekapcsolni, hogy évközi alkalmakat is hirdettünk. Ezeket konzultációnak vagy tréningnek is szoktuk nevezni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy nagyjából 3 havonta, negyed évente tartunk egy hétvégés edzést azoknak, akik a nyári kántorképzőn részt vettek, és így próbáljuk szinten tartani, vagy picit megemelni arról a szintről a tudásokat, ahova előző nyáron eljutottak. Ennek régi hagyománya van, régen azért a kántorképzésben voltak ilyen évközi alkalmak, picit más modell volt, más struktúrában, így most ezt próbáltuk bevezetni, és így visszatekintve az októberi, januári és áprilisi egy-egy alkalmunkra azt mondhatom, hogy nagyon kiegyensúlyozott volt olyan szempontból, hogy a létszám nagyon stabil volt. Tehát akik nyáron voltak kántorképzőseink, jöttek évközben is, szinte hiánytalanul megvolt az a körülbelül 30 főnk, és vágytak odajönni egyrészt a közösségért, mert azért ez nagy vonzerő a kántorképzőben, másrészt pedig azért, mert megérezték ennek a fontosságát, hogy azt a tudást, amit megszerzünk nyáron szűk 3 hét alatt, azt ne engedjük elkopni évközben, hanem gyarapítsuk még, hogyha lehet. Úgyhogy mind a 3 alkalmunkon szép számmal voltak kántorképzősök is, bár elméleti jellegű volt az évközi képzés, tehát a zenetörténet és himnológia tárgyat kapták meg tömbösítve, de természetesen a gyülekezeti ének, a hangszerjáték és a karvezetés és az énekkar is része volt ezeknek az évközi képzéseknek. És akkor erre most már tudunk építeni, így akkor a nyári kántorképzőt szinte így kontinuitásában tudjuk majd akkor megszervezni. Bár azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy volt, aki a nyári kántorképzőről lemaradt, valami oknál fogva, és az évközibe kapcsolódott be hozzánk. És természetesen nyitva volt az ajtónk előtte is, akkor neki egy másfajta struktúrában, képzési modellben, de ugyanazokat a tárgyakat és ugyanazokat a lehetőségeket tudtok biztosítani, úgyhogy nekik októberben kezdődött a tanfolyam, és most már nyáron fog véget érni. Tehát próbálunk mindig, és azt hiszem, hogy ez a kántorképzőnknek most a célja, hogy próbálunk mindenkit, minél többeket bekapcsolni ebbe a képzésbe, a tanfolyamainkra, és mindenkinek nagyon személyre szabottan, amire éppen szüksége van, ahol tart, onnan tovább képezni a tudásában.
1: Nos, mikor lesz az idei nyári kántorképző, és milyen felbontásban?
2: Idén kicsit kitolódik a kezdete július végére, és belelóg az augusztusba, egy picit július 22-től augusztus 8-áig lesz a úgynevezett hagyományos nyári nagy tanfolyamunk. Ez azt jelenti, hogy ez a tanfolyam az, ami régen 3 hetes volt, most egy picit szűkítettünk 2,5 hét a nyári tanfolyam, de ez az, amihez kapcsolódik az évközi plusz 3 alkalom, amiről az előbb beszámoltam. Ennek a tanfolyamnak a struktúráját meghagytuk a 60 éves múltra visszatekintően, tehát 12 év fölöttieket várunk, felső korhatár nem nagyon van, csak alsó. Vannak nyugdíjasaink is, nagyon örülünk nekik, és nagyon szeretjük őket, ők is bennünket, Istennek hála. Tehát itt egy nagyobb, szélesebb korosztályt várunk. Itt, hogyha nincsen zenei előképzettség, nem szoktuk akadályként gördíteni a jelentkező elé, hanem egy előkadályként gördíteni a jelentkező elé, hanem egy előzetes meghallgatáson természetesen az újonnan jelentkezőket meg is

0: Dátum, hiszen az a célunk, hogy bárki bármikor kapcsolódik be most ebbe a nyári tanfolyamba, akár a teljes időintervallum alatt ott van, vagy pedig csak a továbbképzőbe. A záró zenés áhítatunkon mind együtt legyünk, ez szimbolikus és jelentőséggel bír számunkra is.
1: A továbbképző tanfolyam azoknak szól, akik egyébként nem tudnak rászánni 2,5 hetet?
0: Így van, pontosan, mert régi tapasztalatunk, hogy már dolgozók, felnőttek, aktív kántorok nem tudnak kiszakítani a nyarukból, nagyjából 3 hetet, de még 2,5-et sem. És egyrészt ez motivált bennünket, hogy egy hétben kurzusokat adjunk nekik, ilyen rövid 2-3 napos kurzusokat egy-egy témakörben, amit ők a saját szolgálatukba be tudnak építeni. És éppen ez még a másik megkülönböztetés a nagy tanfolyamtól, hogy itt zenei előképzettséggel rendelkezőket várunk elsősorban, akik már billentyűjátékon otthon vannak, kántorként szolgálnak, vagy van kántori diplomájuk, és nekik szó szerint egy továbbképzés lenne ez, a megszerzett tudásokat mélyíteni, gyarapítani, illetve hát mindig jelentkeznek azért az ember szolgálatában, tevékenységében olyan területek, amit egy picit úgy jobban szeretne elmélyíteni, például a hangszeres improvizáció. Az, ami pedagógiai múltunkban, főleg mondjuk az én korosztályomban kimaradt, és érezzük a hiányát, érezzük a szükségességét, hogy egy istentisztelet alkalmával is adódhatnak olyan pillanat, amikor hirtelen improvizálni kell néhány percnyi zenét, mert éppen a liturgiában olyan hiány van, tehát akár ezen a területen, de kórusvezetés területén, énekösszeállítás, hogyha van olyan helyzet, ahol a kántor lehetőséget kap az énekrend összeállítására. Tehát már olyan picit, hogy így mondjam, magasabb szintű tudást szeretnénk nekik adni, ami az alapképzésből lehet, hogy kimaradt, vagy csak érintőlegesen volt ott, és most lehetőségük van egy picit ebben jobban elmélyülni.
1: Ugye jól emlékszem, hogy ez a nyári kántorképző, ez inkább a gyakorlati tudásra helyezi a hangsúlyt, igaz? A gyakorlati képzés. Hogyan valósul ez meg?
0: Így van pontosan, így különböztetjük meg egy picit, de csak éppen differenciáljuk az évközi és a nyári kántorképzőt. Itt a gyakorlaton van elsősorban a hangsúly. Ez azt jelenti, hogy minden nap azonos óra rendel megyünk, minden nap van hangszeres órájuk a diákjainknak, gyülekezetének, zeneismeret, karvezetés, énektanítás. Ha valaki szeretne gitároktatásban is részesülhet, ez egy plusz kiegészítő lehetősége a debreceni tanfolyamnak, és az effektív órák mellett mindig hagyunk időt a begyakorlásra is. Tehát a napi rendet úgy állítjuk össze, hogy a kötelező jellegű csoportos és egyéni órák mellett mindig van a nap folyamán egyéni gyakorlásra is lehetőség.
1: Bentlakásos, vagy választani lehet ezt a lehetőséget?
0: Természetesen választani lehet. Elég nagy az egyházkerületünk, és elég nagyok a távolságok ahhoz, hogy valaki napi szinten járjon be 2,5 héten keresztül. Mind a kettőre van lehetőség. A református kollégium internátusa szokott nekünk mindig helyt adni. Ott vagyunk elszállásolva, és az étkezéseink is ott valósulnak meg, de ha valaki család mellől csak úgy tud elszakadni, van erre példa, egy 3 gyermekes anyuka naponta jár, és akkor reggel 8-tól délután 6-7-8 óráig ott van a képzésen, és aztán hazamegy a gyermekeihez, és aztán reggel újra visszajön, tehát mobilisak vagyunk és rugalmasak ebben, természetesen mindkettőt meg tudjuk oldani, amire igény van.
1: Meddig várjátok a jelentkezéseket?
0: A jelentkezéseket június 20-áig, tehát 6. 20-áig várjuk. Erre egy online űrlap kitöltésével van lehetőség. Ezt most már a honlapunkon is, a trekkantor.webnode.hu oldalon elérnek minden hasznos információt, illetve a Tiszántúli Református Egyházkerület honlapján is van egy egyházzenefülünk, és oda is elérhetővé tettük ezt a jelentkezési linket. Hogyha ezt az űrlapot kitöltik, a megfelelő tanfolyamra szóló űrlapot, akkor június 20-áig ezt megtehetik, onnantól pedig, akkor ha még további információra van szükség, akkor a saját elérhetőségemet és a telefonos és e-mailes elérhetőségemet is megtalálják, és szívesen adok bőve felvilágosítást mindenkinek.
1: Mi a helyzet az oktatógárdával? Általában ugyanaz, vagy mindig cserélődik?
0: Most már több évre visszatekintve egy nagyon stabil és nagyon együttműködő szolgatársi közösség jött létre. Mondhatom ezt így, hiszen azt hiszem, hogy egy kántorképzésnél, egy egyházi jellegű képzésnél ez nagyon fontos, és alapvetően debreceni kollégákkal tudunk együtt dolgozni, de van természetesen természetesen távolabbról jövő és az egyházkerületből. Ez mind a kettő fontos, és az egyházkerületből azért próbálunk bekapcsolni olyan tanárkollégákat, akik majd évközben a saját régiójukban azért esetleg további kapcsolatokat tudnak építeni, vagy a saját tanítványaikat ilyen módon bekapcsolni a központi kántorképzőbe.
1: Lehet-e mondani, hogy most már, hogy ebben az új rendszerben folyik a kántorképzés, ebben az új felosztásban lehetőséget

0: adva ugye mindenkinek, hogy jelen lehessen ezeken a képzéseken. Tapasztalható egy kis felfutás, ami a létszámot illeti?
1: Igen, az elmúlt években ezt tapasztaltuk, hogy a továbbképzőnkre is, illetve a nagy tanfolyamra is azért többen jelentkeznek, talán híre ment, vagy akik részt vettek, olyan jó tapasztalataik voltak, hogy mondták tovább, és a környezetükben osztálytársaknak, munkatársaknak ezt mondták. Bízunk benne, hogy minél többeket tudunk megszólítani, és éppen most nyitunk egy új célcsoport felé, ha szabad így mondanom. Minden évben próbálunk egy kis újítást belevinni. A mostani tanfolyamunk újítása az, hogy zenetanárokat szeretnénk behívni az egyhetes továbbképzőnkre. Ennek a hátterében az áll, hogy a gyülekezetekben nagyon sokszor vannak aktív gyülekezeti tagok, akik amúgy zenetanárként tevékenykednek a hétköznapokban, zeneiskolai zongoratanárok, énektanárok, akiknek tehát megvan az a bázis, megvan az a zenei előképzettség, amivel már ők kántori szolgálatot végezhetnének, de van egy gát, van egy félelem bennük, hogy az orgona hangszert nem ismerik, nem tudják kezelni. Tudjuk azt, hogy valaki billentyűn nagyon jól elboldogul, az egy másfajta tevékenység, ha gyülekezeti éneket kell kísérni. Ugye ez egy 4 szólamú akkordikus kíséret, és hallottam, tudom saját tapasztalatom, többek mondták el, hogy bennük ez egy félelem, és ezt tartja vissza őket, hogy az orgonapadra üljenek. Na most ezt szeretnénk, ezt a gátat feloldani bennük, ezt a fajta félelmet, és segíteni őket abban, hogy ne csak oda üljenek az orgonapadra, hanem alkalomattán ők is a kántori szolgálatot végezhessék. Éppen ezért az egyház kerületnek az alapfokú művészeti oktatási intézményeiben, zeneiskoláiban, általános iskoláiban működő zenetanárokat, énektanárokat szeretnénk most célzottan megszólítani, hogy az egyhetes képzésünkre ismerkedés jelleggel vagy aktív bekapcsolódóként is nyugodtan jöjjenek. Szeretnénk őket így akkor a kántori szolgálathoz vezető úton egy picit segíteni.
2: Az elmúlt percekben Tóth Emese interjúját hallották a tisztántúli református egyházkerület nyári kántorképző tanfolyamairól. Erdély. A Hitmorzsák eheti vendége Müller Csaba műépítész, tervező, aki gyermekkorának templomi emlékein, a Grimm mesék világán is az orgona hangján keresztül mesél hitről és lelkiépítkezésről. A beszélgetésben felidézi, milyen volt a hitet megélni a kommunista rendszer idején, illetve hogy hogyan váltak meghatározóvá számára nagymamája templomi emlékei. Szó esik továbbá arról is, miért tartja ma különösen fontosnak, hogy a fiatalok megbecsüljék a hit és a vallás szabad megélésének lehetőségét. A riporter Pilbák Kincső.
3: Köszöntjük következő vendégünket, Müller Csaba műépítészt, tervezőt. Mi a legelső gyerekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik? Legyen ez egy templomképe, egy felolvasott bibliai történet, egy igevers esetleg, amire vissza tud emlékezni?
4: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk a múlt rendszerben, voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést, megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szent Györgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba, nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam. És a templom az egy magaslaton van, a református templom, tehát egy cinterem veszi körül egy fal, egy kapun kell bemenni, és lépcsőn haladtunk felfele a templom felé. Bent az a hangulat, egy református templomnak a puritán szépsége, fehér falak, és az a hang, az az átélés, ami jellemezte a tiszteletesnek a prédikációját. Ez minden értelmen felül hatott az én gyermeki lelkemre. Nem is biztos, hogy értettem mindent, amit mondott, de ahogy mondta, ez az átélés, ez teljesen más volt, és lelkileg sokkal közelebb volt, mint amit mondjuk az akkori rendszerben, kommunista rendszer, materialista, alapfelfogású rendszerben az iskolában lehetett tapasztalni. Ugyanakkor nagymamámnak az a tisztelete, vagy

0: viszonyulása ehhez az egész valláshoz, meg mindenhez, ahogy amilyen elismeréssel vagy csodálattal beszélt, még a tiszteletes családjáról is mindig mi történt vele. Tehát ezek mind hatással voltak, és tulajdonképpen csirái voltak annak a hitnek, amire jutottam mostanig ezzel kapcsolatban.
1: És nem tudom, hogy voltak akkoriban a vallásórák, vagy voltak-e, mennyire voltak, de ha becsukja a szemét, és felidéz egy vallásórát, vagy akár egy ige hirdetést a templomban, akkor mi az az első érzés, illat, vagy hang, ami eszébe jut?
0: Hát vallásórákra nem jártunk. Vallásórákat tartottak a egyházközségek, tehát előfordulhatott, hogy valaki jár, de hát ez többnyire, mivel nem nézték jó szemmel, mondjuk a rendszer is igyekezett mindent megtenni, hogy ettől eltérítse az embereket. Hát vasárnap mindig iskolai foglalkozások voltak, mindenféle ilyen-olyan körök, aminek azért a hátsó szándéka az is volt, hogy ne a templomba menjenek, vagy vallásórára, hanem másfelé irányítsák a gyerekeknek a figyelmét. Úgyhogy ez kimaradt az életemből, viszont nagyon sok minden megalapozza ezt. Ilyenek például rám nagy hatással voltak a mesék, a Grimm mesék, amik ugye még talán egy kereszténység előtti hitből származnak, de ugyanakkor megvannak benne azok a sajátosságok, amik elindítják a gyerek képzelő erejét, és abba az irányba terelik, hogy a körülötte tapasztalható, látható világ fölött egy sokkal komplexebb világ van, bölcsesség van, és ami alapja annak, hogy utána az érzelmével is e felé tudjon haladni. Hát azt mondhatnám, hogy ezek a mesében megjelenő tündérektől elkezdve angyalokig, ördögig, tehát mindezek a valóság feletti dolgok hatással voltak, és ezekre emlékszem. Vagy akkor, amikor mégis eljutottunk, vagy elmentünk ilyen különleges ünnepi alkalmakkor a templomba, akkor mivel az egyik szülőm katolikus, a másik református, tehát többnyire katolikus templomba jártam annak idején, vagy vittek el, illetve hát nagyon pici gyerekkoromban inkább katolikus, aztán miután nagymamámnál laktam, akkor inkább református, úgyhogy mindkét templomi hangulatot megtapasztaltam. Hát ott, ami meghatott például egy katolikus templomban, az a különleges intonáció, különleges hangulat, és hát mindkét templomban az éneklés, az orgonaszó, ez az, ami nagyon megható volt.
1: Fel tud-e idézni valamiféle bibliai történetet vagy mondatot, ami így gyermekként még akár mesének tűnt, de iránytűvé vált az életében, a személyes életében vagy a munkássága terén?
0: Hát az egész szenvedés történet biztos szenvedés története, de persze nem gyerekkoromhoz kötődik, hanem a későbbi, már felnőtt koromban. Hát a legmeghatóbb történet, hogyha így átélem az egész folyamatot, ezeket a stációkat beleélem magam, akkor legmegrázóbb Krisztus szavai, utolsó szavai, amikor teljesen emberré lett. Hát ez az egész létünknek a legdrámai pillanata, hogy mindenkinek az életében be fog következni egy ilyen. Na de hát nem ez a vége a történetnek.
1: És ha beülhetne ma az iskolapadba a tizenévesek közé, akkor mit mondana, hogy miért figyeljenek vallásórán? Akár tekintettel arra, amit ön fiatalként ezzel kapcsolatban átélt.
0: Azt kellene mondanom ezeknek a gyerekeknek, hogy ezt a lehetőséget, hogy megadatik, tehát tudva azt, mivel átéltük azt az időszakot, amikor ez egy nem kívánt dolog volt, amikor ezt mindenképpen szerették volna, hogyha elfelejtik az emberek, túllépnek ezen, mindent megtettek ilyen értelemben. Ezzel szemben most lehetőségük van a Bibliát megismerni. Lehetőségük van egy erre a célra gyönyörűen évszázadokon keresztül felépített építményben, közösségben megélni ezt, és ezt gyakorolni. Hát ez egy olyan lehetőség, amit igazán csak azt tud értékelni, aki vagy élt olyan időszakokban, amikor ez nem így volt, vagy látja azt, hogy mi történik olyan helyeken, tőlünk sokkal nyugatabbra, ahol gótikus templomokat bontanak le, dozerelnek le, mert már az emberek nem tartják fontosnak, vagy átalakítják. Tehát azt mondanám nekik, hogy ezt nagyon meg kéne becsülni, hogy erre lehetőségük van.
2: Az elmúlt percekben Müller Csaba műépítész, tervező volt vendégünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Mindenható Áram Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket a mai vasárnapon, Quasimodo Geniti, azaz az újszülött csecsemők vasárnapján. A mai vasárnapon egyben a magyar költészet napja is van, ezért fogadjátok szeretettel a köszöntésben Reményik Sándor Akarom című versét. Akarom. Akarom, fontos, ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla. Lépcső, min felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak. És az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl. Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig simogat. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom. Legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vén föld fekete szívéből egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, min üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj. Egyszerű, durván összerótladik, mit tengerbe visznek mély folyók.

legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy jövő vasárnap, húsvét utáni második vasárnap, 10 órától, valamint 11:30-től tartunk Isten tiszteletet itt az Arkai György gyülekezeti teremben. Folytatjuk az adománygyűjtést a templom, a kápolna, valamint az orgona felújítására, a kápolna építésére és a templom felújításra. Köszönünk minden eddig beérkezett adományt. Isten éltesse mindazokat, akik valamilyen fontos eseményt ünnepelnek a ránk következő héten, és azokat is, akiknek névnapjuk van, úgy mint Leo, Gyula, Ida, Timár, Tibor, Tas, Emese, Csongor, Imola, Rudolf és Raul nevű testvéreinket. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 432-es számú énekünk első 3 szakaszát. 432-es számú ének első 3 szakaszát énekeljük.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért hívom segítségül, amíg csak élek. Megmentett engem a haláltól, lábomat az elbukástól. Az Úr színe előtt járok, az élők földjén. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Mindenható Isten, kegyelmes mennyei atyánk, áldunk téged, hogy megtörted a halál hatalmát, életet és üdvösséget hoztál napvilágra. Kérünk téged, hogy teremts bennünk tiszta szívet, és add, hogy a te elhivatásodhoz méltóan éljünk. Te látod, Urunk, hogy milyen sokszor visszatérünk már többször letett bűneinkhez. Kérünk téged, te szabadíts meg bennünket, te emelj fel minket, és te adj új életet nekünk. Szeretnénk megtisztulni, Uram, és szeretnénk a te akaratod szerint élni, a te hívásodnak engedelmeskedni, benned bízni, és téged imádni mindenkor. Kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Bűneink megvallása után így szól hozzánk Isten kegyelmes válasza: áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által élő reménységre. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Mindenható Isten, mennyei atyánk, aki feltámasztottad fiadat a halálból, add, hogy kegyelmedből újjászületetten mi is új életben járjunk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Hallgassátok meg, testvéreim, az egyház által a mai vasárnapra rendelt levélbeli szentigét, amelyet megírva találunk Péter első levelének az első fejezetében, a harmadik verstől a következőképpen. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Boldogok, akik Isten üzenetét hallják, és szívükbe fogadva megtartják azt. Halleluja!

Az evangéliumi szent igét, a János írása szerinti evangélium 20. fejezetéből a 19. verstől olvasom. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéjét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalomra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel? Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

A 229-es számú ének első három szakaszát énekeljük. 229-es számú ének első három versszakát.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet az egyház a mai vasárnapra kijelölt, és amelyet megírva találunk a János írása szerinti evangélium 21. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak, a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael, a galileai Kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amikor kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk: hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik: jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanígy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Eddig tart az alapige. Kedves testvéreim, azok, akik már nyugdíjasak, biztosan, amikor munkába mentek, akkor élvezték igazán azt, amit cselekesznek, azt, amit dolgoznak, hogyha hivatásszerűen végezték azt. Azok, akik még közülünk munkába járunk, és nem vagyunk nyugdíjasak, mindannyian szerencsések vagyunk, ha azt végezzük, amit szeretünk, ami a hivatásunk, amire elhivattak, ami igazán ránk van szabva. És ezért kapjuk meg a fizetésünket, és néha, hogyha az ember bónuszt kap, annak még inkább örül, mert látja, hogy el van ismerve a munkája. Hogy miért mondom ezt? Hát azért, mert a tanítványok pont az ellenkezőjét teszik, amikor Jézus itt megjelenik nekik a Tibériás tengerpartján. Jézus már harmadszor jelenik meg. Kétszer már megjelent a zárt falak mögött, és megjelenik harmadszor is, és nem ismerik fel őt. És amikor Jézus megjelenik, mindig azt mondja, hogy békesség néktek. Először is Jézus az igazi sálomot, az igazi békességet akarja adni a tanítványoknak. Ez nem olyan béke, hogy nincs háború. Ez egy olyan béke, ami lelkileg nem okoz háborúságot, ahol nincsen háború lelkileg.
És nem csak lelkileg, hanem a környezetedben sincs háború. Ez egy olyan békesség, amit csak is Jézus tud megadni neked. És ezért áll meg Jézus, és mondja a tanítványoknak, békesség néktek. Békesség néktek, ismerlek titeket, mellettetek vagyok. Igazán az én békémet akarom adni nektek, hogy éljetek, hogy jól éljetek. Ez volt az első két feltámadás történet utáni megjelenéskor. És most valami egyszerű és meglepő dolog történik. Péter azt mondja a többieknek, fogom magam, és elmegyek halászni. Pedig Jézus megmondta nekik szépen, hogy menjetek el az olajfák hegyére, és ott találkozni fogunk. Péter nem a hegyre megy, hanem a tengerhez. Fogja magát, és ellenkező irányt választ. Elmegy vissza oda, ahonnan Jézus elhívta őt. Nem áll meg abban az elhivatásban, amit Jézus adott neki, hanem visszamegy halászni. Visszamegy oda, ahol talán azt gondolja, hogy hát több megélhetés van. El kell tartanom a családomat, hiába várjuk itt Jézust, hiába várjuk, hogy történjen valami, nekem a családommal kell foglalkoznom, ételt kell tegyek az asztalra, visszamegyek halászni. Még pár halat eladok, és talán jobban meg is élünk. És visszamennek vele a tanítványok is. Nem azt teszik, amit Jézus mond, igazából csak félig engedelmeskednek neki. Nem várják meg, hogy Jézus ismét megjelenjen, és megbízza őket azzal a feladattal, amit rájuk szabott. Biztosan azért össze vannak itt nagyon keveredve ezek a tanítványok, olyan sok mindent átéltek. Jézus, még Jézussal voltak. Utána felkavarta őket az az esemény, hogy Jézust megfeszítik, eltemetik, utána feltámad, de nem merik igazán megkérdezni, hogy ki vagy te. Nem kérdezik meg, hogy mi a mi feladatunk, Uram, hanem csendben maradnak, és visszamennek halászni. És ezen az ingatag tengeren, a kicsi ladikban teljesen csődöt vallanak. Egész éjjel halásznak, próbálják megteremteni a napi betevőt, próbálják elérni a céljukat, és semmi. Semmi nincs a hálóban. Megjelenik Jézus, megkérdezi tőlük, hogy van-e valami ennivalótok? Nincs. Kedves testvéreim, milyen sokszor átéljük mi is azt, hogy egzisztenciálisan lelki csődöt adunk. És legtöbbször ez azért történik, mert nem engedelmeskedünk Jézusnak. Nem azon az úton megyünk végig, amelyet ő kijelölt, hanem válasszuk a már bevált jó utakat. Jézus nagyon sokszor ismeretlen utakra vezérel minket, és ismeretlen cél fele küld minket. Elmondja, hogy ez az út, ezen indulj el, és én majd veled leszek. Majd fogom alakítani a te életedet. Úgy, hogy az kamatozzon. Azt mondja Jézus, hogy menjetek fel az olajfák hegyére, ott majd találkozunk, mi meg fogjuk magunkat, és elmegyünk vissza halászni. Mert ott talán többet
kapunk. Azt már megszoktuk. Tudjuk, hogy kell csinálni. Tudjuk, mit kell tenni. Tudjuk, hogy hogyan kell bevetni azt a hálót, hogyan kell kihúzni, meddig kell várni, milyen időszakban kell menni halászni. A halak mikor, milyen mélyen vannak körülbelül. Tudjuk, megtanultuk. És sokkal könnyebb úgy élni, mint ahogy megszoktuk, mint úgy, ahogyan azt Jézus mondja. És ilyenkor sokszor az ember lelki csődöt, akár egzisztenciális csődöt is mond. Ilyenkor nincs cél, nincs remény, nincs békessége az embernek, nincs öröm, nincs nyugalom, nincs szeretet, nincs megérhetés, nincs jövőkép, üres a háló. Teljesen üres a háló, és az ember kétségbe esik, mert nem tudja, hogyan tovább. Sem a családján nem tud segíteni, sem önmagán, sem a fele barátján, mert igazából abból a helyzetből, amiben volt, saját magát akarta kihúzni hajától fogva. Mi tudjuk jól, hogy nem megy. És ebben a helyzetben, ebben a nehéz, üres helyzetben megjelenik Jézus. És nem ismerik fel. Azt, akit már olyan régóta ismernek, akivel 3 éven keresztül járják az országot, akivel együtt dolgoznak, együtt laknak, együtt élnek, akitől egy csomót tanultak, akinek a csodáit látták, átélték, nem ismerik fel, pedig nincsenek messze a parttól, alig csak 3 könyöknyire, és már reggel lett. És kedves testvéreim, akkor lesz a mi életünkben is reggel, hogyha megjelenik Jézus. És lehet, hogy az első pillanatban mi sem ismerjük fel, de Jézus olyan dolgot tanácsol a tanítványoknak, olyan dolgot mond, amiről felismerik. Nem hagyja magát ismeretlenül, felismeretlenül, hanem olyan dolgot mond, amiről felismerik. Azt mondja, hogy vessétek a hálót a hajó jobb oldalára. És ahogyan vetik ki a hálót, János felismeri őt. Ha visszaemlékezünk Jézus történeteire, akkor tudjuk, hogy volt még egy ilyen csődbe ment halászat, amikor Jézus ugyanezt mondta a tanítványoknak, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalára. És Péter akkor is azt mondta, hogy egész éjjel haláztunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálót. A te szavadra mégis engedelmeskedek. És itt látjuk, hogy amikor a tanítványok elkezdenek engedelmeskedni, már egész éjjel haláztak, és tudják jól, hogy már reggel ezek a halak mélyre úsznak, és nehezebb őket elkapni, akkor engedelmeskednek, annak ellenére engedelmeskednek, és engedelmesség közben ismerik fel Jézust. Kedves testvérem, milyen sokszor van az, hogy nem merünk engedelmeskedni, mert még nem értjük pontosan, hogy mi történik. Nem látjuk pontosan, hogy merre visz az út. Nem látjuk pontosan, hogy mi lesz a vége. Hogy mi lesz az utána lévő feladatunk. És nem merünk engedelmeskedni. Sokszor azért nem merünk engedelmeskedni, mert nem ismerjük fel Jézust. De engedelmesség közben ismeri fel a tanítvány igazán Jézust. És hadd mondjam így, hogy engedelmesség közben ismerjük meg igazán Jézust. Mert akkor kerülünk egyre közelebb hozzá. Az engedelmesség az egyben bizalmat is jelent. És ilyenkor reggel lesz az ember életében. Kivirrad.
Világosság lesz. Az ember tud tájékozódni, meglát egy csomó mindent az életében, amit félre kell tenni. Kivetik a hálót a jobb oldalra, és a háló megtelik. Kedves testvérem, amikor azt teszed, amit Jézus mond, amikor az ő szavának engedelmeskedsz, és arra mész, amerre küld, ha az ő hivatására hallgatsz, és azt teszed, amire elhívott, megtelik a hálód. Nem marad üresen. Megtelik örömmel, megtelik békességgel, megtelik odafigyeléssel, szeretettel, megtelik őszinteséggel, megtelik boldogsággal. Még akkor is, hogyha nehéz az út. Még ott voltak az ingatag csónakba, amikor megtelik a háló. Még nem értek ki a biztos partra, de Jézus ott várta őket. És kedves testvérem, ez az ember, az Isten fia, aki kér tőled, aki azt mondja, hogy nincs valami ennivalód, mert éhes vagyok, ő ad. Ahogy elkezdenek engedelmeskedni, Jézus azt mondja, hogy nézzétek csak, ott van a kenyér és a hal a szénen. Elkészítettem számotokra. A vendégeim vagytok. Nem tudtok adni semmit, de engedelmeskedtetek nekem. És az engedelmesség az, amely titeket vendégül lát. Vendégül látlak engem, gyertek, egyetek. És kedves testvéreim, még egy kicsit visszatérek itt a jegyzetemben, látom, hogy dolgot kihagytam, hogy ezek a tanítványok beismerik, hogy semmink sincsen, amikor Jézus megkérdezi, hogy van-e valamitek, van-e valami ennivalótok. Beismerik, hogy nincs semmink. Csődöt mondtunk. Nélküled csődöt mondtunk. De Jézussal van. Ott van az a rengeteg hal, és ott van az a hal, amit Jézus sütött meg, és az a kenyér. Kedves testvérem, Jézus téged vendégül akar látni minden áldott napon. Azért, hogy békességed legyen. Azért, hogy közösségbe kerülj vele. És leülnek, és együtt esznek. Nem tudjuk, hogy Jézus evette vagy sem. De ez nem is fontos. Igazából nagyon sok őskeresztény képen ez a szimbólum, a kenyér és a hal jelenik meg az első úrvacsoraként. És nem csak Jézussal kerülnek ezek a tanítványok közösségbe, hanem egymással is szorosabb közösségbe kerülnek. Mert együtt engedelmeskednek Jézusnak, nem külön-külön. És itt Jézus már elkezdi elvarrani azokat az elvaratlan szálokat, amelyek az ő halála és feltámadása előtt történtek. Itt már Péter tudja, hogy Jézussal beszélgetni kell. Azért ugrik ki a hajóból, és úszik oda Jézushoz, hogy hamarabb kiérjen. Mert tudja, hogy találkoznia kell vele. Tudja, hogy intézni kell a tagadást. Meg kell beszélni. És ha elolvassuk tovább, akkor pont ez történik. Ez a beszélgetés. Kedves testvérem, merj engedelmeskedni Jézusnak. Merj az ő vendége lenni. És merd bevallani mindazokat az élethelyzeteidet, történeteidet, ahol csődöt mondtál. Mert nem szégyen az, ha csődöt mondunk.
talán rossz az, ha nem engedjük, hogy ebből a csődből kiemeljenek. És Jézusnak van hatalma kiemelni, megerősíteni, megvendégelni bennünket. És akkor megkapjuk igazán azt a fizetséget, amit ő ad nekünk. Amen. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét és annak hirdetését, hogy az, ami szívünkben megfoganjon, mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő neve dicsőségére. Amen. Énekeljük a 353-as számú énekünket.

imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te elküldted egyszülött fiadat, a mi csődhalmaz életünkbe.

a te a tőled kapott szeretett kövekből építsük fel hajlékainkat. Urunk, kérünk téged a betegekért, kérünk azokért, akik most nem tudtak eljönni, adj az ő szívükbe, lelkükbe igéd utáni vágyat. Kérünk téged mindazokért, Uram, akik valamilyen fogságba, megkötözöttségbe, rabságba szenvednek. Te adj nekik szabadulást, felszabadult életet. Teszed le róluk a köteleket, amelyek megkötözik őket. Kérünk téged, Urunk, azokért, akik úton vannak, őrködj felettük, és védelmezd őket. De te légy, Urunk, szeretteinkkel. Áld meg őket, és add, hogy velünk együtt téged kövessenek. Kérünk az özvegyekért, kérünk a szegényekért, az árvákért. Állj mellettük, Urunk, amikor egyedül érzik magukat. És te küldj bennünket azokhoz, akik egyedül vannak. Te légy azokkal, Uram, akik a kórházba vannak, akik a halállal tusakodnak. Hadd érezzék meg hatalmadat, jelenlétedet, és neked adják át életüket. Te légy az orvosokkal, Uram, ebben a nehéz időben. Te adj nekik türelmet, bölcsességet, erőt, hogy a betegekkel akaratod szerint cselekedjenek. Kérünk téged, áld meg egyházadat, add Uram, hogy a te igéd terjedjen mindenhol a világban, és minél többen megismerjenek téged. Segíts minket is, Uram, hogy hű tanítványaid legyünk, hogy felismerjünk akkor, amikor belépsz a mi életünkben. Kérünk, te emelj fel, és add, hogy a mi tekintetünket mindig reád irányítsuk. Áld meg életünket, és kérünk, hadd lássuk meg, mi az a feladat, amit te bíztál ránk. Magasztalunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy igaz, örök Isten. Téged magasztaljon minden teremtményed, és szálljon a te nevedre dicséret, dicsőség és imádás, örökkön örökké. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökkévaló Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked, a te fiad, Jézus Krisztus által. Mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért dicsérik az angyalok,

Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát te feléd és adjon te néked békességet. Végezetül a 160-as számú éneket énekeljük. 160-as számú éneket.

0: hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. A villamos energia árának csökkentése alapfeltétele Románia gazdasági talpra állításának. Külügyminisztérium. Az orosz fenyegetések ellenére Románia továbbra is fenntartja diplomáciai jelenlétét Ukrajnában. Gyerekpénz. Ennyivel emelkedett éveleje óta jogosoltak száma. Az egy évvel ezelőtti bányakatasztrófára emlékeznek Parajdon. Az előrejelzések szerint Kolozsváron többnyire napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Ilie Bolozsán szerint a villamos energia árának csökkentése alapfeltétele Románia gazdasági talpra állításának. Ehhez azonban fel kellene gyorsítani az energiatermelési, energiatárolási és hálózatkorszerűsítési beruházásokat. Az ügyvivő miniszterelnök tegnap esti Facebook bejegyzése szerint az energia árak emelkedése az elmúlt években nem csak a családok költségeit növelte, hanem a román vállalatok versenyképességét is rontotta. Hangsúlyozta, hogy az áramára csak akkor csökkenhet, ha határidőre megvalósulnak a termelési és hálózatfejlesztési beruházások. Ilie Bolozsán emlékeztetett arra, hogy Románia jelentős forrásokhoz jut az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeiből finanszírozott modernizációs alapból. A miniszterelnök szerint számos beruházás késik, különösen az állami energetikai vállalatoknál. Ezt részben azzal magyarázta, hogy a vállalatvezetők megbízási szerződéseiben nincsenek olyan teljesítménymutatók, amelyek a javatalmazásukat a projektek megvalósításához, a rendelkezésre álló források felhasználásához és a határidők betartásához kötnék. Az orosz külügyminisztérium sajtóközleményben és közösségi médiás bejegyzésekben megfogalmazott fenyegetése súlyos és felelőtlen eszkalizáció.

0: jelent. Közölte tegnap este a román külügyminisztérium, hangsúlyozva, hogy Romániát nem lehet megfélemlíteni, és továbbra is fenntartja diplomáciai jelenlétét Ukrajnában. A tárca arra reagált, hogy Moszkva nyomatékosan figyelmeztette a Kijevben tartózkodó külföldi állampolgárokat és a diplomáciai testületeket. Azonnal hagyják el Ukrajna fővárosát, mert szisztematikus támadásokat fog indítani az ukrán döntéshozatali központ ellen. A román külügy az X oldalon közzétett bejegyzése szerint a fenyegetés végrehajtása az ukrán nép elleni háborús bűncselekménynek minősülne, és súlyos következményekkel járna a nemzetközi jog szempontjából. A tárca közölte továbbá, hogy emiatt tegnap bekérették Oroszország bukaresti nagykövetét. A román fél a megbeszélésen emlékeztette arra, hogy semmilyen közlemény vagy közösségi médiás bejegyzés nem mentesíti Oroszország a jogi kötelezettségei alól, beleértve a nemzetközi jog tiszteletben tartását is. Közel 26 ezerrel nőtt a gyerekpénzben részesülők száma 2026 első 4 hónapjában. Az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség közleménye szerint a 2026 májusában folyósított teljes összeg meghaladta az 1,2 milliárd lejt, amelyből 3.590.278 gyermek részesült. A havi növekedés viszonylag állandó volt. Februárban 9.982-vel több jogosultat regisztráltak, mint januárban. Márciusban 8.869-el több, mint februárban, áprilisban pedig 7.117-tel több, mint márciusban. A legtöbb állami gyereknevelési segélyt Bukarestben folyósították, ahol 367.217 kezdeményezetet tartottak nyilván. Ezt követi Jász megye 203.229, Szucsiáva megye 138.689 és Kolozs megye 126.654 jogosulttal. A lista végén Tulcsiá megye áll 32.000 kezdeményezettel, majd Krassó-Szörény, Mehedinc és Kovászna megye következik. Pénteken lesz egy éve annak, hogy a Parajdi sóbányába betörő víz elérte a létesítmény utolsó éppen maradt részét, a telekdi részleget. Ekkor vált biztossá, hogy a bánya sorsa megpecsételődött, és vált bizonytalanná a bányába és a helyi turizmusba dolgozók jövője egyaránt. Az évforduló napján két megemlékezést is szerveznek a sóvidéki településen. Egy évvel a Parajdi sóbánya katasztrófája után még mindig sok a bizonytalanság a Hargita megyei telep. A bánya továbbra is vízzel telve vár a sorsára, míg a helyi idegenforgalom szereplői drasztikus forgalom visszaesésről számoltak be. A katasztrófa egy éves évfordulóján két megemlékezést is szerveznek a községben. Elsőként 11 órától várják a helybelieket a sóbánya központjának udvarán. A bányászeremény egyesület által meghirdetett megmozdulás részvevői a tervek szerint 11 óra 30 perckor a régi bányászeremény telepre vonulnak, ahol 12 órától tartanak megemlékezést. Délután 18 órától a lezárt bánya bejáratához a Parajdi Vállalkozó Szövetség, a Sótörő Egyesület és a Sóvidék Hegyalja Turisztikai Egyesület, amelyben hagyott Parajd sóvidék jövőjért és gyógyulásáért címmel hirdetett meg eseményt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 49 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma többnyire napos időre lehet számítani, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az AGEL Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgaz.com előrejelzés alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár új alsóvárosi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levele, 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget!
3: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De...

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Reményik Sándor, lefelé menet. Elváltozék. Köntöse, mint a hó. Olyan szép, hogy már-már félelmetes, mégis. A hegyen lakni vele jó. Maradni. Örök fészket rakni volna jó, de nem lehet. Már sápad a csoda, az út megint a völgybe lehalad. Jézus, a völgyben is Jézus marad. De jaj nekünk, akik a völgybe vele lemegyünk, megszabadított szemű hegylakók, csak egy-egy csodapercig lehetünk. Elfelejtjük az elsápadt csodát, és lenn a gomolygó völgyi borúban, az emberben, a szürke szomorúban. Nem látjuk többé az Isten fiát. Testvérem, társam, embernek fia,

Igaz, a hegyen nem maradhatunk. Igaz, a völgyben más az alakunk. Nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk. Botránkozásul vagyok neked én, és botránkozásul vagy te nekem. Mégis, legyen nekünk vigasztalás, legyen nekünk elég a kegyelem, hogy láttuk egymás fényes arculatját, hogy láttuk egymást vele a hegyen.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Róma beliekhez írott levél 12. fejezetének 9-től 13-ig terjedő versek alapján szól hozzánk ma. Simon Döme András, a magyarországi, besenyődi, leveleki és magyi református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Erőnk minden mértéket meghaladt című részt, Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvassa fel. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Simon de Ma András vagyok, a Besenyődi Leveleki Magyi Gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Róma beli gyülekezethez írott leveléből, annak is a 12. részéből, a 9-től a 13. versig terjedő szakaszából, így szól hozzánk Istennek az igéje. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok, a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban pedig álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Szeretett testvérek, pünkösd második napján jön velünk szemben, ez a bibliai ige. A Szentlélek Isten pedig ezen a bibliai igén keresztül kér bennünket, hogy gondolkodjunk el egy kicsit, vajon rendben van-e a szeretet az életünkben. Úgy szeretünk, ahogyan azt elvárja tőlünk Jézus? Vagy valami teljesen másfajta szeretet van jelen az életünkben? Mert lehet valakit felszínesen szeretni. Vannak bizonyára ilyen kapcsolataink, ahol tényleg nem azért vagyunk jóban valakivel, mert annyira szeretnénk. Mert lehet valakit így felszínesen szeretni, lehet valakit csak érdekből szeretni. Amikor nem feltétlenül az embert szeretem, csak tudom, hogy származik belőle valamilyen jellegű hasznom. Teszel valami jót, és majd cserébe elvárod, hogy veled is tegyenek már valami jót. Képmutató szeretet az ilyen, amikor valaki csak azért tűnik kedvesnek, jóindulatúnak, mert mások előtt jobb fényben akar feltűnni. Te hogyan éled az életedet, szeretett testvérem? Hogyan szereted a családtagjaidat? Hogyan szereted a munkatársaidat? Amikor végig gondoljuk az emberi kapcsolatainkat, akkor emlékezz arra, hogy volt valaki, aki feltétel nélkül szeretett téged, kedves testvérem. Nem érdekelte, hogy milyen gyalázatot műveltél a múltadban. Hányszor bántottad meg a szeretteidet, hogy hányszor nem tudtál őszintén szeretni? Jézus őszintén szeretett téged, és feltétel nélkül. Az ő egyháza, ahol hallhatod az öröm hírt, pedig pünköstkor jött létre. Az egyház születés napjaként szoktuk emlegetni, hálás vagy ezért az egyházért. A mai bibliai ige arra biztat téged, hogyha tudatosult benned Jézusnak ez a feltétel nélküli szeretete, és hálás vagy ezért az egyházért, akkor szolgálj benne örömmel, és ne azért majd cserébe kapsz valamit, vagy elvársz valamit, hanem örömmel, Jézus iránti hálával. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, nem mindig tudunk őszintén szeretni. Nagyon sok esetben tényleg ilyen felszínesek a kapcsolataink. Jóba vagyunk valakivel, mert hát, ha lesz belőle valami hasznunk, jóba vagyunk valakivel, mert akkor népszerűnek érezzük magunkat a munkahelyen, vagy az iskolában. Próbálunk jobban lenni valakivel, mert úgy vagyunk vele, ahogyan a régiek mondták, akkor majd jön nekem egyel, és nem vagyunk őszinték ilyenkor. Ez nem őszinte szeretet. És köszönjük, hogy adod elénk fiatban a példát, ki őszinte feltétel nélküli szeretettel szeretett bennünket, aki nem azért vállalta a keresztet, mert ő ezt annyira élvezte volna, hanem azért vállalta, mert mindennél jobban szeretett bennünket, és nem kapott ő ezért idézőjelben semmit. A hálánkat tudjuk neki adni, de mi ezt nem tudtuk volna megtenni. Éppen ezért arra kérünk pünkös szent ünnepén, hogy amennyire rajtunk áll, és amennyire rajtunk múlik, és amennyire engeded a szent lelked által, ami szívünknek a mozgató rugóit, alakítsd át, hogy őszintébbek lehessünk, és tisztábban gondolkodhassunk.
Így szeretnénk kérni, hogy hallgass meg bennünket. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Simon Döme András, a magyarországi besenyődi, leveleki és magyi református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk. A pálapostól a romabeliekhez írott levele 12. fejezetének a 9-től 13-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Erőnk minden mértéket meghaladt című részt, felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Erőnk minden mértéket meghalad. Nelson Mandela beszédéből, amelyet Dél-Afrika elnökévi választásakor mondott el 1994. májusában. Nem attól kell félnünk leginkább, hogy a kihívásoknak nem tudunk megfelelni. Félnünk attól kell leginkább, hogy erőnk minden mértéket meghalad. A bennünk égő fény ok a félelemre, nem a bennünk rejlő sötétség. Ne kérdezz, hogyan merészeltünk nagyszerűek, kiválók, másokat magunkkal ragadni tudók lenni. De kérdezd, hogyan merészelhetünk mindez nem lenni? Isten gyermeke vagy. Ha magad meghúzod, a világ javát nem szolgálod. Ha magad meghúzod, másoknak helyet adva, hogy melletted biztosabbnak érezzék magukat, ez nem alázat és nem erény. Arra születtünk, hogy általunk Isten sugározzék a világba, a bennünk lakó teremtő. Ő nem néhányunkba költözött, minden emberben benne él. Ha ragyog belőled a kapott fény, akkor majd elkezd az másokból is sugározni, és te ezt megláthatod. Ha megszabadultunk félelmeinktől, másokat már jelenlétünk maga felszabadít. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Mózes első könyve, első részének 27. verse.

Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Pompom újabb meséi. Önműködő vasaló. Pompom csücsült az ágon. Fellehintázott. Egy szellő mozgatta az ágat. Egyszer fent, egyszer lent, és egyszer középen is. De a szellő nem csak az ágat mozgatta, össze-vissza kócolta Pompomot. Olyan lett, mint egy szénabogja, vagy mint egy tüskebokor, vagy mint egy tolseprű. Mérgesen morgott, igazgatta, simítgatta a szőrét. Na-na, te szellő, nyughass már! Olyan vagyok, mint egy szénabogja, mint egy tüskebokor, mint egy tolseprű. Ahogy mocorgott, meg mérgelődött, alig vette észre a sietve közeledő picúrt. Picúr rohant, futott, és rohanás közben eltartotta a kezét, hogy ne gyűrje össze a ruháját. Pompom annyira elcsodálkozott ezen a nagy rohanáson, hogy majdnem elkésett, vagyis Picúr már túlhaladt az ág alatt, mikor végre utána kiáltott. Szia, Picúr, várj meg, illetve tolass egy kicsit vissza! Picúr megtorpant, visszahátrált, és sürgetve szólt fel a fára. Szia, Pompom, ha velem akarsz jönni, igyekez, minden perc drága. Igyekszem, ugrott a fejére Pompom. Mi ez a nagy rohanás? Az iskola megvár. Picúr rohanva magyarázott, s fürgén szedte a lábát. Most szünet van, most nem az iskolába rohanok, és jaj, nagyon el vagyok késve, mert előbb ki kellett vasalni a ruhámat, és közben áramszünet volt. Vetégségbe rohanok, és nem illik elkésni, és még virágot is kell venni. Milyen virágot? Kérdezte Pompom zögykörödve. Szegfűt, rezedát és kankalint. Vagy valamelyiket a három közül. Vésd a fejedbe te is a virágokat, hogy el ne felejtsük ebben a nagy rohanásban. Pompom motyogva véste a fejébe a virágneveket.
2: Egy szöges fű, egy rezebize, egy katalin. Egy szegelt fű, egy rizibizi, egy fiú katalin. Ez a fiú katalin, biztosan jól mondtad? A többi világos, de a Katalin nem fiú, hanem lánynév.
1: Picúr futás közben elmosolyodott ezen a sok zagyvaságon. Jaj, Pompom, nem Katalin, Kankalin, és se nem fiú, se nem lány, hanem virág, érted? Pompom hümmögött, majd gyorsan elterelte a szót a virágokról.
2: Értem, csak azt nem értem, hogy miért tartod el a kezedet?

0: Jó, a kezem. Nézett Picúra kezére. Azért tartom el, nehogy összegyűrjem a ruhámat. Tudod, frissen vagyok vasalva. Pompom bólogatott. Ezt végre megértette. A virágoshoz értek, s Picúr lihegve sorolta, hogy mit kér. Kérek szegfűt, kérek rezedát, és kérek...
1: Kankalint!
0: Vágta rá Pompom büszkén, hogy nem felejtette el, s hozzátette magyarázva.
1: Lehet, hogy fiúnak lesz, lehet, hogy lánynak lesz.
0: A virágárus szép csokorba kötötte a virágokat, és átnyújtotta. Picúr előre tartotta a virágcsokrot, s rohantak tovább. A téren a gyerekek ugróiskolát játszottak, integettek és kiabáltak. Gyere, Picúr, játszani! Picúr a fejét rázva visszakiáltott. Most nem lehet, vigyáznom kell a ruhámra, meg különben is rohanok. Hát, ahogy siettek, meg rohantak, egy forgószél kerekedett az úton. Csúnya kis forgószél volt. Forgott és örvény lett Picúr körül, felborzolta a haját, és összegyűrte a ruháját. Hiába lépett jobbra, a forgószél is jobbra örvény lett. Hiába lépett balra, a forgószél oda is követte. Pompom lelapult, de hiába lapult le, a forgószél össze-vissza kócolta. Picúr rémülten felkiáltott. Jaj nekem, meneküljünk! Pompom egy kapuhajra mutatott.
1: Arra!
0: Befutottak a kapuhajba, onnan nézték a garázdálkodó forgószelet. Picúr a ruháját simogatta kétségbe esve. Hát bizony szörnyen össze volt gyűrve.
2: Jaj, a ruhám! Össze-vissza van gyűrve, most mit csináljak?
0: Pompom sóhajtozott, a fejét ingatta bánatosan.
1: Ajaj, nagy a baj, oda a vasalás. Csupa ránc az egész. De jó lenne, ha itt lenne. De jó lenne, ha találkoznánk valakivel.
0: Picúr egy pillanatra elfelejtette a forgószelet és az összegyűlt ruhát. Kíváncsian kérdezte. Ki az a valaki? És miért lenne jó, ha itt lenne? Pompom elégedetten elmosolyodott, hiszen éppen ezt akarta, hogy elterelje Picúr figyelmét az összegyűlt ruháról.
1: Önműködő vasaló, az a valaki. És azért lenne jó, ha itt lenne, mert akkor vígan ugróiskolázhatnál, és fittyet hányhatnál a forgószélnek. Semmi neki egy ilyen gyűrődés. Hip-hop, kivasalná. Elmeséljem? Addig hát, ha magától is kirugódik a ruhád. Addig hát, ha elmegy ez a nyavajás forgószél.
0: Picúr hálásan bólintott. Jól esett neki, hogy Pompom ennyire együtt érez vele, meg az összegyűlt ruhájával.
2: Mesélj! Legfeljebb egy picit elkések.
0: Pompom belefogott a mesébe.
1: Hát az elején, a legeslegelején, ő is olyan volt, mint a többi fafűtéses, parázssal működő vasaló. Ajaj, akkor még nem volt divat az árammal meghajtott elektromos szerkentyű. Akkor még reggel szépen megrakták faszínnel, és parázsdott egész nap. Vagyis a mi vasalónk is pont olyan volt, mint a többi. Egy szabóműhelyben éldegélt, éleket vasalt a nadrágba, berakásokat a szoknyára, hajtókát a zakóra, csipkét a díszzsebkendőre. Néha belefújtak a parázsba, elkezdett kihűlni, és ilyenkor újra felizzott. A szabómester elégedetten nézte, és vasalt tovább szorgalmasan. Na, történt egyszer, hogy a szabó a saját nadrágját vasalta, mégpedig az ünneplő nadrágját, félszemmel meg a postást leste, hogy hozza-e már a meghívót. Ugyanis a szabó nem csak szabó volt, hanem kórustag is, a szabómesterek egyesített kórusában, mégpedig oszlopos tag, ami azt jelentette, hogy mindig szélen állt a színpadon az oszlop mellett, és ott énekelt szép tenor hangon. Erre nagyon büszke volt, és azért vasalta az ünneplő nadrágját, és azért leste a postást, mert este fellépésük volt. La-la-la. Lalázott a szabó vasalás közben, majd krákogott, és ilyetten felkiáltott. Csak nem rekedtem be, csak nem tugult el a torkom. Jól nézek ki, én mindig ki tudtam vágni a magas C-t. Ajaj. Ekkor csöngetett a postás, és a szabó krákogva kirohant. A postás átnyújtotta a meghívót, és aggodalmas képpel nézte a krákogó szabót. Miért krákog? Mi a baj?
3: Hakszálaim!
1: Suttogta a szabó. Teljesen berostástak. Ígyon gyógyteját, ajánlani tudom a hársfát, a bodzát, a csipkét, a kamillát és az eperlevelet. Van még reuma tea, de azt nem ajánlom. Van még hasajtó tea, de azt se ajánlom. Rákukta a Szabó. Mindjárt felteszem a teavizet. A konyhába ment, s feltette a teavizet. Ahogy folyt a víz, különös szag csapta meg az orrát. Mint ha égne valami. Nem csak ég, füstöl is. Berohant a műhelybe, s rémülten látta, hogy a vasaló kiégette az ünneplő nadrágját. Rettenetesen dühös lett, visszajött a hangja is, magas tenorhangon kiabált. Jaj, nadrágom, te átkozott vasaló, kivered a szemétdombra! És kihajította a vasalót az ablakon. A vasaló tiltakozva sustorgott, hogy ő ártatlan. Nem tehet róla, hogy ott felejtették a nadrágon, semmiről sem tehet, és mégis így bánnak vele. Dühösen vicsorított és pöfékelt, csak úgy szikrázott a méregtől. Na várjatok csak, ha ti így, én meg úgy, majd én megmutatom, milyen az, ha rossz vagyok, basszú, basszú. Basszút esküdött és elindult villogó szemmel világgá. Pöfögött, mint egy túlfűtött gőzhajó, és szikrázott, mint a mozdony, és vasalt össze-vissza, és önműködően, és most már az lett a neve, hogy önműködő vasaló. Kivasalta az úttesten a fekvő rendőröket, hogy teljesen belesimultak az aszfaltba, és senki se tudta, hogy mikor lassítson. Kivasalta a háztetőn a kúpcserepeket, azok meg sorra lepotyogtak, besütött a nap, és beesett az eső a résen. Futtában kivasalt egy szépen göndörített kutyát, amit éppen most hoztak a kutyaszalonból. A gazdája meg dühösen reklamált, most véletlen vissza, egy percig se tartott a göndörítés. Laposra vasalt egy parkoló taxit, a sofőr meg a haját tépte. Most hogy szálljanak be az utasok lapos kúszással? Önműködő vasaló kicsúszkált az állatkertbe, és laposra vasalta a krokodilt. A krokodil meg sírva tátogott, mi lett belőle, papucs, ki fog rettegni egy papucstól, a számat sem merem kinyitni. Önműködő vasaló nem törődött a siránkozással, gyorsan laposra vasalta a struc tojásokat. A struc meg borzadva nézte.
2: Ezt nem én tojtam, ez kakuk tojás.
1: A szomszédban volt a vidámpark, közepén hullámzott a hullámvasút. Önműködő vasaló átugrott, felpattant a tetejére, és simára vasalta a hullámvasutat. Most hullámoz, most már nem szédítesz senkit, morogta elégedettem. Visszafelé kanyarodott a városba, és megérkezett Gombóc Artúr házához. Belesett az ablakon, és látta, hogy tárva nyitva a nagy szekrény ajtaja, és mindenféle ruhadarabok repülnek ki rajta. Gombóc Artúr éppen jelmezbába készülődött. Ő volt a szekrényben, és ő dobálta ki a régi ruhákat, közben dúdolt és dünnyögött. Dú-dú-dú, itt a farsankely, hó, de mit vegyek fel? Dum-tiri-dum-dum-dum-dum, ez se jó, az se jó. Csupa unalmas holmi, csupa normális darab. Én leszek a legunalmasabb az állarcos bában. Bladi-oblada, valami izgalmas jelmez kellene. Ladi-ladi-dum, valami fantasztikus összeállítás. Dum-bele-dum. Önműködő vasaló nem hallotta a dünnyögést, csak azt látta, hogy ott egy csomó vasalatlan ruha. Gyorsan beugrott az ablakon, és villámsebesen vasalt, mégpedig össze-vissza, meg keresztbe hosszába, meg átlósan, véletlenül se úgy, ahogy kell. A nadrágot harmonika alakúra vasalta, az inget budgyosra, a mellint csúcsosra, a gabátot gömbölyűre. Közben gúnyosan püfögött, csúfondárosan szikrázott, az oknit még gyorsan bevasalta a kalapszalagba, a zsebkendőből meg szivarcsodott, diadalmasan vigyorgott, olyan, mintha a kutya szájából húzták volna ki, a saját apja se ismerne rá. Gombóc Artúr kibújt a szekrényből, álmélkodva nézte a romhalmazt, az össze-vissza vasalt ruhát, és gyönyörködve összecsapta a kezét. Gyönyörű, fantasztikusan izgalmas. Mosolyogva nézett önműködő vasalóra. Te csináltad. Önműködő vasaló büszkén és gúnyosan pöfögött. Én, egyedül, pöf. Gombóc Artúr kitárta a karját, mintha meg akarná ölelni.
2: Na hát, köszönöm, a keblemre ölelnélek, ha nem lennél ilyen tüzes.
1: Önműködő vasaló nem értette, zavartan hebegett.
2: De hát én össze-vissza vasaltam mindent, és te ennek örülsz? Fantasztikusan örülök neki, harsogta Gombóc Artúr. Mindenkit le fogok
1: pipálni. Ez a nadrág, mint a harmonika, ez a budgyos ing, ez a csúcsos mellény, ez a gömbölyű kabát, és zokni a kalapon, óriási. És ez a szivar alakú zsebkendő, beteszem a szivar zsebbe. A nyakkendőt elfelejtetted, de azért mindent köszönök. Önműködő vasaló tétován motyogott. Mindenre számított, csak arra nem, hogy ilyen nagy örömmel fogadják. A nyakkendőt már nem tudom, kiült bennem a parázs. Semmi vész, rikkantott gombócátul. Majd össze-vissza csomózom, és a hátamra teszem. Nyájasan folytatta, és itt maradhatsz, és majd jókat vasalunk. És önműködő vasaló boldogan maradt gombóc Artúrnál, egészen megszeridült, mivel kialudt benne a parázs, de azért, ha újra begyújtják, még tud vasalni.
0: Pompom befejezte a mesét. Picúr mosolygott, nézte a ruháját, amely egy kicsit kirugódott a mese alatt, és hálásan mondta. Tudod mit? Gyere velem a vendégségbe, te leszel a gyönyörű frizurám, és akkor senki sem nézi a ruhámat. Pompom boldogan bólogatott, rázkódott, meg mocorgott, hogy szép legyen. Középen kicsit göndörödött, szélen hullámosan lelógott. Lepislogott a ruhára, és bazsolyogva jegyezte meg.
1: Alig látszik a gyűrődés. Majd azt gondoljuk, hogy jelmezbába megyünk, és önműködő vasaló vasalta ilyen izgalmasra. A frizurád meg egyszerűen fantasztikus. Vagyis én. Mehetünk.

Oh well, we made it. We made it. Okay. So.

to make us feel welcome. Thank you very, very much. Thank you.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves, fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirálma bánatomnak. Én hordozom csak, én tudom csak. Sugoros, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimről lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis. Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt. És hogy egészen elmúlt. Ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életben.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.